0: Homokóra.
1: Kegyesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szandit hallják. Ebben az órában hamarosan felcsendül a nap áhítata, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat, illetve múlt szerdai keresztény életműsorunkat sugározzuk. A következő percekben a nap áhítatát hallhatják jó magam tolmácsolásában.

A mai áhítatunk címe Lelki béke. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Pál levele a Filippiekhez 4. fejezetének 12. verse.

A mai áhítatunk szerzője Jennifer Briganti, Kanadában élő testvérünk. 2020-ban édesapám súlyos tüdőembóliát kapott, és közel 8 percre leállt a szíve. Nem tudott többé ülni, állni, mozogni. Édesapám, aki világéletében aktív, energikus férfi volt, maratonokat futott, utazott. Most másokra van utalva, hogy enni tudjon. Másoknak kell öltöztetni, mozgatni őt. El kell látni, hogy ne szenvedjen hiányt. Betegsége és kezelése során a családommal együtt folyamatosan imádkoztunk édesapám teljes gyógyulásáért, és ez még most is tart. Vannak napok, amikor a helyzet elviselhetetlennek tűnik számomra. Azonban ő soha nem keseredett el, és nem neheztelt meg az Úrra ebben a várakozásban. Az ő hozzáállása a béke. Édesapám gyakran hangoztatja, mennyire áldottnak és szerencsésnek érzi magát, hogy él és időt tölthet a családjával. Úgy döntött, hogy továbbra is imádkozik, erőt merítve hitéből és a családból. Elégedett az életével. Megtanultam, hogy amikor nem értjük Isten tervét, és úgy véljük, hogy imáinkra nem érkezik válasz, békét és megelégedettséget meríthetünk tudva, hogy Isten nem hagy minket magunkra.

Imádkozzunk! Drága Urunk, adj nekünk erőt, hogy békére, megelégedettségre, sőt, örömre leljünk a körülményeinkben, bármilyen nehezek is legyenek azok számunkra. Amen.

Dönthetek úgy is, hogy elégedett vagyok a körülményeimmel. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője Jennifer Brigandi, kanadai testvérünk, ma imádkozzunk a szerettüket gondozó családokért.

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió augusztus 6-ai kalendáriumában. Augusztus 6-át írunk, ez az év 218. szökőévben 219. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 147 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz. 1914. augusztus 6-án az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Oroszországnak, valamint Szerbia-Németországnak. 1945-ben ezen a napon ledobták az első atombombát Hiroshimára, Japánra. 140 ezer emberrel végzett a robbanás. Ez a nap ugyanakkor a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja is. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-ai moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjával nyilvánították. Augusztus 6-án 1991-ben elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal. A CERN magkutatóközpontban fejlesztették ki a világ első webböngésző programját. Az oldal ma már eredeti helyén nem érhető el. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek augusztus 6-ához kötődnek.

Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. Ezen a napon 1881-ben született meg Sir Alexander Fleming, angol orvos, a penicillin felfedezője. 1945-ben Nobel-díjat kapott. 1907-ben a mai napon született Heller László, Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtésű eljárásának feltalálója. A 40-es években dolgoztak ki az erőművek víz nélkül, levegővel történő hűtésére világszerte ismert eljárást. Ezen a napon 1908-ban született meg Vajda Lajos, avantgárd festő és grafikus. 1928. augusztus 6-án látta meg a napvilágot Andy Warhol, amerikai művész, a pop art képviselője. Szülei a magyarországi Mezőlabancról vándoroltak ki Amerikába. A 20. századi képzőművészet emblematikus figurája. Sikeres reklámrajzoló karrierje után Warhol világhírnévre tett szert, mint festő és avantgárd filmkészítő. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. Ezen a napon 1272-ben hunyt el 33 éves korában 5. István magyar király. A Csepel-szigeten halt meg, a Nyulak-szigetén, a mai Margit-szigeten lévő Dombos, Apáca-kolostorban temették el. 1239-ben született meg 4. Béla, magyar király és Laszkarisz Mária gyermekeként. 1757. augusztus 6-án halt meg Mákonyi Ádám, a barokk kor kimagasló portréfestője. A mai napon 1944-ben meghalt Jane Heining, a budapesti skót misszió mártírja. Internátus vezetőjeként nőket és gyerekeket bújtatott, de később velük együtt deportálták Auschwitzbe, ahol gázkamrában meggyilkolták. Budapesten rakpart van róla elnevezve. 1947-ben a mai napon meghalt Ignotus, publicista, kritikus, író, a Nyugat című folyóirat alapítója. 1999. augusztus 6-án hunyt el Kis Sándor, kétszeres munkácsidíjas szobrászművész. Ő készítette a Rába gyarmati Szent Lambert oltárdombol művet és a Csürötneki katolikus templom belső terét. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk augusztus 6-ához köthető.

0: Kalendáriumát lapoztuk fel Lőrinc Annával. A következőkben névnaposainkat köszöntjük Deák Anitával.
1: Augusztus 6-án Berta és Bettina névnapokat ünnepeljük. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Berta német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is. Jelentése fényes, tündöklő, híres. A Bettina női név, a Betta név olasz eredetű továbbképzése. Egyesek az Erzsébetből származtatják. Ebben az esetben jelentése Isten az én esküm, vagy Isten a tökéletesség. Augusztus 6-án köszöntjük tehát minden Berta és Bettina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Kosainkat köszöntöttük Rúzsa Magdi Tárd ki a szíve című dalával. Isten éltesse őket! A következő percekben múlt szerdai keresztjén élet műsorunkat hallják Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. Mai műsorunkban Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács Háza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítata hangzik el, Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Menekülők című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Virág Mezőkovácsház és Nagybáhegyesi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint írva található Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levelének 6. fejezetében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset! Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévejednek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Kedves testvérek, amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy hányan járnak nálunk templomba, mindig nagyon rosszul esik a kérdés. Úgy hat ez számomra, mintha valamiféle fokmérője lenne a létszám, a lelki pásztor, ha szabad így mondani, teljesítményének. És többek számára az is, ahogy nekem kifejtik, a lelkészi munka eredményességének a mércéje az, hogy hányan ülnek a padokban, mennyi gyerek szerepel az ünnepségeken. Bár a gyülekezetünk lélekszámban szépen gyarapszik annak ellenére, hogy mi a viharsarokban vagyunk, az utóbbi időben a kérdésre adott feleletemben hangot adok a nem tetszésemnek, és elmondom, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vannak ott az Isten házában, hanem az, hogy akik nincsenek ott, azok miért nincsenek. Erre a kérdésre pedig azért kell keresni a választ,

azt, mert nekünk, akik már ismerjük az Isten felénk való kegyelmét és szeretetét, dolgunk van. Dolgunk van velük, mert nem véletlenül nincsenek ott velünk a templomban. Azért nincsenek, mert Pál apostol szavaival élve bedőlnek a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédnek, ahogyan az ókori emberek Pál idejében tévtanítások rabjai. Ami a mai korban nem feltétlenül azt jelenti, hogy titkos összejövetelekre járnak, kereszténység elleni tanokat hirdetnek, hanem azt, hogy egyszerűen nem keresik az Isten útját. Nem kérik. Nem kell, mert van jobb, mint templomba menni és igét hallgatni. Ott a kerti munka, a kirándulás, a baráti összejövetel, az internet, és még lehetne sorolni mennyi minden. Ez mind jó természetesen, de akkor is van velük egy nagy baj. Az, hogy ezeken nem az ige hangzik, és a szabadidő eltöltésének egyre színesebb kínálata beleringatja a ma emberét annak a hamis érzésébe, hogy ez az, amire szüksége van. Ez adja meg a megnyugvást, a családi élet összetartásának az alapját, az erőt és a kitartást. Valóban sok élményt adnak ezek, de a lélek békéjét nem tudják megadni. Ezért van dolgunk velük, mégpedig kettős dolgunk. Az ige szerint az első, megőrizni a szívünkben ránk bízott drága kincset, vagyis a saját hitünk mélyülésén munkálkodni, hogy ne veszítsük el az erőnket, a kitartásunkat azok hívogatásához, akik nem ismerik az Urat. A második pedig, hogy az Úrban bízva fel tudjunk nekik úgy mutatni az evangéliumot, mint amire valóban szükségük van, hogy bűneik alól bocsánatuk és örök életük legyen, Istentől való békességük, boldogságuk és erejük. Isten kegyelme legyen velünk, hogy a hamisan értelmezett szabadsággal és ebből adódó szabadossággal, az Úr segítségével, erejével és bölcsességével vegyük fel a küzdelmet. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Molnár Világ, a Magyarországi Mezőkovács Háza és a Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk Pál apostol Timóteushoz írt első levele 6. fejezetének a 20. és 21. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című kötetéből hallgathatják meg a Menekülők című írást. Felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Menekülők. Ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. És Kain a feleségével hált, aki teherbe esett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Kain, és a fiáról Énoknak nevezte el. Énoknak született Irád, Irád nemzette Mehujáélt, Mehujáél nemzette Metusáélt, és Metusáél nemzette Lámeket. Lámek két asszonyt vett feleségül. Az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cillá. Ádá szülte Jábált. Ő lett a sátorlakók és pásztorok ős atya. Testvérének Jubál volt a neve. Ő lett minden citerás és puvolás ős atya. Cillá is szült, Túbalkaint mindenféle réz és vasszerszám kovácsmester.

adott nekem Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Sétnek is született fia, akit Enosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 4. részének 16-tól 26-ig terjedő verseiből. Ez a fejezet nem kezdődhet mással, csak azzal az ígével az őstörténetből, amivel előző fejezetünk véget ért. Miszerint ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén Édentől keletre. Azért, mert minél többször elolvastam ezt a részt, annál inkább úgy éreztem, hogy ennek a résznek ez a sor a kulcsa. Kain az Úr színe elől ment, menekült el, magában cipelve nyugtalanságát, hiszen Nód nem hely, hanem állapot. Azt jelenti nyugtalanság, ahogy megállapítottuk az előző fejezetben. Ami vele és családjával, illetve törzsével történik, arra szüntelen ez nyomja rá a bélyegét, elment Kain az Úr színe elől. Jó, ha mi is szüntelen így halljuk mindazt, amit ezután mond az ige, hogyan alakul azoknak az élete, akik elmennek az Úr színe elől, mert ezt kívánja bemutatni az ősi írás. Mi történik? Sok mindent várnánk, csak azt nem, amit ezután olvasunk. Majd várost épített Kain, és a fiáról Énoknak nevezte el. Nyilván nem valami nagy város lehetett, csak afféle megerősített hely, ahova ő és leszármazottai, a keniták behúzottak. De mégis valamiféle város. Nem is járt olyan nagyon rosszul Kain és törzse, így még valahogy ki lehet bírni Nód földjét, a nyugtalanság átkát. Aztán hirtelen eszembe jutott, közelebb kerültek-e az emberek azzal, hogy közelebb laknak egymáshoz. És egy mostani újsághír. Egy óriási bérházban meghalt egy magányos, öreg ember. Vagy egy hét is eltelt, mire megtudták, hogy halott. A szaga árulta el, és a konyhaablak nyitott felső tábláján kibeáramló, feltűnően sok döglégy. Aztán egy világhíres könyvre gondoltam, Dávid Reisman, a Magányos tömeg című szociológiai művére, amely a nagyvárosok kollektív magányáról ad döbbenetes képet. A beton, üveg, acél dzsungelről, ahol eltévedten és magányosan bolyong sok ezer, sok tízezer ember. De hadd olvassak két idézetet, két tipikusan nagyváros lakó író munkájából a nagyvárosról. Az első idézet Salinger Zabhegyezőjéből így szól. Bár szombat éjjel volt, embert sem lehetett látni a New York-i utcán. Olykor egy-egy szerelmes pár imbolygott elő, s egymást átölelve átmentek a másik oldalra, lépéseik hamarosan elhaltak. Vagy egy-egy csoport bitnek tűnt fel, lányokkal hancúrozva, röhögve valamin. Valamin, amin még nevetni sem lehetett volna. Hiénák. Van abban valami kínosan nyugtalanító, ha valaki New Yorkban késő éjjel nevet az utcán, hiszen messzire visszhangzik.

az, aki ezt hallja, még levertebbé és magányosabbá válik, s hirtelen szeretne hazamenni. Haza, és nem egy lakásba. De mit tegyen, ha csak lakása van? A következő idézet pedig John Osborne Dühöngő ifjúság című híres regényéből való, amelyből nagy sikerű film is készült. Éjjelekre emlékszem, amelyeken nem volt bennem semmi kábítószer. Vacogtatóan hideg utcák, nyomasztó, kis, sarki étkezők, írtozatos távolságok és félelem. Még 9 óra, amíg megvirrad. Tulajdonképpen semmi okom, jogcímem, hogy éppen ott legyek, ahol vagyok, illetve egészen mindegy, hol is vagyok. Ez az őrület jegeces határa, vagy egy tőrnek a hegye, amely magam felé irányul. Ilyenkor nem kapok levegőt. Csak kapkodom, de sosem elég. Gyötör a légszomj. És arra kell gondolnom, senki sincs ebben az írdatlan városban, akihez oda mehetnék, és akinek a vállán kisírhatnám magam. Legalább egyszer, csak egyetlen egyszer. Talán ez a két hevenyészetten fordított idézet is elég, hogy évezredekkel Kain város alapítása után illusztráljam. Kain helyzete lényegesen nem változott akkor sem, ha várossal vette körül magát. Mert Nót földje, mint mondtuk, nem kívül van, hanem belül. Magunkkal visszük. Pusztán vagy városon egyaránt, ha menekülők vagyunk, s amíg menekülők vagyunk, az Úr színe elől. Elgondolkoztató az is, amit Kain egyik leszármazottjáról, Lámekről mond az íge. Magyarul ledöfő. Már a neve is árulkodik, hozzáfűződik a több nejűség. Egyik feleségének neve Ádá, ragyogó szépség. A másiké Cillá, sötét színű. Kissé szabadon akár így is fordíthatnám. Egyik szőke, másik barna. Mert ugyebár kell egy kis változatosság, míg menekülők vagyunk az Úr színe elől, legalább legyen valahol egy hely, ahol megpihenhetünk, írta egyik neves egzisztencialista író, egy hely, amely röpke önfeledést ad és örömöt, és ez a nő. Természetesen mindig egy másik. Íme Lámek, a kenita ivadék, így él már városon. Egyik szőke, a másik barna. Milyen ismerős ez az életforma, mintha nem is sok ezer éves ősokmányt olvasnánk, mintha nem is visszafelé mondott profécia volna ez a pár sor, hanem profécia előre, évezredekkel előre. De haladjunk tovább az ígében. Az ős okmány bemutatja 3 ősfoglalkozás, a pásztorkodás, a művészet, az iparosság, ős atyát. Hirtelen egy különös ének vág mellbe bennünket, és nem véletlen, hogy ezzel ér véget a Bibliában a kaini, a kenita vonal. Ez Lámek éneke. Talán fia, Túbalkain kovácsolta a kardot meg a dárdát, s azt lóbálja és úgy énekli feleségének. Ádá és Cillá, hallgassatok szavamra.
Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra! Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt, ha hétszeres a bosszú Kainért, 77-szeres ez Lámekért. Íme Lámek, a ledőfő véres éneke, az emberé, aki már maga is elment az Úr színe elől, és csak saját öklére, az öklében szorongatott fegyverre támaszkodik, és egyetlen érdeket ismer, a maga magáét. Milyen sokféle nyelven és hangszerelésben üvölt ez az ének azóta is. Ott üvöltött, szirénák hangjától kísérten, még néhány évtizede Coventry fölött, majd Coventryért Dresda fölött, aztán Hiroshima és Nagasaki fölött, és azóta is egyfolytában hol itt, hol ott üvölt fel. Coventry közép-angliai város. A II. Világháborúban, 1940. novemberében a németek szinte teljesen lebombázták. Erre válaszként 1945. februárjában az angol-amerikai légierő a németországi Dresda városát tette a földdel egyenlővé. És egyszerre csak döbbenten halljuk a saját hangunkat üvölteni, mert lábunkra léptek a villamoson, vagy valaki ügyeskedve letört egy darabot a kenyerünkből a munkahelyünkön. Vagy önérzetünkbe gázolt házastársunk, mert talán krumpli főzeléket főzött, amikor mi töltött káposztát beszéltünk meg vele. Vagy hármast hozott a fiunk, pedig a mi gyerekünk csak ötöst hozhat, és így tovább. A lázadó bit generáció világhíres költőjének, Allen Ginsberg legismertebb versének, ez a címe: Üvöltés. Ezzel az ősi, lámeki üvöltéssel véget ér a Kaini, a Kenita vonal, és hirtelen valami új kezdődik. Éppen ez az új a mai ígében, az evangélium, az örömhír. Isten szüntelenül és bárhol tud újat kezdeni, még az emberrel is. Ezért szabad nekünk is szüntelenül és bárhol újra kezdenünk, ha valamit elrontottunk, vagy valamiben csődöt mondtunk, legyen az akár kereszténységünk, akár az emberségünk. Ádám újból a feleségével hált. Az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert azt mondta: adott nekem Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Íme az ős asszony is tanult. Már nem nyereségnek nevezi új magzatát, hanem pótléknak. Már csöndesebb és szerényebb. Ezzel a séttel, pótlékkal, akit Kain helyett adott az Isten, kezd az Úr egy új, egy pótvonalat az emberiség történetében. Ez az ősi képes beszéd újabb üzenete. Ez az új vonal Enossal, Sét fiával folytatódik. Neve ugyanazt jelenti, mint Ádám, azaz ember. Mintha arról beszélne az ősi szöveg, hogy Isten újra kezdte, új emberrel kezdte az új vonalat, és olyan emberrel kezdte, akinek életében, korában, családjában, törzsében hirdetni, imádkozni kezdték ismét az Úr, Jahve nevét. Talán nem erőltetett magyarázat
ha azt mondom, ez az új vonal az a vonal, amelynek csúcsán valaki így is nevezte magát, az emberfia. Egyszer ez az emberfia, a lámeki üvöltéssel szemben, ha 7-szeres a bosszú Kainért, 77-szeres az lámekért, azt mondta csöndesen és szelíden egy galileai halásznak, Simon Péternek, amikor ez azt kérdezte tőle, Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Máté evangéliuma 18. részének 21. és 22. versei. Ezt a mai tanítást tulajdonképpen egy csöndes, nagyon csöndes kérdésért kellett elmondanom. Lámek vagy Krisztus?

A Szentgellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Menekülök című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Műsorunkban elsőként Molnár világlelki pásztor áhítatát hallhatták, Pál apostol Timóteushoz írt első levele alapján, majd Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Menekülők című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: A múlt szerdai Keresztyén élet felekezetközi műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm Önöket a Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan Szempontok műsorunkat sugározzuk, utána pedig jazzene szól. A következő közel fél órában a Szempontok műsorunkat sugározzuk, melyben a magányról lesz szó. Szerkesztő Lukács Orsolya.
3: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szempontok műsorunkban. Műsorunkban fiatal és idősebb generációk véleményeit, meglátásait hallhatják különböző témákról. Mai műsorunk két vendége Márli András, rádiónk önkéntes munkatársa, aki az idősebb generációt képviseli, illetve Kun Tamás, a Bábesbolyai Tudományegyetem kommunikáció és közkapcsolatok hallgatója, aki a fiatalabb generációt fogja képviselni. Mai témánk a magány lesz. Tartsanak velünk! A Google szerint a magány jelentése a következő. A magány egy átmeneti vagy állandósult érzelmi állapot az ember életében, a magányos ember elvágva, elidegenítve érzi magát a többi embertől, számára nehézséget okozhat, vagy lehetetlen is lehet értelmes emberi kapcsolatok kialakítására. Szerintetek mit jelent a magány a ti felfogásotokban?
1: Mostan merjünk Google-nak ellent mondani? Ha megkülönböztetném az egyedül létet a magányságtól, számomra ez egy fontos különböztetés, mert lehetek egyedül. Most egy személyes példával is szolgálhatok. Fiatal koromban jártam a hegyekbe egyedül is. Nem ajánlom, tehát nem azt mondom, hogy jó, csak bevallom, hogy csináltam, szerettem, és sose éreztem egyedül magamat. Nem voltam magányos, még hogyha órákat, vagy azt hiszem napok nem voltak, hogy ne találkozzak emberekkel. Nem is az volt, hogy kerültem az embereket, hanem az, hogy én önmagamban ottan a természetben jól éreztem magamat, nem voltam elkülönítve a nagyvilágtól, nem esett nehezemre. Én mentem oda, ki én kerestem, és jól esett. A legmagányosabban éreztem magamat, ha jól emlékszek, Németországban, amikor az autópálya szélén potyáztam, ahol többször is előfordult, ez ezelőtt jó 30 évvel volt, hogy pár tucaton voltunk, akik potyáztunk, autók száza ment el mellettünk, és a kutya se törődött, hogy ki vagy, hogy mi kellene neked. Tehát ezt azért dobtam így fel, mert egyedül voltam, de nem éreztem magányosan magamat, vagy egyedül, és volt, amikor körül voltam véve emberekkel, és fú, de magányos tapasztalat volt az.
2: Hát nekem is a magány valami ilyesmit jelent. Most visszaemlékeztem, hogy mondtad, hogy nem föltétlen, te nem kerülted az embereket, csak hogy jól esett egyedül lenni. Én emlékszem, mikor kisebb voltam, én úgy szerettem egyedül lenni, hogy kerültem is az embert. Én emlékszem, én az iskolában nagyon, nagyon meg akartam felelni mindenkinek, úgyhogy azt akartam, hogy mindenki is szeressen. És mikor hazajöttem az iskolából, akkor azt éreztem, hogy most muszáj én legyek, és akkor mindig emlékszem, kimentem fel a dombok közé, csak leültem, néztem a várost, és akkor nagyon jól éreztem magam. Viszont nagyon sokat gondolkoztam így, és most úgy érzem magam, hogy azok a kérdések, amik bennem voltak, amikre akkor, ha jó is, ha rossz is, választ is adtam, most úgy érzem, hogy ezeket a dolgokat muszáj kibeszéljem másokkal, ezért most úgy érzem, hogy egy napot nem tudok egyedül tölteni, hogy ne legyek másokkal, vagy legalább egy emberrel, hogy beszélgessek vele. Szóval én személy szerint én egy magányos embernek vallom magam, viszont ez nem mindig jelent rosszat, és nem mindig jön ki belőlem. Most az utóbbi időben nagyon kijött.
0: Mitől változhat meg szerinted ez?
2: Hát nekem például ezt az űrt, amit a magány hoz magával, a legjobban azt tölti be, hogyha másokat boldoggá tehetek, hogyha másoknak segíthetek. Nem tudom, azt hiszem, nem is tudom már ki mondta, valami olyasmit, hogy az ember minél jobban öregszik, rájön arra, hogy két keze van, az egyik azért van, hogy magán, a másik meg azért, hogy máson segítsen. És szerintem ez nagyon igaz, és nekem ez jelenti a boldogságot, és ez teszi a magányt egy kicsit háttérbe.
1: A legrosszabb formája a magányságnak nem is az, amikor az útszélén vagy, és elzuhannak melletted százával, vagy melletted vannak a konkurensek, akik ugyanazt akarják, hanem az, amikor társaságban vagy. És ez valakitől idézed, de nem emlékszek, hogy ki volt az, aki úgy mondta, hogy mások megjegyezték, hogy nem tudsz a dolgokról beszélni, amik neked fontosak. Szerintem ez közel van ahhoz, amit Google ad, mint megfejezés, hogy mi a magányság. Tehát az egyedüllét az nem olyan nehéz, mint amikor másokkal vagy, de akikkel nem tudod megosztani a fontos a dolgokat, amik fontosak neked.
0: Szerintetek van különbség a magány érzetek közt más-más korban? És ezt most úgy értem, hogy gyerekként érzel egy bizonyos magányt, amit aztán mondjuk úgy, hogy kinősz, és ezt idézőjelbe teszem, és ahogy múlnak az évek, másféle magányt érzel. Van különbség?
2: Szerintem igenis nagy különbség van. Hát a magány el lehet különíteni többféle kategóriában. Tehát van magány úgy, hogy az embereket keresed, hogy nincs meg az a társaság. Van magány, hogy magadban érzed azt, hogy nem tudom, nem ért meg senki, te sem érted meg magad. Szerintem fiatal korban inkább ez van. Még idősebb korban tegyük fel, mikor tényleg egyedül vagy, és akkor vagy magányos, és te úgy érzed, hogy ebbe a korban már nincs is megoldás rá. Hát ott vannak a remeték például, akik felmennek a hegyen, és ott élnek, és egyedül vannak, és ők megvannak magukban. Igen, van különbség.
1: Szerintem szomorú lenne, hogyha ez nem változna, mert nagy változásokon megyünk át az életünkbe, tehát egyféleképpen vesszük fel a világot, és bánunk el a világgal, és saját magunkkal, ahogy Tamás is jelezte, gyerekkorba, akkor másféleképpen, mikor kezdünk felnőni, másféleképpen, amikor mondjuk megértünk, és másféleképpen, amikor vénülünk, mert nem csak az élet, nem csak a körülmények, nem csak a világ más, hanem mások vagyunk mi. Más dolgokat tudunk csinálni, másféleképpen gondolkozunk, és igen, reméljük, hogy megmarad egy bizonyos mag abból, aki voltam, vagy aki lettem, amikor már tudatosak lettek bizonyos dolgok, mondjuk már úgy tinédzserkorban, de ugyanakkor egy csomó más minden változott. Én mostan például frissen nagyapa vagyok, és ebből a szempontból mondhatom, hogy igenis a magányság is másképpen néz ki, és szerintem a legjobb, hogyha tudunk tanulni, alkalmazkodni hozzá, elbánni vele, mert nem ugyanaz a magányság, amikor fiatalok vagyunk, és szeretnénk barátokat, vagy szeretőt, és még nem sikerül, még két bal kezünk, két bal lábunk van, inkább visszautasítanak, vagy nem is törődnek velünk. És más a magányság, amikor az élettársammal látom, hogy nem tudunk sehogy egy közös nevezőt találni most, régebb sikerült, és hát ha sikerül jövőben is, de mostan éppen nem sikerül, és az egyféleképpen visel meg. Más a magányság, amikor kiszállnak a gyerekek a fészekből, és az egy egészséges dolog, tehát az a dolgoknak a rendjén van, de azzal is meg kell tanulni, elbánni, és még mindig az folyamatban vagyok. Nem tudok recepteket adni, csak annyit merek mondani, hogy az a legjobb, hogyha minél hamarabb, minél jobban, józanan találunk megoldást rá, hogy ne keseredjünk esetleg el.
0: Hogyan lehet megbarátkozni a magányossággal? Egy folyamat, oké. Okay. De hát hogyan kell elkezdeni?
2: A legegyszerűbb az az elfogadás először is. Fogadjuk el, hogy ezt érezzük, viszont nem azt jelenti, hogy nem akarunk változtatni rajta, csak fogadjuk el, hogy mi ezt érezzük. Ez az első lépés szerintem. És onnan szépen lassan felfele lehet mászni ki a, nem tudom, a magány gödrém. Nagyon fontos az, hogy ismerjük önmagunkat, hogy tudjuk, hogy mi tesz minket boldoggá, mire van szükségünk. És ha ezzel mi tisztában vagyunk, akkor a magány is sokkal könnyebben jön-megy az életünkben majd.
1: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, köszönöm. Szerintem is az egyik kulcs ottan az, hogy tanuljuk meg saját magunkkal barátkozni. Hogyha magunkkal jól vagyunk, hogyha saját magamra vagyok hagyva vagy bízva, akkor egy baráttal vagyok együtt, és azt az időt produktívan, pozitívan tudom, túlmenően pozitívan tudom felhasználni, akkor van esély arra, hogy ez az idő után, vagy ez a szakasz után jó formában, jó lelkületben lépek ki, vagy lépek tovább. Hogyha meg ezt nem tudjuk megcsinálni, hát akkor nem tudom, hogy milyen eredményre vezethet, mert az, hogyha én saját magammal nem tudok barátkozni, akkor a feled barátommal se tudok tulajdonképpen barátkozni, akkor hízelgek, vagy szerepet játszok, vagy a másikra vetítek túl magas elvárásokat, mert ugye, hogyha én nem tudok magamnak barát lenni, akkor más kéne nekem barát legyen. Na de ez mit jelent? Az hogy működik, hogyha én nem tudom magamnak megadni, akkor hogy ismerem fel, hogyha a másiktól igaz, vagy csak teszi magát, vagy valami más érdeke van. Szerintem nem egyszerű kérdések, de nem teljesen absztrakt dolgok. Még van egy eszköz, amit az internet bölcsességéből kaptam fel nemrég, az, hogy ilyen helyzetekben, amikor magányosan érzem magamat, használ, hogyha hozzateszek még egy szavat most, vagy pillanatnyilag. Az élet nagyon változatos, és tényleg előfordulhat, hogy húzamosabb időszakok vannak, amelyek nem úgy működnek, ahogy mi szeretnénk, vagy ami nekünk jó, vagy amit mi élvezünk, és hogyha nem élvezem, akkor még húzamosabbnak tűnik, de saját tapasztalatból és másoknak a tapasztalataiból is az élet állandóan változik. Na, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy jobbra, de változik. És a változás az, az főleg, hogyha fel vagyunk készülve rá, hogyha az időt felhasználtunk, hogy tisztában legyünk azzal, ami nekünk kell, ami nekünk jó, ami, ahogy, hogy hogy működünk, hogy hogy tudunk saját magunkkal barátkozni, hát abból esetleg azt is megtanulhassuk, nem csak, hogy hogy várhatom el a másiktól, hogy legyen barát, hanem az, hogy hogy lehetek én a másiknak barát, és hogyha ezzel foglalkoztam, hogy na jó, vannak természetes zsenik, vagy áldott lelkek, akik természetesen csinálják. Isten áldja őket. Örülök én is, amikor ilyeneket találok. De vagyunk a többiek, akiknek ez nem volt egyből egy ajándék, nem volt természetes. Merem azt mondani, hogy azért, ha beleadjuk magunkat, hogyha tanulunk, hogyha nyitottak vagyunk, akkor meg lehet tanulni, talán még oda, hogy természetes legyen valamikor.
0: Nigel Forrest szavait idézem, mert hogy én is találtam idézeteket. A magány rossz utakra vezérelheti az ember gondolatait. Igaz vagy hamis?
2: Igen, hát ez viszont meg az a része a magánynak, mikor ugye nem tesszük oda azt a most kicsi szót, és már tényleg egy kicsit túl belemélyülünk, mikor csak kapálózunk benne, és csak egyre jobban merülünk bele. A magány veszélyes tud lenni, szóval akár depresszióhoz is vezethet idő után, hogyha nem látjuk a kiutat. Azt mondom, hogyha nagyon nem tudunk magunkon segíteni, akkor merjünk segítséget kérni, mert attól nem vagyunk mi kevesebbek. Viszont meg kell találjuk azt a segítséget, ami sokszor olyan helyről jön, ahonnan nem is számítunk rá. Hogy van az a mondás, hogy süket fülekben találtunk megértő szavakat. Nem tudom, szerintem lehet a magánynak ez az egyik legveszélyesebb oldala, hogy annyira bele lehet merülni, hogy már tényleg nem látunk kiutat, és az ember tényleg nagyon rossz utakra tud általa kerülni.
1: Itt merek egy kicsi provokációt bedobni, és pedig len az, hogy a magányságnak következménye vagy oka a depresszió. Hát, nem látok itt egy fekete-fehéret, mert lehet, hogy csak akkor vesszük észre, hogy depresszióban vagyunk, amikor magunkra hagynak, amikor a zaj megszűnik körülöttünk, és ezt problémának lássuk, mert ugye a zaj volt a zsibbasztás, azért a külső zaj elfette a belső zajt, na de ugyanakkor úgy is lehet, hogy azért vonultunk vissza, mert valahol éreztük, szerintem az egyik nem zárja ki a másikat, hogy valami mégis baj volt, tehát kint voltunk, igyekeztünk, de csak nincsen rendjében valami, és akkor visszavonultunk. A rosszabbik esetben, vagy van egy példám, ismertem egy hölgyet, aki többször volt be is utalva a pszichiátriára, kb. 40-40 valahány éves volt, amikor ismertem, akkor talán egy pár évvel nálam idősebb volt, hát most is az lenne, csak próbálom a viszonyokat egy kicsit lerajzolni, és svájci volt, Romániában missziózott, jól működött, tehát jó működőképes volt, és olyasmit mondott, hogy nem működik, tehát az ő tapasztalata az, hogy bizonyos folyamatok az életben olyanok, mint egy nagy kerék, mint egy ciklus, és hogy a kerékből bizonyos pontokban természetesen könnyebben ki lehet szállni. Na de, hogyha kipróbálsz szállni, amikor még nem érted el azt a pontot, az azt jelenteti, hogy még egyszer bekerjárad az egész kört. És az bennem megmaradt, mert rendbe rakta az életét. Egy pár évre rá férhez ment, amennyiből tudok, a házasság jól működött, és komoly problémáik voltak fiatalabb években. Tehát nem volt olyan, hogy na, elment, meg egy kicsit megorvosolták, kikovácsolták belőle a betegséget, hanem valaki olyan volt, aki mélyvizekbe úszott, valahogy bölcsességre jutott, kigyógyult azokból. Nem azt mondom, hogy problémamentes volt, de sikerült egy jó életet felépíteni és vezetni tovább. Tőle ez volt, ami megmaradt, hogy nem mindegy, hogy melyik időpontban szállok ki, hogy vannak bizonyos folyamatok, amelyek meg kell érjenek, lehet, hogy vannak a magányságban is, de ebből nem próbálom teljesen általánosítani, hogy vannak értékes leckék, amiket meg kell tanuljunk ahhoz, hogy ne járjuk még egyszer pont ugyanazt az út, vagy hasonló utat.
0: Kicsit elvinném a témát a közösségi oldalak felé is. Mai fiatalok körében szerintetek a közösségi oldalak segítenek a magányosság kialakulásában?
2: Hát most attól függ, igen, lehet egy magánynak egy olyan oldala, hogy például a megfelelési vágy ugyanúgy. Mert hogy a közösségi oldalakban most mit látunk, főleg a fiatalok mit látnak, hogy ilyen legyél, olyan legyél, meg merd is felvállalni magad, de azért mégse annyira, hogy másokat megbántsál azzal, hogy felvállalod magad. Szóval meg tudom érteni, hogy egyes emberek miért érzik magukat magányosnak, hogyha a közösségi oldalban részt vesznek, vagy tagjuk a közösségi oldalnak. De szerintem sok jólhoz nem vezet az egész ilyen közösségi oldalak. Annak is megvannak a maga jó részei, de én még nem találtam rá.
1: Ez egy nagyon bő kérdés, mert ugye minden egyén más, és minden pár egyén, aki összejön, még másabb. De azért mostan én már egyértelműen nem vagyok fiatal, vagy a fiatalok között, nem ottan élem az életemet. Ellenben vannak korábbi referenciáim, tehát voltak más tapasztalataim, és az a műsorok során talán el is szólt egy párszor, hogy ezelőtt 30-40-50 évvel veszélyes volt nyitott lenni, veszélyes volt dolgokat, nem minden dolgot, de egy csomó mindent néven nevezni, és akkor megtanultad, megszoktad, hogy egy csomó mindent magadnak tartottál, és az persze, hogy magányossághoz vezetett, mert hogyha nem lehetsz nyitott, akkor nem is tudsz kapcsolódni. Na most úgy, ahogy én látom a szűk szögekből, ahol közel engednek a fiatalok ma, az, hogy ma ez a gát már nincsen meg, és hogy bizonyos csoportokban, bizonyos időpontokban sokkal könnyebb és természetesebb nyitott lenni, és mivel hogy nem félnek ettől, neki mennek, kimondják, legalább tudják hány óra, és hogy a mai fiataloknak az én szemszögömből ott szerintem több generáció is összefér, tehát fiatalokat értem 15-25, akár 30 évig is, akik nem egy csoport, hanem több csoport, hogyha odamászunk közéjük, mentális problémákról, mély lelki problémákról sokkal-sokkal könnyebb nekik beszélni, természetes, és nem csak, hogy könnyebb, de csinálják, gyakorolják, mint mi vének számunkra volt akkor, és amilyen ma számunkra. Segítséget kérni, ezelőtt egy pár perccel mondtad, hogy jó, és hogy nem kéne kisebbre, kevesebbnek érezzük magunkat, hogyha megtesszük. Az én generációmnak úgy veszem észre, nagyon nehezen esik, de pszichoterápiát vagy hasonló segítséget kérni, az valahogy nem fér bele a világképbe, és éppen nemrég egy generáción belülivel beszéltem, akinek a házassága egy katasztrófa, van ilyen is, és el akar várni, mert már nem működik, tehát nem kibírni való a helyzet, és mondtam, oké, két dolgot kéne csinálni, sajnos saját tapasztalatból is lettem ilyen bölcs, hogy egy jó ügyvéd és egy jó terapeuta. Jó ügyvédről gondoskodott, terapeutáról még nem. Az én tapasztalatom az a fiatalabb generációkkal, hogy sokkal könnyebb, itt se ugrik mindenki azonnal pszichoterápiához, de nem is szükséges. Mert hogyha az én barátaimmal, ismerőseimmel, az én körömben megbeszéltem dolgokat, amik foglalkoztatnak, amik nyomasztanak, az már legalább 50%-át a problémának megoldotta, és akkor már nem kell annyira terápiába menni, mert a barátok közt megneveztük, és az, hogy megneveztük, már egy óriás segítség, tehát ha valamit megneveztünk, az erejéből rengeteget elvesztett. Valahol azt merném mondani, hogy valahol 50-80%-a az erejének puty eltűnt, és szerintem ez megvan, ezt szerintem Jézus maga mondta, hogy őtet idézik az igébe, hogy egymásnak valljátok be bűneiteket, vagy problémáitokat. Az nem volt kimondva, de szerintem úgy, viseljétek egymás terhét. Tehát a legnagyobb terhek ezek a lelki terhek. És hogyha egymás közt, hogyha a baráti körbe sikerül megosztani, vagy sokkal elviselhetőbb, sokkal jobb az élet, így már nem magányos az élet. Na, ez nem sikerül, akkor a profihoz is, hát nem éppen hiába megyünk, ma ott is történik gyógyulás, de hogyha visszajövök a családba, a barátokhoz, és én meggyógyultam, de ők nem, az is kutya magányos.
0: András, te itt érintetted, hogy mi volt ezelőtt 30-40 évvel, és nehezebb a te generációdnak beszélni a magányról, vagy bármi ilyenféle problémáról. Van különbség az ezelőtt 30-40 évvel ezelőtti magányérzés között, és a mai magányérzés között?
1: Hát biztosan van, mert a világ rengeteget változott. Egyrészt a mai világban fantasztikusan könnyű kapcsolatot fenntartani. Ha csak akarja mind a két oldal, tehát akárhol lenne a világon, Facebook, akármi, WhatsApp, tehát lehet videokonferenciázni, ami nem kicsi dolog. Hát ezelőtt 40 évvel, még 30 évvel is egy nemzetközi telefonhívást be kellett jelenteni, felvették a rendelést, és akkor egy jó pár órára rá felhívtak, hogy na, még akarod? Igen! És akkor, ha szerencséd volt, elkaptad a másikat a telefon mellett, és akkor tudtál beszélni vele. Hát ez lenne egy dimenziója a dolognak. Na mostan, hogyha ugyanazt az embert vesszük, tehát hogyha ma 60-70 évest vesszük, aki ezelőtt 40 évvel teljesen más korban volt, hát akkor, hogyha viszketett, elmentem a haverhoz, nem is hívtuk egymást telefonon, még ha volt is telefon, hanem szépen bekopogtunk, kezi csokolom, a Laci itthon van, igen. Kijöhetett, már megint? Most viccelkedek, de akkor egyféleképpen a törzsben a kapcsolat valahogy fontos volt, és élő, és fiatalok voltunk. Na mostan azok közül sokak kivándoroltak, egy pár közöttük meghaltak, egy pár közülünk küzdünk azzal, hogy a mai világot megértsük, mert nem ebben születtünk, nem ebben nőttünk fel, és a mai világ komplikált és furcsa. Könnyebb nosztalgiázni, szerintem azok, akik nosztalgiáznak, arra emlékeznek, hogy hogy érezték magukat fiatalon, és könnyű elidegenedni ettől a világtól. Meg vannak azok az, én szerintem nem tudom szépen megnevezni, majdnem öngyilkos helyzetek, ahol a szülő ösztönözte ezelőtt 20 évvel a gyerekét, hogy vándoroljon ki. És a gyerek bölcs szülőre hallgatott, kivándorolt, ottan alapított családot magának, az élet zajlik tovább. Most arról nem beszélünk, hogy milyen boldogak, hogy élték túl az idegenséget, az egy külön téma. De a szülő itt maradt. Most panaszkodik, hogy egyedül van.
2: Most azon gondolkoztam, hogy András is említette, hogy a mai világban mennyire könnyen megnyílik az ember, és milyen könnyű felvállalni az érzéseinket. Ez szerintem is így van. Viszont ez amiért jó, pont azért rossz is, mert veszélyes is lehet. Ezért fontos az, hogy megválogassuk a körülöttünk lévő embereket, hogy kinek mondunk el dolgokat, és kinek nem. Az, hogy én is tapasztalatból mondom, hogy volt már olyan alkalmam, hogy úgy éreztem, hogy világnak elkürtölném, hogy hányféle és mi bajom van. És ez sajnos nem épp a javamra vált, néha nem azt kapta, amire számítottam.
0: Banális kérdést teszek fel utolsónak, méghozzá azt, hogy szerintetek lehet-e pozitív oldala a magánynak?
2: Hát most attól függ ki, hogy éli meg. Hát nem tudom, például vannak vallások, ahol a magány egy része, vagy a szerzetesek, buddhista szerzetesek, hogy ők is gyakorlatilag magányban élnek, jó, ott vannak egymással, de ők nagyon nem beszélnek, sőt, lehet egyáltalán nem beszélnek. Ők is félre vannak horulva a társadalomból. Lehet az egy jó része, hogy a világtól, a világnak azt az oldalától is el lehet szakadni, akkor lehet másképp lehet megenni az egészet. Ahhoz viszont nagyon ki kell egyeznünk, és meg kell barátkoznunk magunkkal, hogy a magánynak egy pozitív oldala legyen. Szerintem.
1: Hogyha a klinikus értelemben, hogyha elfogadjuk a negatív megfejezését a szónak, akkor a magány az egyértelműen nem jó. Tehát, hogyha már fáj annak, aki benne van, akkor nehéz jót találni benne. Az egyedül létet hoznám itt színpadra, és pedig az egyedül létnek, hogyha jól tudjuk gazdálni, hogyha azt az időt kihasználjuk úgy, ahogy Tamás már a műsor elején jelezte, hogy visszavonulok azért, hogy dolgokon elgondolkozzak, amiken, amikor ott vagyok a többiek közt, nem tudok elgondolkozni. Egy csomó minden történt, és van, akinek ezt meg kell külön fontolni. Na, ilyen helyzetben szerintem egyedül lenni, hagyni, hogy a dolgok megérjenek, vagy segíteni, hogy a dolgokat megemészszük, ez jó. És mernék egy dolgot mondani, amit az utolsó időben ki is próbáltam, mert van időm. Hát, voltak évek, és volt időm kipróbálni. Hogyha magányosan érzem magamat, és oda próbálok kapaszkodni máshoz, az nem jó, de hogyha magányosan érzem magamat, és találok egy alkalmat egy másiknak egy jó szavat mondani, azt megadni neki, amit én szeretnék, lehet, hogy szomszéd a te két kezeddel, amit mondtál, szinte nem emlékszek egy konkrét kivételre, amikor nemhogy nem fogadták el, hanem örültek is neki.

Az elmúlt percekben Márli Andrással és Kun Tamással beszélgettem a magányról. Ha önöknek is van véleményük, akkor küldjék el nekünk az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy a 0264 44 19 68-as telefonszámon is hívhatnak bennünket. A műsor szerkesztőjét Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Kezükben Harcsa Veronikát hallhatják.

Az elmúlt percekben Harcsa Veronika jazzzeneműveit hallották. Ezzel homokóra adásunk a végéhez is érkezett, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom önöket a reggeli információs magasztalatban.

az én műsorunkba. Búcsúzom azoktól, akik nem tartanak velem Ábréli Lajos költő műfordító gondolatával, amely így szól. Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit augusztus 6-án, csütörtök reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Új természetvédelmi stratégia. A helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Döntött a szenátus. Összeférhetetlenség miatt automatikusan megszűnhet a mandátum. Vízkorlátozás Kolozs és Szilágy megyékben. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. A képviselőház tegnap döntőházként módosításokkal megszavazta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as országos stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet. A jogszabályt 177 szavazattal, 79 ellenében, 11 tartózkodással fogadták el, írja az Agile Press. A plénumi szavazás előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan a cselekvési tervben szereplő intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni, ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A bizottság elfogadta a Románok Egyesülésért Szövetség egyik módosító indítványát is, amely törli a törvény szövegéből az őshonos kifejezést. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia programdokumentumként minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Döntőházként fogadta el tegnap a szenátus a köztisztségviselők feltehetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályt 105 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 7 tartózkodás mellett hagyták jóvá, írja az Agile Press. A tervezet egyik legfontosabb rendelkezése szerint a törvény hatályba lépését követően 30 napon belül automatikusan megszűnik azoknak a tisztsége vagy mandátuma, akik esetében korábban jogerős bírósági döntés állapított meg összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet, és a döntés óta még nem telt el 3 év. A módosítás azt is előírja, hogy a háztartási kapcsolathoz hasonló kapcsolatban élő élettársaknak is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Több tucat Kolozs és néhány Szilágy megyei település marad víz nélkül, miután a hálózat túlterheltsége miatt átmenetileg megszakítják a szolgáltatást. A szamos vízművek Dési fiókja tegnap délután közleményben tájékoztatta több település fogyasztóit, hogy elzárják a csapokat. Tegnap este 20 órától Alsó Kosály, Felső Kosály, Tisorbó, Szeletruk, Kaplony, Kackó, Szelecske, Révkolostor, Csatány, Tőkepataka, Pecsétszeg, Alsó Bogáta, Horgos Pataka, valamint a Szilágy megyei Dobrocsina marad vezetékes víz nélkül ma este 10 óráig. Kozárvár, Monostorszeg, Mikeháza, Szent Margita, Nagy Domb és Lunkatanya településeken ma reggel 8 órakor veszik el a vizet, és csak holnap délben adják vissza. Leállítják a szolgáltatást a Szilágy megyei Sztána és Kispetri településeken is holnap reggel 10 óráig. Ördöngös füzes, füzes Mikula, Boncnyires, Kisszék, Nagy Devecser és Mohaj települések vízellátása tegnap délután és ma déli 12 óra között szünetel. A szolgáltató emlékeztetett, hogy jelen helyzetben a vezetékes vizet kizárólag háztartási célra használják. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és állattartó egyesület képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A kezdeményezők rámutatnak, a barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. A Román Nemzeti Bank déli érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, Amazon.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Kelet és nyugat tájait újongásra indított. 65. Zsoltár 9. verse. A börtönőr örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Cselekedetek könyve 16. részének 34. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra!
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., 12. és 14. verse alapján szól ma hozzánk a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Új lenyomatom című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, az ígét a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., valamint 12., 14. verseiből olvasom eképpen. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd pedig atya leszek, és ő az én fiam lesz. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél szerzője a folytatásban Jézus nagyságát vizsgálja, és hitet tesz amellett, hogy Jézus nagyobb, mint az angyalok, nagyobb, mint Mózes, vagy később nagyobb, mint az ószövetségi áldozatok. E sorban az elsők az angyalok. Az angyalok megjelenése mindenkor Isten jelenlétére utalnak. Feltűnésük a Szentírásban Isten akaratával egyező módon történik, nevük is azt jelenti küldött vagy hírnök. Az ő akaratát közvetítik, üzenetét szóban vagy cselekedetekben tolmácsolják. Párbeszédre készek, megszólalnak és megszólíthatóak. Különös módon csak annak a számára láthatóak, akiket Isten kiválaszt, mint például Elizeus és az ő szolgája Dótán városánál. Ha kell, Isten ítéletét is végrehajtják, mint a szomorú 10. csapásnál Egyiptomban. Különös alakokban is megjelennek, mint a kérubok és a szeráfok. Ám van, hol egyedül teszik a dolgokat, de van, hogy többen is láthatóak, amint a kiválasztottakat megkeresik, mint a 3 látogató Ábrahám sátránál, vagy az angyalok, akik Jákób álmában jelentek meg az égi lajtorján. Jézus születését megelőzően, majd földi útján is elkísérik őt az angyalok. Hírül adják a királyi gyermek érkezését, nyilvános fellépése után pedig szolgálnak neki, mint a kísértés történet végén is. Halála és feltámadása idején is ők, az angyalok a hírvivők, a Jézusról szóló örömhír, a feltámadás hírének átadói. Jelenlétük és személyük kifejezi az események nagyszerű voltát és azt, hogy az emberek csupán meghallani és átadni tudják a hírt. Ám azt befolyásolni, vagy saját ereikből bármit is hozzátenni nem tudnak. Jézus szolgálata és az angyalok szolgálata közt döntő különbség, hogy míg az angyalok Isten akaratát végrehajtani hivatottak, ezzel szemben Jézus az Atya akaratát önként, alázatból fakadóan hajtotta végre, mert ő nem teremtmény, hanem ő maga is teremtő. Ahogyan ezt Pál apostol leírja a Filippi levél 2. fejezetében, egy korai, ókeresztény hitvallás szövegét idézve. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki isteni formában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus szolgai formája az alázatnak, a mentő szeretetnek a jele minden ember számára. Szolgálni jött, ahogy ő mondta, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. Szándéka és cselekedetei kifejezték küldetésének lényegét, hogy megváltsa és elvezesse a világot Isten országának ismeretére. Jézus nagyobb, mint az angyalok. Erről szól a hitvallás folytatása a már idézett efézusi levélből. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nekünk sincs más dolgunk, ma élő keresztényeknek, mint egyszerűen beállni azok sorába, akik áldják és magasztalják megváltó Urunkat alázatáért, értünk való kegyelméért. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk.
Mindenható Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy elküldted egyszülött fiad a világba, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd éljünk ennek örömében, reménységében és tapasztalatában ma is. Amen.

Isten üzenete Tőkés Zoltán, a Magyarországi Csengeli Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., 12. és 14. versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Új lenyomatom című részt felolvassa a rádiónk munkatársa, Janicskó Mihály Noémi.

Új lenyomatom. Én vagyok. Összetéveszthetetlenül én. Új lenyomatom rám nyomja bélyegét. Lábnyomaim, a magam mögött hagyottak, meghatározzák előttem lévő utamat. Ugyanaz az irány, tovább, egyenest. Egyazon célt követnek? Leszegett szemmel, rövidláton s szemüveggel. Én megyek? Vagy az út vissza lábam alatt? Magamat hordozom. Teherként, leigázva. Alig jut erőmből, újra és másra.

28. Zsoltár. Dávidé. Téged hívlak, Uram, kősziklám. Ne fordulj el tőlem némán. Mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz. Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok. Kezemet fölemelve, szent templomot felé. Ne sorolja bűnösök és gonosztevők közé, akik békésen beszélnek fele barátaikkal, de rossz szándék van a szívükben. Fizess meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint. Kezük munkája szerint fizess meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek. Mivel nem figyelnek az Úr tetteire, sem kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Új lenyomatom című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit csütörtök reggeli ébresztő magazin műsorunkban augusztus 6-án. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ma Ápréli Lajos költő műfordító gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1967-ben ugyanezen a napon hunyt el, és így szól. Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk. Ezután Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, miután felcsendül a jó hír, ezután pedig Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítatta zárjuk műsorunkat. A pontos idő 6:30. Rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Új természetvédelmi stratégia. A helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Döntött a szenátus. Összeférhetetlenség miatt automatikusan megszűnhet a mandátum. Vízkorlátozás Kolozs és Szilágy megyékben. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A képviselőház tegnap döntőházként módosításokkal megszavazta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as országos stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet. A jogszabályt 177 szavazattal, 79 ellenében, 11 tartózkodással fogadták el, írja az Agile Press. A plénumi szavazás előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan a cselekvési tervben szereplő intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni, ellenkező esetben a javaslatot automatikusan el.

0: és bírósági döntés állapított meg összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet, és a döntés óta még nem telt el 3 év. Több tucat Kolozs és néhány Szilágy megyei település marad víz nélkül, miután a hálózat túlterheltsége miatt átmenetileg megszakítják a szolgáltatást. A Szamos vízművek Dési fiókja tegnap délután közleményben tájékoztatta több település fogyasztóit, hogy elzárják a csapokat. Tegnap este 20 órától Alsó-Kossály, Felső-Kossály, Tisorbó, Szeletrúg, Kaplony, Kackó, Szelecske, Révkolostor, Csatány, Tőkepataka, Pecsétszeg, Alsó-Bogáta, Horgos-Pataka, valamint a Szilágy megyei Dobrocsina marad vezetékes víz nélkül ma este 10 óráig. Kozárvár, Monostorszeg, Mikeháza, Szent Margita, Nagydomb és Lunkatanya településeken ma reggel 8 órakor veszik el a vizet, és csak holnap délben adják vissza. Leállítják a szolgáltatást a Szilágy megyei Sztána és Kispetri településeken is holnap reggel 10 óráig. Ördöngös Füzes, Füzes Mikula, Boncnyíres, Kisszék, Nagy Devecser és Mohaj települések vízellátása tegnap délután és ma déli 12 óra között szünetel. A szolgáltató emlékeztetett, hogy jelen helyzetben a vezetékes vizet kizárólag háztartási célra használják. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és állattartó egyesület képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, Amazon.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült.
1: A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Lőrinc Annával.

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió augusztus 6-ai kalendáriumában. Augusztus 6-át írunk, ez az év 218. szökőévben 219. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 147 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz. 1914. augusztus 6-án az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Oroszországnak, valamint Szerbia-Németországnak. 1945-ben ezen a napon ledobták az első atombombát Hiroshimára, Japánra. 140 ezer emberrel végzett a robbanás. Ez a nap ugyanakkor a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja is. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-ai moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjával nyilvánították. Augusztus 6-án 1991-ben elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal. A CERN magkutatóközpontban fejlesztették ki a világ első webböngésző programját. Az oldal ma már eredeti helyén nem érhető el. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek augusztus 6-ához kötődnek.

881-ben született meg Sir Alexander Fleming, angol orvos, a penicillin felfedezője. 1945-ben Nobel-díjat kapott. 1907-ben a mai napon született Heller László, Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtésű eljárásának feltalálója. A 40-es években dolgoztak ki az erőművek víz nélkül, levegővel történő hűtésére világszerte ismert eljárást. Ezen a napon 1908-ban született meg Vajda Lajos, avantgárd festő és grafikus. 1928. augusztus 6-án látta meg a napvilágot Andy Warhol, amerikai művész, a pop art képviselője. Szülei a magyarországi Mezőlabancról vándoroltak ki Amerikába. A 20. századi képzőművészet emblematikus figurája. Sikeres reklámrajzoló karrierje után Warhol világhírnévre tett szert, mint festő és avantgárd filmkészítő. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. Ezen a napon 1272-ben hunyt el 33 éves korában 5. István magyar király. A Csepel-szigeten halt meg, a Nyulak-szigetén, a mai Margit-szigeten lévő Dombos, Apáca-kolostorban temették el. 1239-ben született meg 4. Béla, magyar király és Laszkarisz Mária gyermekeként. 1757. augusztus 6-án halt meg Mákonyi Ádám, a barokk kor kimagasló portréfestője. A mai napon 1944-ben meghalt Jane Heining, a budapesti skót misszió mártírja. Internátus vezetőjeként nőket és gyerekeket bújtatott, de később velük együtt deportálták Auschwitzbe, ahol gázkamrában meggyilkolták. Budapesten rakpart van róla elnevezve. 1947-ben a mai napon meghalt Ignotus, publicista, kritikus, író, a Nyugat című folyóirat alapítója. 1999. augusztus 6-án hunyt el Kis Sándor, kétszeres munkácsidíjas szobrászművész. Ő készítette a Rába gyarmati Szent Lambert oltárdombol művet és a Csürötneki katolikus templom belső terét. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk augusztus 6-ához köthető.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

Először is lássuk, milyen hozzávalók szükségesek hozzá. Ha egy darab 20x30 cm-es tepsihez szeretnénk elkészíteni, 1,5 kg krumpli, 10 darab tojás, 200 g lillahagyma, 200 g kolbász, 20 ml olaj, 800 g tejföl, 2 teáskanál mustár, 3 kereszt fokhagyma, 2 teáskanál étkezési keményítő, só, bors, 200 g szeletelt békön, 500 g vaj és 250 g trapista sajt.

Most lássuk az elkészítési módját. Ehhez a rakott krumpli recepthez először a burgonyát bő, enyhén sós vízben majdnem puhára főzzük. A tojásokat szintén 10 perc alatt készre főzzük. A lillehagymát szeletekre vágjuk, és egy kevés olajon üvegesre pirítjuk. A tejfölben elkeverjük a mustárt, az úzott fokhagymát, a keményítőt, és hosszúk borsozzuk. A békönt ropogósra pirítjuk. A tepsi alját kikenjük vajjal, és elkezdjük rétegezni a hozzávalókat. Minden réteget enyhén megsózunk. Először teszünk egy réteget a megfőtt és karikára vágott krumpliból, és az egészet meglocsoljuk egy adag tejföllel. Ezután jöhet a szintén főtt, karikára vágott tojás, amit megszórunk egy adag pirított hagymával. Teszünk egy réteget a kolbászból és a békönből, majd ismét jöhet egy réteg tejföl. Ezt a sort addig ismételjük, amíg el nem fogynak az alapanyagok. A végén tejföllel zárjuk a sort, majd az egészet megszórjuk a reszelt sajttal, és 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 25-30 perc alatt készre sütjük.

Most lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek a klasszikus rakott krumpli receptjéhez. Ha egy darab 20x30 cm-es tepsihez szeretnénk elkészíteni, 1,5 kg krumpli, 10 darab tojás, 200 g lillahagyma, 200 g kolbász, 20 ml olaj, 800 g tejföl, 2 teáskanál mustár, 3 kereszt fokhagyma, 2 teáskanál étkezési keményítő, só, bors, 200 g szeletelt békön, 500 g vaj és 250 g trapista sajt. Amennyiben ebédre vagy esetleg vacsorára szeretnék elkészíteni, a pontos receptet leírva megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. A következőkben a névnaposainkat köszöntjük Deák Anitával.
3: Augusztus 6-án Berta és Bettina névnapokat ünnepeljük. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Berta német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is. Jelentése fényes, tündöklő, híres. A Bettina női név, a Betta név olasz eredetű továbbképzése. Egyesek az Erzsébetből származtatják. Ebben az esetben jelentése Isten az én esküm, vagy Isten a tökéletesség. Augusztus 6-án köszöntjük tehát minden Berta és Bettina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Áprili Lajos költő műfordító gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1967-ben ugyanezen a napon hunyt el, azaz augusztus 6-án. És így szól. Ha nem leszek, nem fogja tudni senki. Sorsomnak mennyi furcsa titka volt. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő egy órában. Hamarosan híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő reggel 7 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Új természetvédelmi stratégia. A helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Döntött a szenátus. Összeférhetetlenség miatt automatikusan megszűnhet a mandátum. Vízkorlátozás Kolozs és Szilágy megyékben. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. A képviselőház tegnap döntőházként módosításokkal megszavazta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as országos stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet. A jogszabályt 177 szavazattal, 79 ellenében, 11 tartózkodással fogadták el, írja az Agile Press. A plénumi szavazás előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan a cselekvési tervben szereplő intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni, ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A bizottság elfogadta a Románok Egyesülésért Szövetség egyik módosító indítványát is, amely törli a törvény szövegéből az őshonos kifejezést. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia programdokumentumként minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Döntőházként fogadta el tegnap a szenátus a köztisztségviselők feltehetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályt 105 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 7 tartózkodás mellett hagyták jóvá, írja az Agile Press. A tervezet egyik legfontosabb rendelkezése szerint a törvény hatályba lépését követően 30 napon belül automatikusan megszűnik azoknak a tisztsége vagy mandátuma, akik esetében korábban jogerős bírósági döntés állapított meg összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet, és a döntés óta még nem telt el 3 év. A módosítás azt is előírja, hogy a háztartási kapcsolathoz hasonló kapcsolatban élő élettársaknak is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Több tucat Kolozs és néhány Szilágy megyei település marad víz nélkül, miután a hálózat túlterheltsége miatt átmenetileg megszakítják a szolgáltatást. A Szamos vízművek Dési fiókja tegnap délután közleményben tájékoztatta több település fogyasztóit, hogy elzárják a csapokat. Tegnap este 20 órától Alsókosály, Felsőkosály, Tisorbó, Szeletrók, Kaplony, Kackó, Szelecske, Révkolostor, Csatány, Tőkepataka, Pecsétszeg, Alsóbogáta, Horgospataka, valamint a Szilegy megyei Dobrocsina marad vezetékes víz nélkül ma este 10 óráig. Kozárvár, Monostorszeg, Mikeháza, Szent Margita, Nagydomb és Lunkatanya településeken ma reggel 8 órakor veszik el a vizet, és csak holnap délben adják vissza. Leállítják a szolgáltatást a Szilágy megyei Sztána és Kispetri településeken is holnap reggel 10 óráig. Ördöngös Füzes, Füzes Mikula, Boncnyires, Kisszék, Nagy Devecser és Mohaj települések vízellátása tegnap délután és ma déli 12 óra között szünetel. A szolgáltató emlékeztetett, hogy jelen helyzetben a vezetékes vizet kizárólag háztartási célra használják. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és állattartó egyesület képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A kezdeményezők rámutatnak, a barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. A Román Nemzeti Bank déli érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, amazol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Kelet és nyugat tájait újongásra indított. 65. Zsoltár 9. verse. A börtönőr örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Cselekedetek könyve 16. részének 34. verse.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Credo.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., 12. és 14. verse alapján szól ma hozzánk a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Új lenyomatom című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség. Az ígét a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., valamint 12., 14. verseiben olvasom eképpen. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd pedig atya leszek, és ő az én fiam lesz. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél szerzője a folytatásban Jézus nagyságát vizsgálja, és hitet tesz amellett, hogy Jézus nagyobb, mint az angyalok, nagyobb, mint Mózes, vagy később nagyobb, mint az ószövetségi áldozatok. E sorban az elsők az angyalok. Az angyalok megjelenése mindenkor Isten jelenlétére utalnak. Feltűnésük a Szentírásban Isten akaratával egyező módon történik, nevük is azt jelenti küldött vagy hírnök. Az ő akaratát közvetítik, üzenetét szóban vagy cselekedetekben tolmácsolják. Párbeszédre készek, megszólalnak és megszólíthatóak. Különös módon csak annak a számára láthatóak, akiket Isten kiválaszt, mint például Elízeus és az ő szolgája Dótán városánál. Ha kell, Isten ítéletét is végrehajtják, mint a szomorú 10. csapásnál Egyiptomban. Különös alakokban is megjelennek, mint a kérubok és a szeráfok. Ám van, hol egyedül teszik a dolgokat, de van, hogy többen is láthatóak, amint a kiválasztottakat megkeresik, mint a 3 látogató Ábrahám sátránál, vagy az angyalok, akik Jákób álmában jelentek meg az égi lajtorján. Jézus születését megelőzően, majd földi útján is elkísérik őt az angyalok. Hírül adják a királyi gyermek érkezését, nyilvános fellépése után pedig szolgálnak neki, mint a kísértés történet végén is. Halála és feltámadása idején is ők, az angyalok a hírvivők, a Jézusról szóló örömhír, a feltámadás hírének átadói. Jelenlétük és személyük kifejezi az események nagyszerű voltát és azt, hogy az emberek csupán meghallani és átadni tudják a hírt. Ám azt befolyásolni, vagy saját ereikből bármit is hozzátenni nem tudnak. Jézus szolgálata és az angyalok szolgálata közt döntő különbség, hogy míg az angyalok Isten akaratát végrehajtani hivatottak, ezzel szemben Jézus az Atya akaratát önként, alázatból fakadóan hajtotta végre, mert ő nem teremtmény, hanem ő maga is teremtő. Ahogyan ezt Pál apostol leírja a Filippi levél 2. fejezetében, egy korai, ókeresztény hitvallás szövegét idézve. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki isteni formában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus szolgai formája, az alázatnak, a mentő szeretetnek a jele minden ember számára. Szolgálni jött, ahogy ő mondta, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. Szándéka és cselekedetei kifejezték küldetésének lényegét, hogy megváltsa és elvezesse a világot Isten országának ismeretére. Jézus nagyobb, mint az angyalok. Erről szól a hitvallás folytatása a már idézett efézusi levélből. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nekünk sincs más dolgunk, ma élő keresztényeknek, mint egyszerűen beállni azok sorába, akik áldják és magasztalják megváltó Urunkat alázatáért, értünk való kegyelméért. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk.
Mindenható Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy elküldted egyszülött fiad a világba, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd éljünk ennek örömében, reménységében és tapasztalatában ma is. Amen.

Isten üzenete Tőkés Zoltán, a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., 12. és 14. versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából az Új lenyomatom című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Új lenyomatom. Én vagyok. Összetéveszthetetlenül én. Új lenyomatom rám nyomja bélyegét. Lábnyomaim, a magam mögött hagyottak, meghatározzák előttem lévő utamat. Ugyanaz az irány, tovább, egyenest. Egy azon célt követnek? Leszegett szemmel, rövidláton s szemüveggel. Én megyek? Vagy az út vissza lábam alatt? Magamat hordozom. Teherként. Leigázva. Alig jut erőmből. Újra és másra.

A 28. Zsoltár. Dávidé. Téged hívlak, Uram, kősziklám. Ne fordulj el tőlem némán. Mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírbaroskadókhoz. Halld meg eserező hangomat, amikor segítségért kiáltok. Kezemet fölemelve, szent templomot felé. Ne sorolja bűnösök és gonosztevők közé, akik békésen beszélnek fele barátaikkal, de rossz szándék van a szívükben. Fizess meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint. Kezük munkája szerint fizess meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek. Mivel nem figyelnek az Úr tetteire, sem kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segíts meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Új lenyomatom című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat csütörtök reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig meghallgatjuk a napáhítatát. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalonunkon keresztül. A pontos idő 7:30. Rövid híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Új természetvédelmi stratégia. A helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Döntött a szenátus. Összeférhetetlenség miatt automatikusan megszűnhet a mandátum. Vízkorlátozás Kolozs és Szilágy megyékben. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A képviselőház tegnap döntőházként módosításokkal megszavazta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as országos stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet. A jogszabályt 177 szavazattal, 79 ellenében, 11 tartózkodással fogadták el, írja az Agile Press. A plénumi szavazás előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan a cselekvési tervben szereplő intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni, ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. Döntőházként fogadta el tegnap a szenátus a köztisztségviselők feltehetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályt 105 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 7 tartózkodás mellett hagyták jóvá, írja az Agile Press. A tervezet egyik legfontosabb rendelkezése szerint a törvény hatályba lépését követően 30 napon belül automatikusan megszűnik azoknak a tisztsége vagy mandátuma, akik esetében korábban jogerős bírósági döntés állapított meg összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet, és a döntés óta még nem telt el 3 év.

0: Háza, Szent Margita, Nagy Domb és Lunkatanya településeken ma reggel 8 órakor veszik el a vizet, és csak holnap délben adják vissza. Leállítják a szolgáltatást a Szilágy megyei Sztána és Kispetri településeken is holnap reggel 10 óráig. Ördöngös Füzes, Füzes Mikula, Bonc Nyíres, Kisszék, Nagy Devecser és Mohaj települések vízellátása tegnap délután és ma déli 12 óra között szünetel. A szolgáltató emlékeztetett, hogy jelen helyzetben a vezetékes vizet kizárólag háztartási célra használják. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki elöljárók és állattartó egyesület képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, Amazon.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A Kolozsvári Művészeti Múzeumban augusztus 9-ig tekinthető meg a Két világ színei és közös fényei című kiállítás, amely Ferenc Júlia és G. Szabó Béla képzőművészek alkotásait mutatja be. A tárlat kurátora Ferenc Miklós, aki G. Szabó Béla hagyatékának gondozója is egyben. Vele beszélgettem a kiállításról, a két művész barátságáról, valamint arról, milyen volt közöttük felnőni.
1: Ön személyesen is ugye közel állt mind a két művészhez. Milyen volt gyermekként közöttük felnőni?
2: Alig voltam 6 éves, amikor G. Szabót megismertem. Ferenc Júliát már nyilván korábban, mert nagynéném, aztán később nevelő anyám lett, amikor 1960-ban fölkerültem, de 1956-ban, akkor volt nagyapámiknak az 50 éves házassági évfordulójuk nyárát Szentbenedeken, ahol ő lévita tanító volt, és G. Szabó ezt megelőzőleg már a 40-es években nagyon sokat járt azon a vidéken, és rajzolt nagyapámnak vendégeként. Viszont én 1956-ban ismerem meg, amikor hazajön Kínából, részt vesz ezen a családi ünnepségen, és utána aztán, amikor 60-ban fölkerültem Kolozsvára, és a Bátori gimnázium valamikor a piarista gimnázium volt, az én időmben 11-es számú középiskola volt, oda jártam, a Farkas utcában nőttem föl, egykori Betlen nemes kis palotának is lehetne mondani, ez pont középen van a Farkas utcai templom, illetve a piarista gimnázium között. Tehát ez számomra meghatározó volt gyermekként a Farkas utcába felnőni. Abban a műterem lakásban, ahol nevelő anyám Ferenc Júlia, illetve nevelő apám Furman Károly ötös művészek éltek, és ahol tulajdonképpen 1939-ben megalakul a Barabás Miklós C., és sok képzőművész ott együtt rajzol, mert nagyon szép tágas is volt ez a műterem lakás, együtt rajzolnak, és akkor ismeri meg 1939-ben G. Szabó Júlia nénémet, Karcsi bácsit, ott hosszú ideig ebben a 8 szám alatti lakásban van a Barabás Miklós színek a, mondjam így, a hivatala, mert ugye nagyon kezdetek voltak, a 15-ök alapítják meg, és én szerencsés voltam, mert gyerekként abból a képzőművész társaságból nagyon sokat megismertem. Éppen Júlia néném és Furman Károly úron keresztül, Most gyerekként visszatérve, ugye felnőni és látni ezt a két nagyszerű embernek a barátságát, tiszta

0: őszinte barátságát, és ahogy dolgoznak, hát ez mindig csodálattal töltött el, és ezért örvendek, hogy ez a mostani Bánffy Palotai kiállítás is végül is létrejöhetett, mert először 39 közös kiállításon ott találkoznak, és akkor alakul ki ez az egy életre szóló, tiszta művész barátság Ferenc Júlia és Gyészabó Béla között. Viszont kiállítani 1969. áprilisában húsvét nagyhetén nyílik meg a Szentegyház utcai galériában, akkor állítanak ki először közösen. Aztán később még 23 kiállítás fémjelzi ezt a közös kiállítás lehetőségét. Magyarországon, Szigligeten, Budapesten, Debrecenben állítanak ki együtt, többek között a Nemzeti Galériában, Nagytétényben például. Ott is több kiállítás születik, viszont Nagykárolytól Brassóig és Kézdivásárhelytől Temesvár, Nagyváradig és Kolozsvár és Vásárhely, Szászrégen és Székelyföldön, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, tehát ezek a városokba együtt állítanak ki, és mindenütt nagyon nagy sikerrel mutatkoznak be a közönség előtt. Mint ahogy itt is a múlt héten, csütörtökön volt ez a kiállítás megnyitó, ahol Gyészabó Bélának fametszetei és nagyméretű pasztelei, de ezt hozzá kell tegyem azt, hogy olyan munkák, ami egyszer vagy kétszer, ha ki volt állítva, de van olyan munka, ami még soha nem volt kiállítva. A másik rész pedig Julia nénémnek, Ferenc Juliának szintén olajképei és pasztelei állítottuk ki.
1: Ön eddig a hagyatékból hány kiállítást szervezett?
0: Tehát ebből a hagyatékból körülbelül több mint 600 rámába közel 1000 alkotás van bekeretezve. Jelenleg 10 helyen van kiállítás, idéglenes, illetve Letétbe, Marosvásárhelyen, Székelyföldön. Amit a hallgatók figyelmébe tudok ajánlani, az a Bánffy család nevéhez fűződik. A Bánffy palotában ez a legutolsó kiállítás, ez a 179. a hagyatékból szervezett kiállítás a Gyészabónak. De van egy nagy anyag, méghozzá 160 munkát foglal magába, és augusztus végéig látogatható, és Kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesznek ilyen vezetett kiállítás látogatási lehetőségek. A válaszúti gyönyörűen felújított Bánffy kastélyban, amely nemrég kapta meg az Európa Nosztra díjat, és ott 6 teremben van egy másik anyag. De ugyancsak van Sepsiszentgyörgyön például egy érdekes kiállítás, a Helikon 100, mert 100 éve kezdődött a Helikonnak, és Julia nénémet épp ezért tették ki annak idején a Képzőművészeti Szövetségből, mert túlzottan helikonista, azaz a nyugati irányzatát népszerűsítette inkább, mint ezt a bizonyos szocialista realizmust. És ez a Helikon 100 keretén belül úgy tudom, vagy 35, majdnem 40 portréja a Gyészabónak mutatták be, akiknek a neve művészemberként, íróként, tudósként, közéleti személyiségként valamilyen formában kapcsolódik a Helikon folyóirathoz, és ez a Helikon 100, amely most jelenleg Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központba állították ki, van egy ilyen kiállítás. Ez a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül szintén a Bánffy palotában fogják bemutatni ezt az anyagot, és a maga idejében szerintem egy nagyon érdekes anyag. De ugye az eredeti kérdés, tehát, hogy hány kiállítás, hát Gyészabónak az életében mintegy 250 egyéni kiállítás volt, mintegy 400-an közös tárlatokon is, mintegy 400-an vett részt, és a halála után pedig ez a mostani, a múlt héten megnyílt, és még egy hétig látogatható Bánffy palotában lévő kiállítás, illetve a Válaszúti kastélyban lévő kiállítás, ami itt közel van Kolozsvárhoz. Ez a 178, illetve a 179. kiállítást jelenti. Így visszagondolva, nagyon nagy energiát jelentett, befektetést. De azt mondom, hogy mindig megéri, mert amikor az ilyen kiállítás megnyitókon és kiállítások alkalmával az ember akarva akaratlanul érzékeli, hogy a közönség részéről milyen a visszajelzés, milyen az érdeklődés, mennyire örülnek, hiszen mind a Ferenc Júlia, mind pedig a Gyészabó Béla neve, hogy a múlt század két ragyogó művésznek a nevét fémjelzi, hiszen szinte egy évszázadot éltek meg. 1905-ben születik augusztusban Gyészabó Béla, 1985-ben hunyt el itt Kolozsváron. Júlia néném pedig 1909-ben született Nyárád mentén, Nyárád Szent Benedeken, és 1999-ben hunyt el szintén itt Kolozsváron. Júlia néném szinte egy évszázadot, amiben ott van a két világégés, ott van Trianon, ott van ugye egy csodálatos emberöltő.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza akkor a mostani kiállításhoz, aminek a címe ugye Két világ színei és közös fényei. Hogy ezt a nevet kapta?
0: Azért, mert ugye egy férfi képzőművész és egy női. Más a férfi, más a női lelkület. Más a gyermek lelkülete, más az idősebb lelkülete. És nyilván ez a sajátos lelki világra szerettünk volna utalni. A színek pedig mindegyik művész másképpen lát. De mind a két művészben, ami közös, az, hogy ugye nem csak a szemével lát az ember, hanem a szívével is. És mind Gyészabó Bélánál, mind Ferenc Júliánál ezek a színek másképp jelentkeznek. Egy példát mondjak. Emlékszem, hogy Gyészabó 64-ben a Dantét illusztrálja. Nagyon sok portré, nagyon sok figurális ábrázolásmód benne, de volt, hogy Júlia néném is készített teljesen külön, másként. Például, amire emlékszem, hogy Beatrix levetti a fájtlát, egy ilyen című illusztrációt, mikor Gyészabó Béla, ez nagyon szép volt a Júlia néném, a reneszánsz beütés érzékelhető, mikor Gyészabó Béla meglátta Júlia néném, hogyan ábrázolja a Beatrix-t, és ahogy leveti a fájtlát, akkor azt mondta Júlia, egy kérésem van, többet ne készíts ilyen jellegű képet, mert én ilyen szépen nem fogom tudni kimetszeni a fába, mert tényleg nagyon nehéz ugye azokat a lágy, bujkony hajszál vonalakat és a hajnak a hullását, a fátyolnak a levegését visszaadni. Persze ezt nem olyan célzattal mondta, és én sem ezzel a céllal akarom ezt most elmondani, hanem egyszerűen érzékeltet szeretném, hogy mennyire más volt a Júlia nénémnek az ábrázolás módja, a lelki világa, amit csak egy női lélek tud igazán ráérezni és ábrázolni. A Gyészabó Bélai látás, akár a színekben, a formákban, a lelki világa, mert hát ugye más. És ezért sajátos, ugye, ami tényleg a nőivé asszonyá, anyává igazán tudja formálni. Amit a kívülről a férfi világa nem fog tudni igazán megérteni. A szülésnek a fájdalmát, és mégis a csodálatos örömét, hogy egy gyermek születik a világra. Ez csak a nő tudja igazán megérteni, akinek ugye a keble alatt, az anyamében ott van a gyümölcs, az anyamék gyümölcse, a gyermek, a Zsoltáros szerint, és ennek tudunk örülni. Ez összekapcsol bennünket egy életre, engem is a három gyermekemmel, vagy az unokákkal. De azt hiszem, hogy azt az érzést, amit a nő a terhesség alatt, a szülés fájdalmában, a gyermeknevelésében, azt csak ők tudják igazán megérezni. És ezért van ez a meghatározás is, hogy két külön világ színekben, fényekben, ábrázolásmódban, és mégis nagyon sok olyan közös fedezhető föl, éppen ebben a kiállításban is, ami nem csak ugyanazt a tájat ábrázolja, és ugyanolyan fákat, vagy ugyanolyan tavakat, vagy virágokat, vagy növényzetet, hanem mégis valahol másképpen. És azt hiszem, hogy ez a megnevezés ilyen formában, ha egy kicsit megállnak a nézők a különféle a képek előtt, akkor rá fognak jönni arra, hogy más, tényleg más Gyészabó Béla és más Ferenc Júlia. De mind a kettőt tud üzenni. És az üzenet mindkét részről ugyanaz. A szépet, a tisztát meglátni, a jóságot, az alázatot. Szoktam ilyenkor emlékeztetve idézni Gyészabót, hogy tiszta környezetben dolgozni, egy kicsit embertársainkra is gondolni, hiszen ez lenne a művész igazi öröme és boldogsága. Nekünk pedig mi adatik meg, hogy látván lássunk, látni azt, ami az élet, nagy éhivel mondom, Krisztusra vonatkoztatva, az életnek a titka, ami az életünknek a csodája és ajándéka.
2: A következő percekben a napáhítat a csendő fel.

A mai áhítatunk címe Lelki béke. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Pál levele a Filippiekhez 4. fejezetének 12. verse.

A mai áhítatunk szerzője Jennifer Briganti, Kanadában élő testvérünk. 2020-ban édesapám súlyos tüdőembóliát kapott, és közel 8 percre leállt a szíve. Nem tudott többé ülni, állni, mozogni. Édesapám, aki világéletében aktív, energikus férfi volt, maratonokat futott, utazott. Most másokra van utalva, hogy enni tudjon. Másoknak kell öltöztetni, mozgatni őt. El kell látni, hogy ne szenvedjen hiányt. Betegsége és kezelése során a családommal együtt folyamatosan imádkoztunk édesapám teljes gyógyulásáért, és ez még most is tart. Vannak napok, amikor a helyzet elviselhetetlennek tűnik számomra. Azonban ő soha nem keseredett el, és nem neheztelt meg az Úrra ebben a várakozásban. Az ő hozzáállása a béke. Édesapám gyakran hangoztatja, mennyire áldottnak és szerencsésnek érzi magát, hogy él és időt tölthet a családjával. Úgy döntött, hogy továbbra is imádkozik, erőt merítve hitéből és a családból. Elégedett az életével. Megtanultam, hogy amikor nem értjük Isten tervét, és úgy véljük, hogy imáinkra nem érkezik válasz, békét és megelégedettséget meríthetünk tudva, hogy Isten nem hagy minket magunkra.

Imádkozzunk! Drága Urunk, adj nekünk erőt, hogy békére, megelégedettségre, sőt, örömre leljünk a körülményeinkben, bármilyen nehezek is legyenek azok számunkra. Ámen.

Dönthetek úgy is, hogy elégedett vagyok a körülményeimmel. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője Jennifer Brigandi, kanadai testvérünk, ma imádkozzunk a szerettüket gondozó családokért.

A napáhítatát hallották. Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adása legközelebb 12 órakor várja önöket Szabó Anita kollégám, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián. De továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ru honlapunkon keresztül. Én Áprili Lajos költő műfordító gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Ha nem leszek, nem fogja tudni senki. Sorsomnak mennyi furcsa titka volt. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Új természetvédelmi stratégia. A helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Döntött a szenátus. Összeférhetetlenség miatt automatikusan megszűnhet a mandátum. Vízkorlátozás Kolozs és Szilágy megyékben. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. A képviselőház tegnap döntőházként módosításokkal megszavazta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as országos stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet. A jogszabályt 177 szavazattal, 79 ellenében, 11 tartózkodással fogadták el, írja az Agile Press. A plénumi szavazás előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan a cselekvési tervben szereplő intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni, ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A bizottság elfogadta a Románok Egyesülésért Szövetség egyik módosító indítványát is, amely törli a törvény szövegéből az őshonos kifejezést. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia programdokumentumként minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Döntőházként fogadta el tegnap a szenátus a köztisztségviselők feltehetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályt 105 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 7 tartózkodás mellett hagyták jóvá, írja az Agile Press. A tervezet egyik legfontosabb rendelkezése szerint a törvény hatályba lépését követően 30 napon belül automatikusan megszűnik azoknak a tisztsége vagy mandátuma, akik esetében korábban jogerős bírósági döntés állapított meg összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet, és a döntés óta még nem telt el 3 év. A módosítás azt is előírja, hogy a háztartási kapcsolathoz hasonló kapcsolatban élő élettársaknak is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Több tucat Kolozs és néhány Szilágy megyei település marad víz nélkül, miután a hálózat túlterheltsége miatt átmenetileg megszakítják a szolgáltatást. A szamos vízművek Dési fiókja tegnap délután közleményben tájékoztatta több település fogyasztóit, hogy elzárják a csapokat. Tegnap este 20 órától Alsó-Kosály, Felső-Kosály, Tisorbó, Szeletruk, Kaplony, Kackó, Szelecske, Révkolostor, Csatány, Tőkepataka, Pecsétszeg, Alsó-Bogáta, Horgos-Pataka, valamint a Szilágy megyei Dobrocsina marad vezetékes víz nélkül ma este 10 óráig. Kozárvár, Monostorszeg, Mikeháza, Szent Margita, Nagydomb és Lunkatanya településeken ma reggel 8 órakor veszik el a vizet, és csak holnap délben adják vissza. Leállítják a szolgáltatást a Szilágy megyei Sztána és Kispetri településeken is holnap reggel 10 óráig. Ördöngös Füzes, Füzes Mikula, Boncnyires, Kisszék, Nagy Devecser és Mohaj települések vízellátása tegnap délután és ma déli 12 óra között szünetel. A szolgáltató emlékeztetett, hogy jelen helyzetben a vezetékes vizet kizárólag háztartási célra használják. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és állattartó egyesület képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A kezdeményezők rámutatnak, a barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. A Román Nemzeti Bank déli érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, Amazon.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Kelet és nyugat tájait újongásra indított. 65. Zsoltár 9. verse. A börtönőr örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Cselekedetek könyve 16. részének 34. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra!
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának.
7: Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma és holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt.
6: A Magyar Református Szeretetszolgálat egész év során segíti a rászorulókat.
8: Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat.
6: Roma hősök.
9: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és a még ott levő fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére a Roma holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
6: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Kárpátalja adott otthont a roma közösségek fejlesztéséről szóló országos párbeszéd új formátumának. Július 29-én és 30-án rendezték meg a roma közösségek fejlődését célzó projektmegoldások országos fórumát. A rendezvényen roma közösségek képviselői, állami és önkormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, diplomáciai képviseletek, donorprogramok, valamint szakmai és oktatási intézmények képviselői dolgoztak együtt. A résztvevők két kiemelt területre összpontosítottak, a roma gyermekek és fiatalok oktatására, valamint az infrastruktúra fejlesztésére és a lakhatási körülmények javítására. A cél konkrét volt, a roma közösségek életét hosszú távon javító megoldások kidolgozása. A két nap során több kárpátaljai református intézménybe is ellátogattak. Erről főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
7: Mai napon Kijevből és több nemzetközi szervezetnek a képviselői érkeztek Kárpátaljára. 29-én, 30-án tartózkodnak itt, tehát ma is holnap. Lelkiismereti szabadságért és kisebbségekért felelős államtitkár, Ukránula DESZ munkatársai jártak itt, és azok a megyei szintű szolgálatok, akik a felzárkóztatásért, kisebbségekért, etnikai és más nemzeti kisebbségekért is felelnek. A mai nap az első látogatási helyszín az a Dobronyi Gyermekotthon volt. Ott kíváncsiak voltak arra, hogy a Nagy Dobronyi Református Gyermekotthon, mely az irgalmas samaritánus nevet viseli, valóban irgalmas-e. Látszott az, hogy a gyerekek között érdekli őket az, hogy vannak-e más nyelvűek, tehát nem csak magyarok, hanem ukrán gyerekek is. És természetesen az is érdekelte őket, hogy a roma gyerekek, ahogy itt Kárpátalján nevezzük őket, a cigány gyerekek is helyet kapnak. És én úgy gondolom, hogy a lakosság arányaihoz képest arányosan voltak képviselve. Ugyan magyar gyerekek, az ukrán gyerekek és azok a gyerekek, akik a roma cigány kisebbséghez tartoznak. Ezt követően Munkácson volt a következő látogatás. A református egyház szempontjából a munkácsi református gyülekezetnek, cigány gyülekezetnek a templomát nézték meg, és a templom udvarán van az óvoda, ahová eljöttek, megnézték, ott voltak a gyerekek. Ugye ott az iskolai előkészítő konkrétan 5-6 éveseknek üzemeltetjük ezt az óvodát. Nagyon elégedettek voltak, látták, hogy ez nem egy látogatásra elkészített valamilyen rendezvény, gyülekezés, vagy, hanem ez egy hosszú évtizedek óta szolgálatot teljesítő misszió, minek az a küldetése, hogy adjon esélyt cigány, roma származású embereknek megismerni az evangéliumot, megismerni Jézus nevét, és abba a társadalmi rétegbe való betagolózása is lehetséges legyen, amiben a többség él Kárpátalján, Munkácson. Ott megnéztek más programokat is, melyeket civil szervezetek üzemeltetnek. Látták azt, hogy nagy szükség van a felzárkóztatásra, a támogatásra. Majd ezután fogják levonni a következtetéseket, hogy mivel is tudna az ukrán állam segíteni, mivel tudnának a nemzetközi szervezetek segíteni. Mert az, hogy készül egy jegyzet, hogy gond van, szegénység van, oktatásban, egészségügyi ellátásban vannak hiányosságok, az egy dolog. Mindig az a nagy kérdés, hogy mi fog ezután történni. A munkácsi látogatás után volt egy kis ebéd, és a beregszászi roma gyülekezetbe jöttek el. Barta Elemér tiszteletes úr fogadta őket, először a templomba mentünk be. Mindenütt érdekes, hogy felteszik azokat a kérdéseket, hogy mikor kezdtük ott a munkát, mikor épült a templom, mikor épült az óvoda, hogy is van, hogy már több mint 30 éve működik a gyermekotthon. Én hálás vagyok azért, hogy a beregszászi gyülekezet aktív, működik, a lelkész közösséget tudott formálni, és a templomból bementünk táborba, a táborba láttuk azt, hogy van látható eredménye úgy az egyházi, mint a civil szervezetek munkájának. Ez nagyon kevés, de látható. És jó volt látni azt a közösséget, akik Jézus nevét hívták segítségül, és maga a hit kapcsolja őket össze. Ott vannak tehetősebbek, egészen szegények, mondjuk így, hogy a mindennapi kenyérért nagyon nehezen küzdenek meg, és nem is biztos, hogy jut nekik, de ott abban a közösségben az énekük, az Isten keresésük számomra egy reménységet adott, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, és ők is hiszem azt, hogy nem a pusztulásra, nem az éhezésre, a mély szegénységre vannak Istentől rendelve, hanem mondjuk így, hogy egy normális életszínvonalra, de ez nagyon szorosan összefügg a hitünkkel. Ma, amikor háború van, és nagyon sok nyomorúságot szenved el az ember, én hiszem azt, hogy hitáltal van a megtartatásunk, és jó volt látni azt, hogy imádkozó emberek vannak. Bármilyen furcsa, bármilyen a környezet, abból a környezetből vannak, akik segítségül hívják az Isten nevét, és magasztalják az Isten nevét. Számomra ez volt az a pont, amiért azt mondom, hogy megéri újra és újra kezdeni velük.
1: Más-más intézményekbe voltak. Bizonyára még nevezzük azt is egy intézménynek, hogy ellátogattak a táborba is, itt Beregszászban, a cigánytáborba, megnéztek egy, hát lehet, hogy egy újra kezdődő ambulanciát, bementek a táborba, meghallgattak mondjuk azt, hogy egy éneket, és mint ahogy mondtam, mindenütt más-más talán segítségre lenne szükség. Püspök úr, hogy látja most, mi az, ami a legjobban, hogyha valahogy megpróbáljuk ez valahogy csoportos, de mi az, ami a legjobban szükséges most, és most ne vegyük külön-külön minden intézményt?
7: Sok kudarcot vallott próbálkozás után ma is csak azt tudom mondani, az oktatás minél korábban be kell őket vonni az oktatásba. Ez rendszert, rendet hoz az életükbe, életminőségben javulást hoz, és ott, ahol a kicsi gyereket meg kell mostatni, ott az édesanyja is megmossa a kezét. Ott, ahol azt a kicsi gyereket meg kell szárítani, ott az édesapa fog tüzet rakni, hogy meleg legyen az otthonba. Az alap ott kezdődik. Be kell minél hamarabb az oktatási rendszerbe vezetni a gyerekeket. A gyerekek sorsán, életén fog megváltozni a cigányságnak az élete. Nincs olyan cigány édesanya, édesapa, ki ne szeretné azt, hogy az ő gyerekének jobb legyen az élete, mint az övé. Az anyaságban és az apaságban ez ott van, szinte bele van kódolva, hogy a gyerekemnek jobb legyen, mint nekem. És ezért láthatunk olyat, amikor a novemberi fagyban, például Váriban, láttam ilyet, mezitláb hozza az édesanyja gyerekét az óvodába, de a gyereke fel van öltöztetve, meg van mosdatva, azért, mert jobb életet szán neki. Sok esetben nem fog tudni neki, nem tudom, milyen anyagi biztonságot adni. Nagyon sok esetben nem tud neki jobb lakhatási körülményeket adni. Nagyon sok esetben nem tud 1000 dolgot. De azt mondja, ha magamtól meg is vonom, a gyerekem óvodába menjen el iskolába, tanuljon meg írni, olvasni, legyen szebb gyerekkora. Tehát én úgy gondolom, hogy ma erre lenne a legfontosabb a hangsúlyt tenni, mert ez mindent magával fog hozni. A higiéniának a változását, a lakhatási körülmények változását, a pénzgazdálkodást, a orvosi ellátást. Tehát ha minden gyereknek iskola, óvodai évkezdés előtt kell egy orvosi igazolást kapni, át fognak menni a szűrésen, meg fogják kapni a minimális, a kötelező védőoltásokat. Ha nem lesz minden nap tiszta ruhája, de amikor beadják az iskolába, akkor ő ott kihúzhatja magát, lesz fehér inge, és ő fogja tudni, hogy mihez kell magát tartani, hogy mi az, aminél nem szabad lejjebb menni. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, és most ebben a helyzetben, amiben élnek a kárpátaljai emberek, én erre csak úgy látok lehetőséget, hogyha segítségül hívják az Úrnak. Ha Jézus Krisztusba vetett hittel fognak nekiállni az új tanévnek, az új feladatoknak, az új kihívásoknak, az abszolút nem tudjuk, milyen télnek. Hittel és Isten nevét segítségül hívva van esély arra, hogy mi mindnyájan itt megmaradjunk, és az élet körülményeink javuljanak, tehát változik sokszor rossz irányba, de hogy jobb irányba változzon, ez a hit és az iskola. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.
6: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatták.

0: Az anyaország. A Magyar Református Szeretetszolgálat egész év során segíti a rászorulókat. Nem csupán a nagyobb ünnepek idején, vagy például a tanévkezdés előtt nyújtanak támogatást. A napokban Debrecenben az MRSZ helyi irodájában az ott regisztrált segélykérők számára tartottak egy soron kívüli adományosztást, amikor 150 nehéz sorsú, nélkülöző család és idős ember kapott 20-25 ezer forint értékű csomagot. Ezekbe a szeretetszolgálat korábbi gyűjtéseiből tartós élelmiszereket, az ENSZ felajánlásából pedig higiénés termékeket, tisztító és tisztálkodási szereket tettek. Mindezt egy vállalat ajándékaként jégkrémmel is kiegészítették. Az adományosztáson Olá Ilona járt.
1: Milyen gyakran van alkalom ilyenfajta adományosztásokra, amikor nem egy-egy nagy ünnep, egy-egy nagy adományozó akció keretében fordulnak a segítettekhez?
2: Talán nem minden nap adunk róla hírt, és nem minden nap látszódik, de valójában az év folyamán is bármikor számíthatnak ránk a rászorulók. Jellemzően a nagy keresztény ünnepekhez kapcsolódóan, tehát adventkor, húsvét előtt és pünkösd előtt szoktunk nagy csoportos adományosztásokat tartani, valamint a nyári időszakban az augusztusi tanszerosztás szokott egy hasonló alkalom lenni, de évközben is mi folyamatosan támogatjuk a családokat. Tehát akik itt megjelennek a debreceni irodánkban, beadják az adománykérelmüket, természetesen nem kell hónapokat várniuk egy-egy tartós élelmiszer csomagra, hanem amilyen gyorsan csak tudjunk, szeretünk reagálni ezekre a helyzetekre, nem említve azokat az adományokat, mint például a ruhanemük, játékok, babakocsi, amik egy adhok módon felmerülhetnek egy-egy családnál, ezeket is próbáljuk mindig a legrövidebb időn belül teljesíteni. De most ebben a nyári nagy melegben, hőségben érkeztek olyan adományok szeretett szolgálatunkhoz, hogy úgy gondoltuk, ez megéri azt az alkalmat, hogy így július közepén is az eddigiektől eltérően szervezzünk egy nagy csoportos adományosztást, és így 150 családot tudunk most támogatni egy rendkívül gazdag 20-25 ezer forint értékű adománycsomaggal.
1: Ez tehát a korábban begyűjtött adományokból jött össze, ezért kell folyamatosan végezni az MRSZ-nek a karitatív munkát, hogy amikor szükség van, akkor tudjanak mihez nyúlni. Mik vannak most a csomagban?
2: Most minden család, minden rászoruló kapni fog egyrészt egy nagyon gazdag tartós élelmiszer csomagot, ezek valóban az elmúlt időszak áruházi gyűjtéseiből és egyéni vagy céges felajánlásaiból kerültek be a raktárainkba. Ami most ezt igazán sürgetővé tette, ezt az adományosztást, hogy egy nagyvállalatnak köszönhetően több ezer doboz jégkrémet kapott a szeretetszolgálatunk, és ezt szerettük volna, hogyha ezt mielőbb el tudjuk juttatni a családokhoz, tehát egy-egy doboz jégkrém lesz, ami ezt kiegészíti, valamint az ENSZ menekült szervezetének köszönhetően még évelején kapott a Magyar Református Szeretetszolgálat egy több 10 millió forint értékű adománycsomagot. Eznek egy jelentős része intézményekhez került, hiszen ágynemű garnitúrákat, matracokat, törölközőket tartalmazott, de ugyanezzel a csomaggal érkezett egy nagyon nagy családi higiénés csomag mennyiség is. Ebben mosószer, sampon, fogkefe, fogkrém, szappan és minden egyéb termék megtalálható, amire egy átlagos háztartásban is szükség lehet, így ezekből is tudunk egy-egy teljes kompakt csomagot biztosítani az élelmiszerek és a jégkrém mellé.
1: És ez már önmagában egy nagy segítség, hiszen ezt már akkor nem kell megvenni a boltban, ezt is lehet akár élelemre, akár a tanévelkezdésére fordítani az erre szánt összeget egy-egy családnak. Kik vannak most az adományozottak között? Elsősorban gyerekesek?
2: Gyerekes családokat is segítünk, valamint nyugdíjasok is nagyon nagy arányban szoktak adománykérelemmel hozzánk fordulni, tehát egyedül élő, magányos kis nyugdíjasokat is nagy számban támogatunk, de a 150 családnak egy közel 100-as nagyságrendben gyermekes családok szerepelnek most is a segítettjeink között.
1: Kifejezetten debreceniek vagy Debrecen környékiek, ez most ide szól a Civisvárosnak.
2: Ez a csoportos adományosztás most kifejezetten ide szól a debreceni nélkülözők számára, viszont akár csak a jégkrémekből, úgy a tartós élelmiszer, valamint a higiénés csomagokból is természetesen más településekre is juttatunk, egészen a kelet-magyarországi régióban, valamint határon túli területekre is kerülnek ezekből az adományokból is, de azok mind-mind külön alkalmak, külön szállítmányok. Most ide kifejezetten debreceni rászorulókat hívtunk, akik az elmúlt egy-két hónapban adtak be adománykérelmet szeretetszolgálatunkhoz, és őket most akkor így tudjuk segíteni, hogy egy alkalomra hívtuk össze őket.
1: Nyilvánvalóan, akik segítségre szorulnak, ismerik a Magyar Református Szeretetszolgálatot, tudják, hogy kérhetnek segítséget, de valaki esetleg most gondolkodna azon, hogy legyőrve a szégyenlőségét, esetleg a szégyenét, mert ugye ez is gyakran ott van a szegényebb sorsú emberek lelkében, most kérne támogatást, segítséget, mit kell tennie, hova fordulhat?
2: Ha debreceni rászorulókról beszélünk, akkor a belvárosban a Leány utca 2 szám alatt megtalálható a Magyar Református Szeretetszolgálat irodája, de ha valaki nem tud személyesen bejönni, akkor ugyanúgy online is beadható az adománykérelem. Ami fontos, hogy amikor valaki segítségért fordul hozzánk, akkor egyrészt egy űrlapot kell kitölteni, hogy azért tisztán láthassuk, hogy valóban milyen nehézségekkel néz szembe az adott kérelmező, mire lenne leginkább szüksége, illetve amit fontos hangsúlyozni, hogy minden esetben kérünk gyermekes családoknál családsegítői igazolást, vagy pedig lelkészi ajánlást is a kérelmezők mellé, hiszen szeretnénk tudni, hogy valóban, akik ismerik közvetlenül is a családot, ők hogyan látják, mi jelentene a legnagyobb segítséget. Tehát ezek az igazolások, amik rendkívül fontosak, enélkül nem tudunk kiadni támogatást, és amikor minden dokumentum beérkezett, akkor onnantól kezdve bekerül a bírálati rendszerbe, és a rászorultság elve mentén, akiknél a legégetőbb a szükség, és a leggyorsabb segítségre van szükségük, őket mielőbb visszahívjuk és segítjük is.
3: Góri Borostyán Leóna.
1: Hány gyermeked van?
3: 5.
1: És most mit jelent nektek ez az adományosztás? Milyen segítséget?
3: Sok segítséget jelent nekünk.
1: Miben segít?
3: Nagyon sokba segít nekünk. Meg ott Boraszőlön sok mindenkinek segítene így, hogyha így eljönnének, mert nagyon sok a rászoruló ember.
1: Most ételt kaptok, tisztálkodási szert, egy kis édességet is. Amit erre költenétek, akkor ezt nyilván lehet a gyerekekre fordítani.
3: Így van, ruházatra, cipőre, persze minden ilyesmire, igen.
1: Gondolom nagy a szükség, tehát minden fillérre szükség van.
3: Hát most igenis, mert nem soká jön az iskola is, 4 gyereket iskoláztassak, a kicsi óviba megy, úgyhogy így nagyon jó.
1: Megérte bejönni.
3: Meg, persze, és nagyon szépen köszönöm.
1: Balogh Róbert lelkipásztor, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető helyettese, akivel folytatjuk a beszélgetést. Most ez az alkalom hogyan illeszkedik az MRS egész éves tevékenységhez és mindennapi szolgálatához?
4: A mai alkalom is teljes mértékben beilleszkedik abba, ami a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a lényege, sőt az egész kereszténységünknek, diakóniai szolgálatunknak a lényege, hogy ott lenni, jelen lenni a szegények között, a rászorulók között. De tulajdonképpen ez nekünk mindennapos tevékenységünk. Nagyon fontos az, hogy nyilván a nagy ünnepek előtt is segítsünk, de a diakóniai szolgálatnak az egyik központi üzenete az, hogy a szegény emberek nem csak akkor szegények, és nekünk folyamatosan jelen kell lennünk, segítő módon, testvéri módon ott állni mellettük és segíteni őket tárgyi adományokkal, lelki adományokkal, lelki szolgálattal, igei üzenettel, tehát ez egy nagyon komplex, holisztikus megközelítés, amit a Magyar Református Szeretetszolgálatban igyekszünk megvalósítani a mindennapok valóságában.
1: Nagyon fontos minden ilyen alkalommal, és ezt szerintem érdemes hangsúlyoznunk, hogy komoly segítség a tárgyi adomány. De kell mellé az is, hogy odafigyelnek ránk, hogy nem vagyunk egyedül, hogyha baj van, akkor lesz kifelé kinyújtani a kezünket.
4: Természetesen, tehát ez a keresztény diakóniai szolgálatnak is az abszolút lényege, hogy nem csak tárgyi adományokat adunk, azt is adunk, de mellett ott vagyunk testvéri módon az emberek mellett, hirdetjük nekik a szabadító Isten kegyelmét, az evangélium üzenetét, meghallgatjuk őket, a teljes kiterjedt szeretetszolgálati működési elvünk gyakorlatilag erre épül, és ez van a szívében, a közepében.
1: Ahhoz azonban, hogy az MRS segíteni tudjon, kell a...

0: van szükségünk, és csak azt várjuk, hanem egyáltalában szükségünk van minden önkéntes munkára, minden testvéri segítségre, és ami nagyon-nagyon fontos és nem kevésbé hangsúlyozandó, az imádságos háttérre, amely ott áll, ott kell, hogy álljon a szolgálatunk mögött.
1: Itt vagyunk Debrecenben, az MRS Lány utca irodájában. Debrecen ilyen szempontból hol szerepel a ranglistán az országos viszonyok közepette?
0: Teljes mértékben kiemelt helyen szerepel Debrecen a reformátusság szempontjából, a Magyar Református Szeretetszolgálat szempontjából is. Azon is szeretném megköszönni minden debreceni kollégánknak, önkéntesünknek, gyülekezetnek, testvérnek, az egyházi vezetésnek azt, hogy ilyet informális ott állnak mellettünk, segítenek, támogatnak minket, imádságos szívvel hordoznak minket, és mi is imádságos szívben hordozzuk a kedves testvéreket.
1: A mostani adományozáson részt vett Fekete Károly tiszántúli református egyházkerület püspöke. Miért fontos az, hogy egyrészt a személyével is erősítse az adakozókat, másrészt pedig megtapasztalják reformátusok úgy általában ezt a segítő szolgálatot?
2: Idén 20 esztendős a Magyar Református Szeretetszolgálat, és azt gondolom, hogy ez alatt a 20 év alatt azt az üzenetet közvetíti, amit én is mondtam a kedves résztvevőknek, akiknek osztottuk az adományokat, hogy több az élet. Máté evangélium 6. részéből olvastam Isten igéjét arról a gondviselő Istenről, aki ezt üzeni nekünk, hogy ha az alacsonyabb teremtménytársakat úgy öltözteti, mint a liliumokat, hogyha úgy figyel a mező füvére, hogyha az eledelre is gondol, hiszen a mi atyánkban is benne van, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és az Isten látja a mi szükségeinket, akkor nekünk látni kell, hogy neki meg nagyobb az igénye. Nem csak a földiekkel kell foglalkoznunk, hanem a mennyeiekkel is, lelki táplálékkal is. És amikor a református szeretetszolgálat oszt ruhát, élelmet, tűzifát, csomó mindent, iskolaszergyűjt, akkor arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy miközben a földi, testi szükségekre figyelünk, van egy lelki többlet, mert hogy több az élet, mint mindezek. De korgó gyomorral nagyon nehéz az Isten igéjét hirdetni. Érezzük mi is a református templomainkban, hogy hideg templomban nagyon nehéz odafigyelni a legszebb üzenetre is. Ezért a magunk komfort érzetét is növeljük a hagyományos gyülekezetben, hogy ne terjesztenénk ezt ki azokra, akiknek ez nem adatott meg. Ennek a megízleltetése, hogy több az élet, ez a 20 esztendő után is feladata lesz a szeretetszolgálatnak, és remélem, hogy a munkatársak is, vezetők is, az egész egyházunk, aki adakozik, hogy legyen mit osztani, erre gondol, hogy a testi szükségek mellett erre a többre, a lelkiekre hívjuk fel a figyelmet.
3: Az elmúlt percekben Olá Ilona összeállítását hallhatták.

0: Erdély. Roma Hősök című kiállítás nyílt meg Sepsiszentgyörgyön, a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából. A tárlat roma hősök történeteivel és életútjaival várja az érdeklődőket, célja pedig, hogy bemutassa a roma közösség fontos történeteit és személyiségeit, valamint felhívja a figyelmet a Roma Holokauszt emlékezetére. A kiállításról és az emlékezés fontosságáról az Erdélyi Református Cigány Misszió igazgatójával, Makkai Péter lelkipásztorral beszélgettünk.
1: A Roma Hősök című kiállítás megnyitójára ugye a Roma Holokauszt Nemzetközi Emléknapja alkalmából kerül sor. Ez pontosan mit jelent ez a dátum a roma közösség számára?
2: Augusztus 2-a, illetve 3-ára virradó éjszaka hajnalban az Auschwitz-Birkenau tábort kiürítik, felszámolják, és a még ott levő, fogságban levő 3000 cigány testvért, gyermeket, dőst, felnőttet, asszonyt, férfit megsemmisítenek. És ennek az emlékére, ennek a nagyon szomorú eseménynek az emlékére, a Roma Holokauszt napjára emlékezünk azokra az áldozatokra, akik hát a terrornak az áldozataivá estek.
1: Mit jelent önöknek ez a kiállítás, és miért tartották fontosnak, hogy Sepsiszentgyörgyön bemutassanak egy ilyen kiállítást?
2: Az az igazság, hogy a Terrorháza Múzeum 2022-23-ban már egy hosszú kutatást lezárva, vagy annak folyamatát bemutatva, egy kiállítási anyagot állított össze a roma hősökről. Tehát ez volt a címe. Igazából akkor az volt az elképzelés, vagy az volt a gondolat, hogy az 56-os forradalomban résztvevő magyar ajkú cigányok hőseit emeljék ki, mutassák be, de utána ez a kiállítás, ez kibővült újabb és újabb személyekkel, akik a magyarságért és a magyar kultúráért, a cigány-magyar együttélésért az elmúlt időszakban sokat tettek, a közösségük felemelkedésében szerepet játszottak, és ebből egy vándorkiállítást hoztak létre, amit Magyarországon több mint 20 településen, városban kiállítottak, tehát végig hordoztak, és amikor mi 2 évvel ezelőtt láttuk ezt a kiállítást, akkor a Református Cigány Missziónak, illetve hát az erdélyi cigánykoordinációnak az az egyik célja, hogy a magyar ajkú cigányság és a magyarság együttélésének a nagy pillanatait megerősítse, azokat, akik ebben sokat tettek, azt kiemelje. Egy nagyon-nagyon megfelelő kiállításnak láttuk azt, hogy a roma kultúrát és a roma személyiségeket, azokat előtérbe hozzuk, és ezért létrejött egy kapcsolat, egy együttműködés a múzeummal, hogy ezt a szabadtéri kiállítást, ezt áthozzuk Erdélybe. De ennek az évnek a márciusában, március végén sikerült a nemzetiségi együttélés, illetve a nemzetközi roma nap alkalmával Marosvásárhelyen nyitottuk meg az első alkalmat, és ott állítottuk ki ezt a szabadtéri kiállítást, és most közeledve a roma holokauszt megemlékezésre, ezzel az alkalommal elhoztuk most Sepsiszentgyörgyre, és 2 szándékunk is van, az egyik az, hogy ezt több erdélyi városba is elvigyük, de ugyanakkor minden állomásnál szeretnénk kiegészíteni egy kicsit ezt a kiállítást, amelyikben 20-25 roma hős személyiség van kiemelve, de akkor főleg magyarországiak, hát ahogy ezt említettem, de most mindig még hozzáteszünk 2-3 erdélyi magyar ajkú cigánytestvért is.
1: Kik azok az emberek pontosabban, akiket a tárlat hősként mutat be, és milyen történeteket ismerhetnek meg általuk a látogatók?
2: Hát ahogy említettem, elsősorban az volt az elképzelés, hogy az 56-os hősöket, elítélteket hát mutassák be, és utána kezdett aztán ez kibővülni. Hát ilyenek jelentek meg benne, ugye a Szabó Ilona, a Kócos, Lakatos Menyhért, Kovács József, Debre Istvánné, vagy Fátyol István, tehát ők 56-os hősök voltak, akik közül páran ténylegesen az életüket is adták, vagy úgy, hogy a harctéren estek el, vagy úgy, hogy később fogságba esve elítélték őket, és kivégezték. A második körben azonban azok a személyiségek jelentek meg, akik a magyar kultúrához, tehát a közös cigány-magyar kultúrához hozzájárultak, és kiemelkedőt alkottak, mint Péli Tamás, vagy Szent Andrási István, Kossuth Díjas festőművész, vagy Bari Károly, tehát olyan személyek, akik a magyar irodalomnak, művészeteknek a panteonjába is, és a nemzetközi művészeteknek és kultúrának a panteonjába is bekerültek. Mondom, hogy ők ugyan magyarországiak, és ezt egészítjük ki mi az erdélyi vonatkozásokkal, például Puci Béla, a marosvásárhelyi roma hős, illetve akkor Fátyol Rudolf, zeneszerző, zenész, a szakmárnémeti filharmóniának hosszú éveken keresztül igazgatója, egyik legkiemelkedőbb erdélyi zenészünk, vagy Rafi Lajos, költő, aki hát tragikus életű, de hát csodálatos életművet hagyó roma költője az erdélyi magyarságnak.
1: A roma történelemnek vannak olyan fejezetei, amelyekről még mindig keveset beszélünk, vagy igazából keveset tudunk. Mennyire ismertek ezek a maga a roma közösségekben, illetve mennyire ismerik az emberek ezeket a történelmi eseményeket, pontokat ön szerint?
2: Nagyon helyesen fogalmazott, mert hogy tényleg így van, sajnos sem a roma közösség nem ismeri ilyenszerűen a múltját és azokat a kiemelkedő személyiségeket, akik az egyetemes kultúrához hozzájárultak, de sajnos nem ismeri a magyarság sem, tehát úgymond a többségi társadalom sem. Pontosan ezért vannak ezek a kiállítások, pont ezért tartottuk fontosnak ezt a kiállítást, és azt, hogy végighord Erdély városain. Egyfelől azért, hogy a magyar közösség, illetve a többségi közösség ezt megismerje, másfelől pedig a cigányság lássa, hogy van kire büszke legyen, van kire felnézzen, és minden népnek szüksége van ilyen hősökre, akikre felnéz, akiket ideálként állít maga elé, és követendő példaként az új generáció számára.
1: Ön szerint melyek azok a roma történetek, amelyeknek nagyobb figyelmet kellene kapniuk?
2: Nincs olyan történelmi pillanatunk, mondjam így, ha magyarságra gondolok persze, tehát nincs a magyarságnak olyan történelmi kiemelkedő, akár dicsőséges, vagy akár sajnálatos helyzete, amelyikben ne vettek volna részt a cigány testvérek. Gondoljunk a török-magyar háborúkra, a végvári hát csatározásokra, ott a cigányság nagyon komolyan részt vett ezekben, akár katona, akár a kiszolgálni a hadsereget fegyverkészítéssel, hasonlókkal, de utána a szabadságharcokba. Hát tele van a kuruc szabadságharci történetek olyan csodálatos történetekkel, mint ugye a bercsényi cigányprimás, aki megmenti tulajdonképpen a bercsényi csapatát. És akkor ott van a 48-as forradalom, ez a kiállítás pedig az 56-os forradalmat emeli ki. Tehát nincs olyan történelmi helyzet, történelmi pillanat, amelyikben a cigányság ne együtt a magyarsággal küzdött volna a fennmaradásért, a dicsőségért, a névért, vagy éppen egyszerűen csak a magyarság egzisztenciájáért, illetve a közös egzisztenciánkért.
1: A kiállítás pontosan meddig látogatható, illetve a Sepsiszentgyörgyi Erzsébet Parkban körülbelül hol lesz?
2: ahogy szokták mondani, a könyvtár felőli részén, az egyik sétányon van elhelyezve. Különben a térről is már messziről látható. Egy nagyon színes kiállítás különben, úgyhogy szembetűnő. És hát nagyon reméljük, hogy augusztus végéig ez megtekinthető lesz a Sepsi Szentgyörgyek, illetve a Szentgyörgyre látogatók számára.
1: Mit szeretnének, milyen gondolatokkal távozzanak a látogatók a tárlat megtekintése után?
2: Én azt hiszem, hogy ha meglátogatják, megnézik ezt a tárlatot, hiszen ez gondolatébresztő. Egy ilyen táblára nem tudtunk feltenni mindent, egy-egy verset, egy vers részletet tettünk fel az illetőnek az életéről egy pár szót, egy pár gondolatot. De hogyha ez elindít egy gondolkodást a látogatóban, ha elővesz egy kötetet, és belenéz, és elolvas egy ilyen verset, vagy a YouTube-on meghallgat egy zeneművet, akkor már gazdagodtunk, akkor már megerősödtünk abban, hogy mennyire fontos az együttélés számunkra. De nem csak a cigányság számára, hanem a többség számára is mennyire fontos feltekinteni ezekre a hősökre. És engedje meg, hogy olvassak fel egy ilyen költeményt, ami nagyon-nagyon, különben rövid költemény, de nagyon sokat elmond arról, ami tulajdonképpen a célja ennek a kiállításnak. Bari Károly, azt hiszitek. Azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom a ziháló szél hátát átkaimmal, és üvöltöm az égig kivetettségem sírhalmait. 16 évem nem elég arra, hogy befogadjatok? Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit? Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. Hát azt hiszem, hogy ez a pársor, ez a gondolat pontosan azt fogalmazza meg, hogy mi a célunk ezzel a kiállítással. Adja az Isten, hogy olyan gondolatokat ébresszen bennünk a látogatókban, hogy ne engedjük a ma is velünk élő cigány testvéreinket, hogy a kapukon kívül várják a mi bizalmunk részkrajcáraival, hogy megajándékozzuk őket.
0: Az elmúlt percekben Makkai Péterrel, az erdélyi református cigánymisszió igazgatójával, lelkipásztorral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Új természetvédelmi stratégia. A helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Döntött a szenátus. Összeférhetetlenség miatt automatikusan megszűnhet a mandátum. Vízkorlátozás Kolozs és Szilágy megyékben. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók. Az előrejelzések szerint ma ismét napos meleg időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. A képviselőház tegnap döntőházként módosításokkal megszavazta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as országos stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet. A jogszabályt 177 szavazattal, 79 ellenében, 11 tartózkodással fogadták el, írja az Agile Press. A plénumi szavazás előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan a cselekvési tervben szereplő intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni, ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A bizottság elfogadta a Románok Egyesülésért Szövetség egyik módosító indítványát is, amely törli a törvény szövegéből az őshonos kifejezést. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia programdokumentumként minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Döntőházként fogadta el tegnap a szenátus a köztisztségviselők feltehetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályt 105 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 7 tartózkodás mellett hagyták jóvá, írja az Agile Press. A tervezet egyik legfontosabb rendelkezése szerint a törvény hatályba lépését követően 30 napon belül automatikusan megszűnik azoknak a tisztsége vagy mandátuma, akik esetében korábban jogerős bírósági döntés állapított meg összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet, és a döntés óta még nem telt el 3 év. A módosítás azt is előírja, hogy a háztartási kapcsolathoz hasonló kapcsolatban élő élettársaknak is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Több tucat Kolozs és néhány Szilágy megyei település marad víz nélkül, miután a hálózat túlterheltsége miatt átmenetileg megszakítják a szolgáltatást. A szamos vízművek Dési fiókja tegnap délután közleményben tájékoztatta több település fogyasztóit, hogy elzárják a csapokat. Tegnap este 20 órától Alsó Kosály, Felső Kosály, Tisorbó, Szeletruk, Kaplony, Kackó, Szelecske, Révkolostor, Csatány, Tőkepataka, Pecsétszeg, Alsó Bogáta, Horgos Pataka, valamint a Szilágy megyei Dobrocsina marad vezetékes víz nélkül ma este 10 óráig. Kozárvár, Monostorszeg, Mikeháza, Szent Margita, Nagydomb és Lunkatanya településeken ma reggel 8 órakor veszik el a vizet, és csak holnap délben adják vissza. Leállítják a szolgáltatást a Szilágy megyei Sztána és Kispetri településeken is holnap reggel 10 óráig. Ördöngös Füzes, Füzes Mikula, Boncnyíres, Kisszék, Nagy Devecser és Mohaj települések vízellátása tegnap délután és ma déli 12 óra között szünetel. A szolgáltató emlékeztetett, hogy jelen helyzetben a vezetékes vizet kizárólag háztartási célra használják. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és állattartó egyesület képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medvállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A kezdeményezők rámutatnak, a barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. A Román Nemzeti Bank déli érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Kelet és nyugat tájait újongásra indított. 65. Zsoltár 9. verse. A börtönőr örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Cselekedetek könyve 16. részének 34. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
4: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
4: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Zenélő köntös.
1: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A nyári forróság gyerekkorom kedves emlékét, a legyező hajtogatást juttatta eszembe. Elég volt kézbe venni a színes papírból készült kreációnkat, már is mesebeli hercegnőknek éreztük magunkat, a játék hevében pedig elfeledkeztünk a kinti, igazi hőségről. Ma a legyező köré gyűjtöttem zenei példákat. A számunkra ismerős, hajtogatott vagy lapolt legyező őshazájának Japánt tartják. Japán a színhelye Puccini Madama Butterfly című operájának is. A most következő jelenetben pillangó kisasszony megmutatja amerikai vőlegényének, Pinkertonnak azokat a kedves holmikat, amelyeket kelengyés ládikójában magával visz a mennyegzőre. Köztük van egy legyező is. Un ventaglio, mondja a szöveg. Az epizód alig érzékelhető finomsággal vetíti előre Csocsoszán végzetének árnyékát. A legyező mellett ott van a tör is, amelyhez nem ő, hanem a házasság közvetítő Góró fűz magyarázatot. Annak idején a lány apja kapta a császártól hallgatólagos

0: a suo padre con l'invito che suo padre ha obbedito.
1: Részlet hangzott el Puccini Pillangó kisasszony című operájából, Mirella Freni és Placido Domingo előadásában. A bécsi filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte. A ledező más források szerint Kínából került Japánba. Ami nem vitatott, az az, hogy Európában a 17. században kezdett népszerűvé válni, és aranykorának a francia rokokó számít, amikor a ledező nem csak divatos kiegészítő volt, hanem titkos társasági kommunikációs eszköz és egyben státuszszimbólum is lett. A 15. Lajos korabeli ledezők küllői és nyele elefántcsontból, gyöngyházból vagy teknőcpáncélból készültek, ezüst és aranyberakások vagy áttört faragásokkal díszítették. A legyezőlap alapanyaga finom pergamen vagy selyem volt, amelyre miniatűr csendéletek, mitológiai és pásztor jelenetek kerültek, olyan neves művészek műhelyéből, mint például Watteau vagy az ő stílusában alkotó mesterek. Időben jócskán előreugorva megjegyezzük, hogy híres magyar festők sem vetették meg a legyező műfaját. Lotz Károly például nevelt lányának minden báljára új legyezőt festett, amikor pedig a kitűnően zongorázó Jakobej Lotz Kornélia a Vigadóban adott koncertet, a művész ugyancsak egy festett legyezővel fejezte ki elismerését. Ezen a tárgyon, amelyet a Budapesti Iparművészeti Múzeum őriz, nevelt lányát a zene védőszentjeként, Szent Cecíliaként ábrázolta, ugyanabban az alakban, mint amelyet a zene allegóriájaként festett meg az egyetemi könyvtár olvasó terméhez. A Jakobej Lotz Kornélia hangversenyeiről fennmaradt sajtóbeszámolók gyakran hivatkoztak pontosan az általa előadott művekre. Repertoárjának egyik kedvenc darabja volt a közönség által is nagyra értékelt Mendelssohn dal, a híres Auf Flügeln des Gesanges, a dal szárnyain, amelyet most Liszt Ferenc átiratában Bertrand Chamailloux előadásában hallgatunk meg.

0: Mendelssohn dalát Liszt Ferenc átiratában hallottuk Bertrand Chamayou előadásában. Puccini másik operájában, a Toszkában, a legyező már a cselekményben is fontos szerephez jut. A Szent Andrea templomban készülő oltárképen, a festő Cavaradossi tudtán kívül arról az Attavanti Márkinőről mintázta meg Magdolnát, aki a börtönből megszökött forradalmár Angelotti húga. Scarpia báró, Róma titkos rendőrségének a főnöke, a kép mellett talált legyezőben azonnal felismeri azt a lehetőséget, hogy ha Toszka szívében elülteti a gyanút, hogy szerelme megcsalja őt a Márkinővel, az elvakult díva vadász sólyomként vezeti el embereit a festő által rejtegetett Angelottihoz.
1: La marchesa Attavanti, il suo stemma

a hívek által énekelt Te Deum kezdőhangjai egybeesnek Isten kárunló tervének végrehajtására kiadott parancsával és elégtételtől fűtött belső monológiával. Három zsarut és egy hintót, eredj csak, Toszka. Tres birri una carrozza, va

legyező. A L'Éventail de Jeanne, a Jeanne legyezője, egy gyűjteményes gyermekbalett, amelyben a név Jean Dubostra egy párizsi művészetpártolóra utal, az ötletgazda háziasszonyra, aki gyermekbalettiskolát vezetett, és 10 zeneszerző barátját kérte fel egy-egy klasszikus formájú stilizált tánc megkomponálására. 1927. júniusában Jean Dubost stúdiójában került sor a zárt körű bemutató előadásra zongora átirat kíséretével. A gyerekek mesebeli jelmezeket viseltek, a díszleteket pedig tükrökkel kialakított színpadkép tette élénkebbé. A szerzők közül Darius Milhaud, Francis Poulenc és Georges Auric értették meg a legjobban, mire van szükség. Az általuk komponált tételek egy polka, pastorel és egy rondó voltak. Egyszerű élénk zenéjük tökéletesen illeszkedett az előadáshoz. A darabot Florence Schmidt Kermesse Bals című darabja zárta. A legnagyobb sikert Milhaud polkája aratta. A teljes változat világpremiérjére 1929. márciusában került sor a Párizsi Operában.

0: a Jean legyezője című balettből elhangzott részletekkel véget ért a zenélőköntös mai műsora. A nyári forróságban további kellemes hűsölést kíván a szerkesztő Nagy Ibolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Új természetvédelmi stratégia. A helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Döntött a szenátus. Összeférhetetlenség miatt automatikusan megszűnhet a mandátum. Vízkorlátozás Kolozs és Szilágy megyékben. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. A képviselőház tegnap döntőházként módosításokkal megszavazta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as országos stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet. A jogszabályt 177 szavazattal, 79 ellenében, 11 tartózkodással fogadták el, írja az Agile Press. A plénumi szavazás előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan a cselekvési tervben szereplő intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni, ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A bizottság elfogadta a Románok Egyesülésért Szövetség egyik módosító indítványát is, amely törli a törvény szövegéből az őshonos kifejezést. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia programdokumentumként minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Döntőházként fogadta el tegnap a szenátus a köztisztségviselők feltehetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályt 105 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 7 tartózkodás mellett hagyták jóvá, írja az Agile Press. A tervezet egyik legfontosabb rendelkezése szerint a törvény hatályba lépését követően 30 napon belül automatikusan megszűnik azoknak a tisztsége vagy mandátuma, akik esetében korábban jogerős bírósági döntés állapított meg összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet, és a döntés óta még nem telt el 3 év. A módosítás azt is előírja, hogy a háztartási kapcsolathoz hasonló kapcsolatban élő élettársaknak is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Több tucat Kolozs és néhány Szilágy megyei település marad víz nélkül, miután a hálózat túlterheltsége miatt átmenetileg megszakítják a szolgáltatást. A szamos vízművek Dési fiókja tegnap délután közleményben tájékoztatta több település fogyasztóit, hogy elzárják a csapokat. Tegnap este 20 órától Alsó-Kossály, Felső-Kossály, Tisorbó, Szeletrúk, Kaplony, Kackó, Szelecske, Révkolostor, Csatány, Tőkepataka, Pecsétszeg, Alsó-Bogáta, Horgos-Pataka, valamint a Szilágy megyei Dobrocsina marad vezetékes víz nélkül ma este 10 óráig. Kozárvár, Monostorszeg, Mikeháza, Szent Margita, Nagydomb és Lunkatanya településeken ma reggel 8 órakor veszik el a vizet, és csak holnap délben adják vissza. Leállítják a szolgáltatást a Szilágy megyei Sztána és Kispetri településeken is holnap reggel 10 óráig. Ördöngös Füzes, Füzes Mikula, Boncnyires, Kisszék, Nagy Devecser és Mohaj települések vízellátása tegnap délután és ma déli 12 óra között szünetel. A szolgáltató emlékeztetett, hogy jelen helyzetben a vezetékes vizet kizáró.

0: kizárólag háztartási célra használják. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és állattartó egyesület képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A kezdeményezők rámutatnak, a barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. A Román Nemzeti Bank déli érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, Amazon.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Kelet és nyugat tájait újongásra indított. 65. Zsoltár 9. verse. A börtönőr örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Cselekedetek könyve 16. részének 34. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
1: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Adoljáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a vízözön előtt című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 42. Zsoltár 2-tól a 6. verséig. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjózik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt, kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokasságot Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki, az ő orcájának szabadításáért. Nem segíti Isten azt, aki igyekszik hozzá kötni életét? Azt, aki próbál az ő útain megmaradni? Nem fizet jóval annak, aki próbál mindenkihez jó lenni? Miért engedi, hogy bajok zúduljanak, és mint örvénylő víz lehúzzák azt, aki Jézusba kapaszkodva küzd? Miért nem igazolja Isten a hitetlen csúfolódók között a hívő embert? Nem hallja a bajba süllyedt gyermeke segélykiáltását? Az atya messzebb lát, mint kicsin gyermeke. A mindenható uralja a féktelennek tűnő vizeket. Ő választotta

a tengereket. Ő állította meg a viharzó tengert, amikor tanítványai az elsüllyedést látták már maguk előtt. Sőt, ott volt velük együtt a hánykolódó hajóban. Amikor hömpölyögnek a bajok és késik a segítség, azzal is terve, célja, üzenete van. Az egyik. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János evangélium a 16. rész, 33. verse. Mert az úti célunk nem ez a világ, hanem Isten otthonában a teljes béke, a szombatok szombatja. Most útközben vagyunk, vándorlunk. A másik, a bajok, a küzdelmek a mester tanításának részei. Az a gyakorlat, amivel valami hasznosra akar elvezetni, majd felhasználni és ezzel együtt minket erősebbé tenni. A harmadik, amikor valamit egy időre elvesz, azért teszi, mert mást akar adni helyette, amit nem tudok átvedni, míg mást markol a kezem. A negyedik, üzen vele másoknak Isten. Az, ahogyan a bajban is kitartunk mellette, amikor nem fizet földi jóval atyánk, hitünk és hitelességünk mutatója. Példává, mintává tesz, mint Jóbot. Általunk másoknak és utódainknak is üzen, ahogy ebben a zsoltárban is nem csak a bajban levő embert látjuk, hanem a kereszten szenvedő mesiás is feltereng. Őt vázolja fel előre Isten, akit majd a kereszten hasonló szavakkal csúfolnak. Máté 27:43, bízott Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Közben Jézus akkor is kitart, ha úgy tűnik, elhagyta őt Isten és ember, és a gonoszság örvénye éppen benyeli. De a rémület után a kiemelkedés, a feltámadása sokkal jobb következik. Ezt tudja előre az, aki Istenben feltétel nélkül megbízik, mert már korábban is volt hasonló tapasztalata. Ezért profétál hitből, Isten lelke bátorításával is ismétli, mondja, bíztatja önmagát, mint ahogy a hitvallással tesszük mi is. Miért csüggetsz el lelkem, és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Köszönöm, Jézus, hogy segítesz a bajoknál téged nagyobbnak látni. Amen.

0: Isten üzenete Adorjáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 42. Zsoltár 2-től 6-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a vízözön előtt című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.
1: Névsor a vízözön előtt. Olvasom Mózes első könyve 5. részének 1-től 32-ig, valamint 6. részének 1-től 4-ig terjedő verseit. Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten megteremtette az embert, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Sét 150 éves volt, amikor Enóst nemzette. Enós születése után Sét 807 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Sét teljes életkora tehát 912 év volt, amikor meghalt. Enós 90 éves volt, amikor Kénánt nemzette. Kénán születése után Enós 815 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Enós teljes életkora tehát 905 év volt, amikor meghalt. Kénán 70 éves volt, amikor Mahalalélt nemzette. Mahalalél születése után Kénán 840 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Kénán teljes életkora tehát 910 év volt, amikor meghalt. Mahalalél 65 éves volt, amikor Jeredet nemzette. Jered születése után Mahalalél 830 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Mahalalél teljes életkora tehát 895 év volt, amikor meghalt. Jered 162 éves volt, amikor Énokot nemzette. Énok születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Jered teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énok 65 éves volt, amikor Metuselahot nemzette. Énok az Istennel járt, Metuselah születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Metuselah 187 éves volt, amikor Lámeket nemzette. Lámek születése után Metuselah 782 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Metuselah teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzett. Noénak nevezte el, és ezt mondta. Ő vigasztal meg bennünket, kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Noé születése után Lámek 595 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Lámek teljes életkora tehát 777 év volt, amikor meghalt. Noé 500 éves volt, amikor fiakat nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiválasztottak maguknak. Akkor ezt mondta az Úr: ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő. Abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a földön. Ők voltak az ősidők, nagy hírű vitézei. Eddig a felolvasott íge. Megérteném, ha most többen csodálkoznának. Mire jó ezt még elolvasni is, ezt a különös, szinte hátborzongató töredéket az Isten fiakról és óriásokról. Megvallom, megkísértett engem is, hogy kihagyjam, egyszerűen átugorjam, mintha benne se lenne a Bibliában. Hiszen nem egy igehirdető, aki az őstörténet alapján sorozatos igeszolgálatokat végzett, valóban ezt tette. Kihagyta. Mondom, már-már ezt a könnyebb megoldást választottam én is, amikor feleségemtől egy gyönyörű képes folyóiratot kaptam, amely elejétől végig a dél-amerikai ásatások képeit tartalmazta. A tolték, azték, zapoték és maja piramisok és templomok képeit. Szinte megbűvölve nézegettem egy egész estén át a teotihuacani fellegvár tollas kígyójának grandiózus képét, az ókori Tula esthajnal csillag templomának tetején áldogáló négy óriási atlantiszi figurát és az Uxmali kormányzó palotájának óriás frízeit. Megcsapott az elsüllyedt kultúrák titokzatos levegője, és szinte áhítathoz hasonló, mély tisztelettel töltött el. Akkor arra gondoltam, a Bibliának ezt az oldalát nem illeti-e meg ugyanaz az áhítat és tisztelet? Hiszen végtelen idők távlatából hoz üzenetet. Az emberiség bölcsőjének első lakóiról akar valamit mondani, és ha ma már nem is értjük világosan az üzenetét, legalább egyszer életünkben álljunk meg előtte olyan tisztelettel, mintha a Keopsz piramis előtt állanánk, hiszen arról sem tudunk mindent, sőt, nagyon is keveset. De aki egyszer megállt a tövében, legalább megkísérelte, hogy beszámoljon barátainak a benyomásairól. Engedjék meg, hogy ilyen beszámolót mondjak most, mit éreztem, mi sejlett fel bennem, amikor egy késő este újra és újra elolvastam Mózes első könyvének 5. fejezetét, ezt a különös névsort, és a 6. rész mitikus első verseit. Az első, amire rájöttem a névsor tanulmányozása közben, hogy ez nem exakt történetírás, nem történelmileg igazolható ezredéves családfa, hanem mint eddig is Bölcsönkre vésett üzenet, profécia. De mi az üzenete számunkra? Valamit üzen, hiszen azért került bele az írásba, kihagyhatatlanul. Nekem ilyen üzenetek érkeztek. Egyszer az ember idejének hajnalán az ember bölcsőjéből kicsordult az ember patak, és kicsordult az ember patak, és egyre szélesedve ember folyóvá, szinte

téli délelőttön, amikor ott ült előttem, és megkérdeztem tőle, hogy miért olyan levert és szomorú. Meglepetésemre ezt mondta. Milyen sokan fáznak most a világon, éheznek és fáznak, amíg mi itt ülünk jól lakottan és meleg szobában. Nem mondta, de tudom, így gondolta, fáznak és éheznek a testvéreim, ember testvéreim. Igen, erre az egész glóbuszt átölelő érzésre és megrendülésre késztetett ez a névsor. Összetartozunk, valahogy egy soha nem érzett élménnyel lettem gazdagabb, emberiség élményem volt. Aztán az agyamon túl a szívemig hatolt az ősi szöveg monotóniája, mint valami elfelejtett, szent liturgia hömpölygése. Született, élt, nemzett, azután meghalt. Született, élt, nemzett, azután meghalt. 10 közül 8-ról nincs is más feljegyezve, csak ennyi, és mégis egy-egy láncszemmé váltak az emberiségben. A faj sajátosságait magukkal hozták, aztán továbbadták. Arra kellett gondolnom, nincs értelmetlen élet, csak meg nem értett élet van. Petrovics Istvánra gondoltam, a felvidéki egyszerű emberre és Hrúz Máriára, akik egy mészárszéket nyitottak, majd egy kis kocsmát kőrös főn. Lehet, rajtuk is átsuhant a gondolat, mint olyan sok emberen élete alatt, hogy miért is élek én? Kis, ismeretlen emberkék, parányi fodrok a hömpögő emberfolyam felszínén. Aztán született egy fiúk, akit mi így ismerünk, Petőfi Sándor. A kiválasztott népre gondoltam, ahol az idők beteljesedéséig minden anya, amikor fiút szült, arra gondolt, hát ha ő lesz a messiás. És egy fiatal zsidó leányra, Mirjámra, Máriára, aki megszülte elsőszülött gyermekét, és Jézusnak nevezte. Akkor este, amikor így néztem az ősi szöveget, szinte megrendült áhítattal végtelen egységben éreztem és láttam az egész emberiséget, mint valami megbonthatatlan szövedéket, amelyből senki sem hiányozhat, mert csak így van értelme az egésznek. Aztán a névsor évszámai állítottak meg és kényszerítettek gondolkodásra. Több száz évig élt mindegyik. Megnéztem a legjobb kommentárokat, amelyek rendelkezésemre állnak. A különböző feltételezéseket. Van tudós, aki azt állítja, hogy ezek nem egyes emberek évszámai, hanem egy-egy törzs életének ideje. A név a törzs fejének neve csupán. Vannak tudósok, akik fölvetik a kérdést. Ugyan, mit tudunk mi az emberiség hajnaláról? Miért ne élhettek volna akkoriban tovább az emberek, mint ma? Megvallom, arra gondoltam, 100 év vagy több száz év, lényegében mindegy. Az ő életüknek is volt határa, születtek, éltek, nemzettek és meghaltak, és nem éltek hiába. Életüknek valamilyen értelme volt. Minél többször olvastam el a 10 ős atyanév sorát, annál inkább tudatossá vált bennem egy különös statisztika. 8-2. 8-ról csak ennyit tudunk, hogy született, élt,

0: nemzet meghalt. Kettőről többet. Talán ez az örök arány? 8-2? Két embernek különös küldetése és szerepe volt. De ez a kettő nem élhetett volna a többi 8 nélkül. Az egyik Énok. Egész lénye a róla feljegyzett néhány sorba, mint egy titokzatos fátyolba van burkolva. 365 évig élt. Ó, ha ismernénk ennek az egy év napjainak megfelelő számnak az akkori titokzatos jelentését. Ő a 7. a névsorban. Azt tudjuk, hogy ez az ősi keleti népeknél a szent szám volt. Vele kapcsolatban ez a misztikus megjegyzés áll. Énok az Istennel járt. Azért nyer különös jelentőséget ez a kifejezés, hogy Istennel járt, mert a mózesi könyv a továbbiakban így fejezi ki, Isten előtt járt. Járj én előttem, és légy fedhetetlen, mondja Isten Ábrahámnak, Mózes első könyve 17. részének első versében. Ugyanezt mondja Jákob Izrael, amikor megáldja Józsefet, az Isten, aki előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák. Csak Noéval kapcsolatban olvassuk ismét ezt a titokzatos kifejezést, hogy Istennel járt Noé. Nem tudom, és megmagyarázni sem tudom, mit jelenthetett ez az Istennel járás. Csak sejtem, hogy valami nagy és titokzatos egységet, valami általunk talán már meg sem élhető unió misztikát, de a statisztika üzenetét értem, 8-2. Amíg ezen gondolkozva kezemben tartottam az ősi szöveget, így vigasztalt ez a statisztika, hogy az Istennel járás, ha mai módon is, nem tömegcikk. Kevesek, a kevesebbek ritka adománya. Azoké, akikkel maga Isten akar járni. A páloké, akik valamiképpen így vallanak erről. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Galatákhoz írott levél 2. részének 20. verse. Végül Bibliánk talán legmitikusabb néhány versét olvashatjuk Mózes első könyve 6. fejezetének elején. Kik lehetnek ezek az Isten fiak, akik összekeveredtek az emberek szép leányaival? A legtöbb ősszöveg magyarázó úgy véli, hogy itt a séti nemzetség, az Isten fiak nemzetsége és a kaini nemzetség, a keniták kóborló, majd város alapító népe, az emberibb nemzetség keveredett össze. De olyanok is vannak, akik az angyalok bukására gondolnak ezzel a szöveggel kapcsolatban. Hiszen ez kész mitológia, mondhatná valaki. Pedig csak mitikus. Hogy mi a különbség a mitológia és a Biblia mitikus történetei között? A görög mitológiában gyakorta előfordul az istenek és az emberek keveredése, például Zeus főistennek több gyereke is született földi anyától. A babilóniak is hallatlan büszkeséggel gondoltak a maguk félistenére, Gilgamesre. Ám ha a bibliai szöveg szűkszavú tudósítását olvassuk, fel kell, hogy tűnjön minden mitológiával szemben a következő. Szó sincs az Isten és az emberek keveredéséről, csak az Isten fiakról és az emberek leányairól. Nem bőbeszédű, inkább szűkszavú ez a pár sor. Nem büszkélkedés a történet, inkább szégyenről tudósít. Tüstént a következményéről beszél, a büntetésről. Isten a keveredés miatt leszállítja az életkort. Aztán még néhány sor az óriásokról. Ezekről később is hallunk a Bibliában. 5 Mózes 3.22, 4 Mózes 13.34. Talán egy különös, kihalt emberfajtáról lehet szó, akiről szinte minden ősi mitosz megemlékezik. Gondoljunk Nimródra, Gilgamesre, Magógra, Gigasra, vagy a Küklopszokra, vagy később Góliátra. Vagy talán az ősködökbe veszett szuper emberekre emlékezik így a későbbi ember, hogy óriások? Ma talán így mondanánk, a nagy zsenik, a kiemelkedő vezér egyéniségek, a kozmonauták, vagy ha tetszik, a bitlesek, akik előtt leborulva sírt és zokogott egy új nemzedék. Vajon nem illik-e rájuk is, hogy akik elejétől fogva híresek voltak? Egy biztos az ősi szöveg szerint, velük lezárul egy korszak, az özönvíz előtti. Amikor egy késő éjjel letettem kezemből ezt az igerészt, arra kellett gondolnom, hogy sok-sok ezer év múlva tudnak-e majd ennyit is rólunk erről a korszakról, talán egy özöntűz előtti korszakról az akkori emberek? Lesz-e két név? Fennmarad-e legalább két név úgy, mint Énoké és Noéjé, akik Istennel jártak? Két ige vigasztalt, mielőtt eloltottam volna a villanyt. Az egyik Máté evangéliuma, 24. részének 35. verse. Ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. A másik János evangéliuma 14. részének 1-4 terjedő versei. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, tudjátok, az útat is tudjátok. Íme mi is lehetünk Isten, az Úr elragadott énókjai Krisztus által.
1: A Szent Gelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből névsor a vízözön előtt című részt felolvasta Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Önök Rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Új természetvédelmi stratégia. A helyi önkormányzatok véleményét is ki kell kérni a fontos intézkedések előtt. Döntött a szenátus. Összeférhetetlenség miatt automatikusan megszűnhet a mandátum. Vízkorlátozás Kolozs és Szilágy megyékben. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók. Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. A képviselőház tegnap döntőházként módosításokkal megszavazta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as országos stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet. A jogszabályt 177 szavazattal, 79 ellenében, 11 tartózkodással fogadták el, írja az Agile Press. A plénumi szavazás előtt a jogi bizottság több fontos módosítást is elfogadott. Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a hatóságoknak kötelező lesz kikérniük az érintett helyi vagy megyei önkormányzat véleményét minden olyan a cselekvési tervben szereplő intézkedés előtt, amely hatással lehet az adott közösségre. Az önkormányzatoknak legfeljebb 60 napjuk lesz állást foglalni, ellenkező esetben a javaslatot automatikusan elfogadottnak tekintik. A bizottság elfogadta a Románok Egyesülésért Szövetség egyik módosító indítványát is, amely törli a törvény szövegéből az őshonos kifejezést. A módosítások egyike azt is rögzíti, hogy a természetvédelmi stratégia programdokumentumként minősül. Ez azt jelenti, hogy önmagában nem szolgálhat jogalapként tilalmak vagy korlátozások bevezetésére. A benne szereplő intézkedések végrehajtásához minden esetben külön jogszabályokra lesz szükség. Döntőházként fogadta el tegnap a szenátus a köztisztségviselők feltehetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezetet. A jogszabályt 105 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 7 tartózkodás mellett hagyták jóvá, írja az Agile Press. A tervezet egyik legfontosabb rendelkezése szerint a törvény hatályba lépését követően 30 napon belül automatikusan megszűnik azoknak a tisztsége vagy mandátuma, akik esetében korábban jogerős bírósági döntés állapított meg összeférhetetlenséget vagy érdekellentétet, és a döntés óta még nem telt el 3 év. A módosítás azt is előírja, hogy a háztartási kapcsolathoz hasonló kapcsolatban élő élettársaknak is vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Több tucat Kolozs és néhány Szilágy megyei település marad víz nélkül, miután a hálózat túlterheltsége miatt átmenetileg megszakítják a szolgáltatást. A szamos vízművek Dési fiókja tegnap délután közleményben tájékoztatta több település fogyasztóit, hogy elzárják a csapokat. Tegnap este 20 órától Alsó-Kossály, Felső-Kossály, Tisorbó, Szeletrúk, Kaplony, Kackó, Szelecske, Révkolostor, Csatány, Tőkepataka, Pecsétszeg, Alsó-Bogáta, Horgos-Pataka, valamint a Szilágy megyei Dobrocsina marad vezetékes víz nélkül ma este 10 óráig. Kozárvár, Monostorszeg, Mikeháza, Szent Margita, Nagydomb és Lunkatanya településeken ma reggel 8 órakor veszik el a vizet, és csak holnap délben adják vissza. Leállítják a szolgáltatást a Szilágy megyei Sztána és Kispetri településeken is holnap reggel 10 óráig. Ördöngös Füzes, Füzes Mikula, Boncnyires, Kisszék, Nagy Devecser és Mohaj települések vízellátása tegnap délután és ma déli 12 óra között szünetel. A szolgáltató emlékeztetett, hogy jelen helyzetben a vezetékes vizet kizárólag háztartási célra használják. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és állattartó egyesület képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A kezdeményezők rámutatnak, a barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. A Román Nemzeti Bank déli érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma ismét napos, meleg időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség amazol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét, Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Kelet és nyugat tájait újongásra indított. 65. Zsoltár 9. verse. A börtönőr örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Cselekedetek könyve 16. részének 34. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit augusztus 6-án csütörtök déli magazin műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai nap gondolata Áprili Lajos költőműfordítótól származik és így hangzik. Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. Hamarosan irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, amelyben ma Áprili Lajos József Attila díjas magyar költőműfordítóra emlékezünk. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban folytatjuk Mihály Pliakovszky a Sün, akit meg lehetett simogatni című mesekönyvét. Ezt követően felcsendül a nap Áitata, amelyet kalendárium és névnap köszöntő követ. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Tamási Miklós Dúdoló című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 30 perc Dolágnosz 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom a kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, elérhetőek vagyunk a 0264441968-as telefonszámon, illetve az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címen. Irodalmi kincsek rovatunk következik. A mai részben Áprili Lajos József Attila díjas magyar költő műfordítóra emlékezünk, akinek ma augusztus 6-án van halálának 59. évfordulója.

Sok szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. Mai Irodalmi Kincsek rovatunkban Áprili Lajos, született Jékely Lajos József Attila díjas költő műfordítóra emlékezik.

Áprili Lajos 1887. november 14-én született Brassóban, százpolgári családban. Az apja nevével megegyező Jékely János Lajos néven. Apja Kései második házasságából a János keresztnevet soha nem használta. Költői nevét az Áprilit 1918-ban vette fel.

Felmenői között ötvösöket, zenészeket, könyvkötőket, tanítókat találunk. Egy évvel később Parajdra költözött a család. Magyarul, németül és románul egyaránt folyékonyan beszélő édesapja az ottani német tulajdonú gyufagyárban kapott könyvelői állást. Parajdi gyerekkorának természetélményei egész életére és költészetére jelentős hatást gyakoroltak. Szülei Jékel János Lajos és a pilzeni német családból származó Ziegler Berta egymás közt a német nyelvet használták, kisgyermekkorában még ő maga is német akcentussal beszélt magyarul. A székely faluban felnövő Áprili a nyarakat édesanyjával továbbra is Brassóban töltötte. Ez a párhuzamos parajdi és brassói érzésvilág, a két szempontnak gyakori váltakozása a magyar falusi világnak német álláspontról, a német felfogásnak a magyar álláspontról történt megítélése, korán kriticizmusra nevelt, s már eleve megakadályozta bennem a szűklátókörre nevelő elfogultság kialakulását. Idézi Vita Zsigmond Áprili 1918-as kiadatlan önéletírását. 1899-ben a gyufagyár megszűnése miatt Kolozsvárra költözött a család, ahol Áprili a református kollégium diákja lett. 1904-ben apja elvesztette állását, majd egy sikertelen vállalkozás minden félretett pénzét elvitte. A fiatal Áprili német nyelvórákat tartva igyekezett támogatni nehéz helyzetbe került szüleit, a kollégiumban kitűnt jó szavalókészségével. Vonzotta a színészi pálya is, de végül magyar-német szakra iratkozott be 1905-ben. Ekkor jelent meg a kolozsvári egyetemi lapokban erős Revicki hatásukat mutató Emlékszik még névtelenül. Ez az első nyomtatásban megjelent verse. Egyetemi tanulmányait 1909-ben fejezte be. Ekkor közölte Emberek című versét az erdélyi lapok, immár saját neve alatt. Egy tanárától kapott negatív kritika, mely újabb verseinek túlzottan modern hangját kifogásolta, hosszú időre elvette kedvét a publikálástól. Bár folyamatosan és egyre érettebb, egyre inkább saját hangon írt, verseit egy évtizeden keresztül csak felesége olvasta. 1909-ben kezdett tanítani Nagyenyeden, a nagymúltú Bethlen kollégiumban, s ettől kezdve 1926-ig Nagyenyedhez kötődött a család élete. 1911 karácsonyán kötött házasságot Schieferidával, akit még kolozsvári diák évei alatt ismert meg. Gyermekei Zoltán, Endre és Márta is itt születtek. A magyar és német mellett 1920-tól franciát is tanított, önképzőkört vezetett, irodalomtörténeti előadásokat tartott, diákjainak és tanártársainak rendszeresen kirándulásokat szervezett. Az első világháborút is Enyeden vészelte át a család, a megrázkódtatás nyomát őrzi a háborúban elhunyt tanítványai és tanártársai emlékére írt Nevek című ciklusa, mely csak évekkel később első verses kötetében jelent meg. Kései költői indulása ugyancsak az enyedi évekhez köthető. A már régóta író, de szemérmességből hosszú évekig nem publikáló Áprili a Szent Imrei Jenő által 1918-ban indított Új Erdély című lapban jelentette meg három versét, de családneve helyett felvett költői nevén. Az Áprili név valóságos családnév, e család egyik sarja iskolatársam volt Székelyudvarhelyt, s egy verseny alkalmával ifjúsági bajnok lett. Úgy néztem rá, mint hajdan a görögök az olimpiai győztesekre. Fel is vettem a nevét, idézi Áprili. 1919-ben a kolozsvári Erdély szemléhez küldte be verseit, ugyancsak álnéven. Kilétét barátai előtt is csak lassan fedte fel, miután verseit osztatlan elismeréssel fogadták Kolozsváron. Ekkor kezdődött barátsága Reményik Sándorral, aki ugyancsak az Erdély szemlében közölte az akkor még ismeretlen költő tiszteletére írt a Torna végén című versét, melyet Áprili azonos című válaszverse követett. 1921 elején napvilágot látott Áprili első kötete is, a falusi elégia. A kötetet pozitívan fogadta az irodalmi sajtó. Gazdagok vagyunk, van Áprilink, írta Malter Károly. És Áprili hamarosan az erdélyi magyar költészet kiemelkedő alakja, idővel egyik meghatározó irodalom szervezője lett.
1923-ban már második Esti párbeszéd című kötete is megjelent. Ugyanebben az évben a Bethlen Kollégium támogatásával Dijonban francia nyelv tanári diplomát szerzett, 1924-ben pedig két első kötetének anyaga Budapesten is megjelent, Versek címmel. Áprili 1926-ban az Erdély Magyar Irodalmi Élet szervezésében betöltött, egyre jelentősebb szerepének elegettéve családjával Kolozsvárra költözött. A kolozsvári református kollégiumban vállalt tanári munkát, mellette pedig Kunc Aladár felkérésére az Ellenzék című napilap irodalmi mellékletét szerkesztette. 1926-ban Kemény János marosvécsi kastélyában részt vett a helikoni íróközösség megalakításában. 1928-tól pedig a folyóiratuknak, az erdélyi helikonnak a szerkesztője lett. Ő fogalmazta meg az első lapszám beköszöntőjét is, az erdélyi hagyományok és az európaiság szintézisének fontosságát hangsúlyozva, erdélyisége világfigyelő tető, nem szemhatárszűkítő provincializmus. A kolozsvári évek alatt a család a Hója oldalában, a Szamos partján építetett kis nyaralót, ahol gyerekkori vendégeik voltak, a korszak irodalmának legfontosabb szereplői, Reményik Sándor, Kunc Aladár, Dzsida Jenő, Bánfi Miklós. Tanári és szerkesztőségi munkája mellett a versírásra alig jutott ideje, az 1926-os Rasmussen hajója című kötete után 1929-ben csak kevés új verset tartalmazó Vers vagy te is című antológia és Ida hegyi pásztorok című drámája jelent meg. 1929-ben Áprili gyermekei jövője érdekében úgy döntött, Budapestre költözik. Kivándorlása megdöbbentette pályatársait. Elmégy, Erdélyben körbefut a döbbenet, írta Reményik. Először a Lónyay utcai református gimnáziumban kapott tanári állást, majd 1934-től 1943-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig a Baár Madas református leánynevelő intézet igazgatója lett. Szerkesztői munkáját is folytatta. 1930-tól Ravasz Lászlóval együtt szerkesztette a protestáns szemlét. 1935-ben féléves észak- és nyugat-európai pedagógiai tanulmányutat tett, melynek tapasztalatait úti jegyzetek egy pedagógiai vándorlás megfigyelései címmel adta közre. A 30-as évek végén egy kirándulás alkalmával találta meg azt a Visegrád melletti hegyoldalt, melynek természeti környezete annyira emlékezteti Erdélyre, hogy úgy döntött, telket vásárol és házat épített ott. A második bécsi döntést követően fia, Jékely Zoltán visszaköltözött Kolozsvárra. Hamarosan a lánya, Márta is követte, és maga Áprili is komolyan fontolgatta a visszaköltözést. 1942-43 telén Áprili is Kolozsváron tartózkodott feleségével, a 40-es évek elején nyarait pedig Parajdon, gyermekkora falujában töltötte. 1943 nyarára vált valóra régi álma, telket vásárolt és boronaházat építetett a Parajd melletti hegyoldalban. A visszaköltözés terve végül nem valósulhatott meg. Az 1944. júniusi amerikai bombázás és az augusztusi román kapituláció után az erdélyi helyzet egyre kilátástalannabbá vált. A család visszatelepült és Magyarországon maradt fele, hosszú időre elszigetelődött egymástól. 1943-ban, amikor arra kényszerült volna, hogy zsidó származású tanulókat nevehessen fel iskolájába, nyugdíjba vonult a Baár Madasból, és Visegrád Szent György pusztára, a ma róla elnevezett völgybe költözött. Itt vészelte át a háború utolsó éveit feleségével, lányával és unokájával. Élete legnagyobb megrázkódtatása 1946-ban érte. 3 éves unokája, Mikecs Anna vérhasban meghalt. Ettől kezdve egyre nagyobb visszavonultságban élt Szent György pusztán. A 30-as években megjelent 2 verses kötete után közel 20 évig nem jelent meg kötete, előbb magánéleti, majd politikai okokból. Az 50-es években csak műfordításaival volt jelen az irodalmi életben, németből, angolból, latinból, franciából, románból, oroszból egyaránt fordított. 1957-ben jelentek meg Ábel füstje címmel válogatott és új versei,
majd az 1964-ben a műfordítói munkásságát bemutató Az aranyszarvas, 1965-ben az új verseit közlő Jelentés a völgyből, és még ebben az évben közreadta Állattörténeteit Fecskék, őzek, farkasok címmel. Költeményeinek addig legteljesebb válogatása a Korfalára 1967-ben nem sokkal halála előtt jelent meg. 1967. augusztus 6-án a Hárshegyi szanatóriumban hunyt el, a Visegrádi temetőben nyugszik.

0: áprili születési évét tekintve kortársa, késői költői indulása miatt azonban inkább tanítványa a nyugat első nemzedékének. Költészetének impresszionista, szimbolista vonásai, formakultúrája az első nemzedék lírájához kötik, ugyanakkor a szimbolizmus verseszményét meghaladó, háború utáni európai líra vonulatához is kapcsolódik. Elidegenedés, intellektualizmus, a líra objektiválódása. Pályakezdése egybeesik a trianoni döntés és Erdély Romániához csatolásának évével is. Költői pályája az első években tehát párhuzamosan halad a kisebbségivé vált magyar irodalom identitás keresésével, intézmény rendszerének kialakulásával és a transzilvanizmus eszmélyiségének kibontakozásával. Költészete és a korabeli erdélyi magyar irodalom szempontjából azonban ez a történelmi helyzet minden tragikumával együtt inkább felhajtó erőt, lendületet ad. A késői indulás hozadéka az is, hogy első kötetében már érett költői hangján szólal meg. Pályakezdő köteteinek anyaga egységesnek tekinthető. A falusi elégiában, melynek versei tulajdonképpen a megjelenés előtt már évekkel készen álltak, és Esti párbeszéd című második kötetében későbbi jelentős témáinak és költészete fő jellegzetességeinek legnagyobb része már megtalálható. Természetszimbolika és a görög mitológia fontossága, halálfélelem és vágy, elégikus, melankolikus alaphang, humanizmus, erőteljes zeneiség, tökéletesre csiszolt, klasszikus versformák, zárt kompozíció. Az első kötet impresszionista nyitó verse, az ajánlás, egyfajta előrevetített eszenciáját adja áprili költészetének a hervadó őszi természet erőteljesen színezett képeivel és halál szimbolikájával, jambikus lüktetésű zeneiségével, de ebben a kötetben jelenik meg az irisórai szarvas is, az identitásvesztést és szabadságkeresést szimbolizáló, borjak közt felnövő szarvas ábrázolása, melyről maga Áprili ezt mondta jóval később. Az irisórai szarvasban életem szimbólumát írtam meg. Az Esti párbeszédben jelenik meg az azóta is töretlenül népszerű zeneisége miatt szavalók által különösen kedvelt Március, valamint a Kós Károlynak ajánlott, a transzilvanista eszmék lírai megfogalmazásának, a transzilvanizmus programversének tartott emblematikus Tetőn című vers. Most hallgassuk meg a Március című versét, amelyet Pápa Erika, Jelszőny Mari Díjas magyar színésznő, szinkron színész szaval.
1: Áprili Lajos, Március. A nap tüze, látod, a fürge diákot a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt. Csengve, nevetve kibudjan a kedve, s egy ős evoét a fénybe kiállt. Régi, kiszáradt tóvize árad. Néma kutakban a víz kibuzog. Zeng a picinke szénfejű cinke, víg ditirambusa daktilusok. Sejmit a barka már kitakarta, sárga virágját bontja a som. Fut, fut az áram a déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason. Barna pataki a napra kacagva, a lomha marosba csengve siet. Zeng a csatorna, zeng a hegyorma, s zeng, ugye zeng, ugye zeng a szíved.
0: A Március című verset szavalta Pápa Erika, Jászai Mari Díjas magyar színésznő, szinkron színész. Kolozsvári éveiben tanári és szerkesztői munkája mellett kevesebb ideje jutott versírásra, harmadik kötetében erőteljesebbé vált az elidegenedés, a magány hangja, címadó verse Rasmussen hajóján, a magányos, reménytelen élet szimbóluma. A kötet árszpoétikus záróverse a vallomás, a szemérmes zárkózott költő egyik legnyíltabb önjellemzése, ugyanakkor az emberbe vetett hite mellett foglal állást. Ezzel rokon gondolatok köré épült 1929-es egy felvonásos verses drámája, az Idahegyi pásztorok, amely görög mondai környezetbe ágyazva ad hangot humanista meggyőződésének. Az 1929-es Magyarországra település ugyan életében jelentős fordulatot hozott. Verseinek témavilágában, motivumaiban, nyelvhasználatában ugyanakkor nem okozott gyökeres változást. Így költészetét továbbra is erdélyként kezeli a kritika. Az Aranymosó balladája című 1934-es kötetének Rönk a Tiszán ciklusa tartalmazza Magyarországon írt mintegy 30 új versét, melyek jó részt régi emlékekből, a szülőföld iránti nosztalgiából táplálkoznak. Erdély a déli bábban, írja róluk Reményik. A kötet legjelentősebb darabja a Kor falára, mely utolsó életében megjelent válogatott kötetének címadó verse lesz. A költészetében korábban is megjelenő rabság motivumokat kiteljesítve életműve egyik kulcsversének tekinthető. Kevés verset írt a 30-as évek második felében is, az 1939-es A láthatatlan írás csak mintegy 40 verset tartalmaz, melyekben a korábbi áprili lirához képest elsősorban a honvágy jelenti az új hangot. A második világháború éveiben költészete elsősorban a személyes fájdalmak, veszteségek számbavétele, amely a veje halálát sírató Taganrog ciklusban, majd az unokája Mikecs Anna halála miatti megrázkódtatásból született, Annának hívták, ciklus 40 versében teljesedik ki és hoz új poétikai minőséget. Szintén a háború éveiben találja meg azt az új kifejezésmódot, amely majd öregkori lírájának is elsődleges hangja lesz. A négy sorosokat. 1965-ben a Jelentés a Völgyből című kötet új verseivel áll a közönség elé, melyben legkedveltebb időskori műformájából, a négy sorosokból valódi lírai naplót állít össze. A kötet hangvételét a halál közelségének és elkerülhetetlenségének tudata és a jó halál reménye, a megbékélés határozza meg, verseit a magyar irodalom egyik legszebb öregkori lírájának, áprili őszikéinek tekinthetjük. Jelentős műfordítói pályája ugyancsak a hivatalos pályakezdés előtt indult, már 1912-ben lefordította az Elmerült harang című mesedrámát, a későbbi években pedig a világirodalom számos remek művét tolmácsolta. A műfordítást a szerénységre nevelés iskolájának tekintette, hivatásának tartotta. Fordításában ismerhette meg a magyar közönség számtalan versfordítása mellett többek között Puskin Anyeginyét, Turgenev több regényét, Shakespeare Julius Cézárját, fél évszázad műfordítói terméséből összeállított az Aranyszarvas című kötete 1964-ben jelent meg. Bár költői iskolát nem teremtett, és poétikai értelemben nincsenek tanítványai, áprili költészetének megannyi szimbóluma a mai napig jelen van a magyar irodalomban. Áprili az a költő, akinek szektája van, mondta róla Baár Madasbeli tanítványa, Nemes Nagy Ágnes. Három gyermekük született tehát, Zoltán, Endre és Márta. A legidősebb gyermek, Jékely Zoltán, 1913-ban született és 1982-ben hunyt el, író, költő volt. Jancsó Adrián színésznővel kötött házasságot. Lányuk, Jékely Adrián, Péterfi László, szobrász felesége, gyermekeik, Péterfi Gergely író és Péterfi Bori énekesnő. A második gyermek, dr. Jékely Endre, jogász műfordító volt. Ő 1914-ben született, és 1999-ben hunyt el. A legkisebb gyermek, Jékely Márta, aki

Benedek Marcell, Babics Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Tóth Árpáddal, Juhász Gyulával állítja egy sorba. Rónai György magyarság és európaiság szintézisét fedezi fel lírájában, költészetének illetője legtöbbször az emlékezés, a magány, egy inkább csak vágyott vagy vágyaiban átélt világ. A morajos sziklaország, mellyel egy testnek érzi magát. A parttalan időből, elmúlt századokból hallja vissza a szív zenéjét. Költő, aki a sorssal nem csatázott ugyan, de versei gránitboltjában egy hosszú élet önemésztő vajudásait zárta be. Hangulatuk énekesen néma lázadó, alapélménye a természet, az erdélyi táj, lírai jelképeit jó részt belőle meríti. Elégikus hangulatú költészete múltat és jelent egyé olvasztó, szelíd számvetés. Rezignáció és megmegújuló életvágy, a visszahúzódó lélek tehetetlensége és a bizakodó emberség egyszerre van benne megbonthatatlan hangulatú, szerkezetileg pontosan tagolt költeményeiben. Szigorú, a hagyományos formákat tisztelő, azokat finomító megkomponáltság, lelki és formai egyensúlyt teremtő zeneiség jellemzi a művészetét, ez zenei fogantatású érzékelés sajátos harmóniát kölcsönöz verseinek. Hazája álom és titok, szem nem legelte pázsitok, vallotta a formai bravúrok titkairól. Egyes verseit és szövegkönyveit Halmos László, Jodál Gábor, Lajta László és Viski János Tavaszodik című költeményét Kozma Mátyás zenésítette meg.

0: A továbbiakban hallgassunk meg néhány verset Áprili Lajostól. A Csavargó a halálra gondol című verset előadja Pap János, magyar színművész, Pap Dániel színész édesapja.
1: Áprili Lajos. A Csavargó a halálra gondol. Uram, a tél bevert a templomodba. Álltam vaspántos portádon belül, s ámulva néztem botrafont kezemre sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül, úgy hallgattam, amit beszélt papod. Ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle mesztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, s megreng az is, ha viharod zenéje végig robajlik fenn a tölgyeken. De ha tavaszod jő, enyém az erdő, és jó hozzám az erdő, ennem ad. Rigó szavaddal kelt a kora reggel, s ott van basurran este sűnfiad. Gazdám a nyár, az ősszel hult levéllel új őszig minden gondot eltemet, mezítláb járom harmatos meződet, s verőfényet fürözti mellemet. S ha kóborolni küld a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kurjantással köszöntöm kék lakásod, s fütyörészem.

0: És uram, te hallgatod. Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel. Otthon kínáló tűz, nem mint felém. De mondd, volt-e valaha szép világod valaki úgy, ahogy az enyém? Ha menni kell, vállamról rongyruhámat egy rándítással elhullathatom, saruim szíja sem marad velem. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, igéd szerint egészen mesztelen.
1: A Csavargó a halálra gondolt című versét hallották, amelyet Papp János magyar színművész, Papp Dániel színész édesapja szavalt. Imádkozom, legyek vidám című verse következik. Lukács Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, költő, érdemes és kiváló művész a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja előadásában.
2: Áprili Lajos, imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek. Nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli búd daloltam. A bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám! Újjongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falun felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, víg fecskeszó bolond viharban, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világ zavarban.
1: Áprili Lajos, imádkozom, legyek vidám című versét hallották. Lukács Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, költő, érdemes és kiváló művésztől. Következzen a Tavasz a házsongári temetőben című vers, amelyet előad Darvas Iván, a Nemzet színésze címmel kitüntetett. Kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész.
3: A tavasz jött a parttalan időben, s megállt a házsongárdi temetőben. Én tört kövön és porladó kereszten, Aletta van der Maat nevét kerestem. Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom, s tudtam, elmúlt nevét már nem találom. De a vasárnap délutáni csendben nagyon dalolt a névzenéje bennem. És amíg dalolt, a századokban néztem, s a holt professzor szellemét idéztem, akinek egyszer meleg lett a vére, Aletta van der Maat meleg nevére. Ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje, s a dallamot karral kísérve halkan, napsugaras nyugat dalolt a dalban, hol a sötétség tengerárja ellen ragyogó gátat épített a szellem. Aletta van der Maat nevét susogta, mikor a béke bús szemét lefogta, s mikor a hálátlan világ temette, Aletta búja jajgatott felette, míg dörgő fenséggel búgott lerája a kálvinista templom orgonája. Aztán a dal visszhangját vesztve, félve, belenémult a hervadásba, télbe. Gyámoltalan nő, szól a régi fáma, urát keresve sírba ment utána. A fényben, fenn a házsongárdi csendben, tovább dalolt a névzenéje bennem. S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem, egyetlen könny, hogy azt a dallamot Aletta Vandermaatnak megköszönjem.
1: A tavasz a házsongárdi temetőben című versét hallották, amelyet Darvas Iván a Nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész szavalt.

0: Most a Lassú szárnyak című verset hallgatjuk meg. Szavalja a Györgyi Anna, Jászai Mari díjas, magyar színésznő.
1: Uram, a két szárnyam nehéz, hozzád emelkedni ma nem mer. Ne bilincselj meg, és ne bánts nagy súlyoddal, a félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek énekre béna, hitre gyáva, úgy kapaszkodjam kéz beléd, mint kicsi koromban anyámba. Hívott erősei dalos lakomáján mindig ne késsem. Kaputtól ne térítsen el utat veszítő szédülésem. Viharszeles mélyed felett meredekedett bízva járjam. Sziklafalon hajnalmadár, örömpiros legyen a szárnyam. És hogyha mégis hullanék, sugaratban vagy sűrű hóban, sohasem látott arcodat láthassam egyszer. Zuhanóban.
0: A Lassú szárnyak című versét hallották, amelyet Györgyi Anna, Jászai Mari díjas magyar színésznő adott elő. Áprili Lajos, Kérés az öregséghez című versét hallgatjuk most meg. Galgóci Imre magyar színész, szinkron színész tolmácsolásában.
2: Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritká hallassam a hangom, mint a holló. A közlékenység kútját tömd be bennem, kartauzi legyek a cella csendben. Csak bugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatak szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan kurta szó elég lesz, s a túlsó partot látó révülésben a készen vagyra ezt felelni. Készen.
0: Kérés az öregséghez című versét hallottuk Áprilinak, amelyet Galgóci Imre magyar színész, szinkron színész adott elő. A továbbiakban Fiamnak című versét hallgatjuk meg Pápa Erika, Jászai Mari díjas magyar színésznő, szinkron színész szavallatában.
3: Áprili Lajos, Fiamnak. Voltam alkonyba búgó tíbia, te légy jövendő gondolatcsatán piros hajnalba búgó trombita. Voltam romokra hulló permeteg, légy villámtól feszülő éjszakán, rontó, teremtő, nyári fergeteg. Voltam pennában sercegő erő, légy kohó fényben sújtó kalapács, idők üllőjén konduló verő. Voltam lepattant húrú hegedű, légy boltozat rendítő orgona, ekhót riasztó, dörgő zengzetű. Voltam haszontalan műhely salak, te légy titkos szépségű ritka kő, miből a művész óriást farag. Voltam tört palló, szikkadó eren, légy zajló árban jég s hullámtörő, acélos, élő és könyörtelen. Voltam sötét, lomos hajófenék, te légy hajókosár árbóc tetőn, ahonnan tárul tenger messzeség, s amíg alant hullámcsapás üvölt, szálljon belőled lélek rengetőn, remények új igéje szerte szét. Föld!
0: A Fiamnak című verset szavalta Pápai Erika, Jászai Maridias magyar színésznő, szinkron színész. Most Blaskó Péter a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth és Jászai Maridias magyar színművész, érdemes művész szaval egy verset áprilitól. A címe Ámulni még.
4: Áprili Lajos, Ámulni még. Ámulni még, ameddig még lehet, amíg a szíved jó ütemre dobban. Megőrizni a táguló szemet, melyel csodálkoztál gyerekkorodban. Elálmélkodni megszokottakon, az andezitre plántált ősi váron, virágokon, felhőkön, patakon, az azurban kerengő vadmadáron, a csillagon, ha végtelen terek hajítják át a késő nyári égen, s ámulva szólni, most voltam gyerek, s vén volnék már, s itt volna már a végem.
0: Az Ámulni még című verset szavalta Blaskó Péter a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Maridias magyar színművész, érdemes művész. Mai irodalmi kincsek rovatunkban Áprili Lajos, született Jékely Lajos, József Attila díjas költő műfordítóra emlékeztünk. Én megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották.

0: irodalmi kincsek.
1: Irodalmi kincsek rovatunkat sugároztuk, amelyben ma Áprili Lajos, József Attila díjas magyar költő műfordítóra emlékeztünk, akinek ma augusztus 6-án van halálának 59. évfordulója. A következő percekben híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az ország legjobb tűzoltói mérik össze tudásukat Marosvásárhelyen. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki elöljárók. A hazai háztartások az EU legkisebb energiafogyasztói közé tartoznak. Zelenszky azt mondja, partnereink talán azért nem adnak légvédelmi rakétákat, hogy engedékenyebbek legyünk. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Marosvásárhelyen mérik össze tudásukat az ország legjobb tűzoltói. Augusztus 10 és 13 között a város és Maros megye ad otthont a hivatásos tűzoltók országos versenyének, tájékoztat a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. Az általuk szervezett országos döntőbe azok a hivatásos tűzoltók jutottak be, akik a selejtezőkön a legjobb eredményeket érték el. A verseny nem csupán a fizikai erőnlétről szól, a résztvevők olyan feladatokat teljesítenek, amelyek a mindennapi bevetések során is előfordulnak, így a gyorsaságot, a pontosságot, a kitartást és a csapatmunkát egyaránt próbára teszik. A négy napos esemény augusztus 10-én hétfőn 17 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Marosvásárhelyi Várban. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki elöljárók és állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A kezdeményezők rámutatnak, a barna medve populáció meghaladta a természetes életet.

Helyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat.

0: fogyasztása körülbelül 20%-kal marad el az európai átlagtól. A villanyárammal való takarékoskodást kírja a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban, azonban a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában, írja a Profit.ról. Az Eurostat adatai szerint 2024-ben az európai háztartások egyfőre eső átlagos éves energiafogyasztása 507 kg kőolaj egyenérték volt, 9%-kal kevesebb, mint 2019-ben. Ez magába foglalja a fűtéshez, a lakás hűtéséhez, a melegvíz előállításához, a főzéshez és az elektromos háztartási gépek működtetéséhez szükséges energiát. Országos bontásban hatalmasak az eltérések. A fogyasztás az észak-európai államokban a legnagyobb, Izlandon, Finnországban és Norvégiában. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Nemzetbiztonsági Tanács szerdai ülésén megerősítette, partnereitől elutasító választ kapott arra a kérésére, hogy biztosítsanak további légvédelmi eszközöket ballisztikus rakéták ellen. Zelenszky, akit az Unión ukrán hírügynökség idézett, azt mondta, hogy Kijev partnerei hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkenését. Legalábbis ezt a hivatalos indoklást kaptuk partnereinktől, elsősorban az Egyesült Államoktól, de az európaiaktól is. Nem tudom, vannak-e más okok is a közel-kelet mellett. Lehet, hogy ezek a politikai lépések arra irányulnak, hogy Ukrajna, fogalmazzunk úgy, engedékenyebb legyen. Véleményem szerint ez is közrejátszik. Tisztában vagyunk vele, hogy ez komoly kihívás. Tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a külügyminisztériumnak és a védelmi minisztériumnak fogait összeszorítva mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a partnerek fokozzák a ballisztikus rakéták ellen bevethető légvédelmi eszközök szállításait. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Kelet és nyugat tájait újongásra indított. 65. Zsoltár 9. verse. A börtönőr örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Cselekedetek könyve 16. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrigeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoport tevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoport tevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrigenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
1: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
2: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
1: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
2: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
1: Kukta.
3: Kukta.
1: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Kedves kis hallgatóink, most elsősorban titeket várunk a rádió készülékek mellé. A következő percekben mesekosár rovatunkban Mihály Plekovszky a Sün, akit meg lehetett simogatni című mesekönyvének 7. fejezetét hallgatjuk meg. Ezt követően az Alma együttes éneke szól.
6: Mesekosár. Mesekosár.
7: Hogyan veszítette el Hápisápi az árnyékát? Egy szép meleg reggelen Hápisápi, a kiskacsa, az ösvényen döcögött, közben pedig nagyokat ásított. Na nem azért ásítozott, mintha nem aludt volna eleget, egyszerűen csak unatkozott. Nem jó egyedül, elmélkedett Hápisápi. Bezzek, ha lenne egy barátom. Aztán, ahogy körülnézett, ollat billantott, és meglátott egy sötét foltot, amely kitartóan követte. Hápisápi odalépett. Aztán lépett még egyet, és a folt követte, mintha csak hozzá lenne nőve. Hiszen ez az én árnyékom, örült meg a kiskacsa. Most már nem vagyok egyedül, már ketten vagyunk, így aztán már nem fogok unatkozni. Annyira megtetszett neki, hogy az árnyékával sétálhat, hogy elhatározta, mással nem is barátkozik. Igaz, az árnyékával nem beszélgethet, de még ebben is van valami jó, így legalább nem kell vitatkozni. Nagy örömében a kiskacsa még egy dalt is szerzett, és rögtön el is énekelte. Ő de szép nap, oly csodás, van árnyékom, nem kell más, ketten összetartozunk, mással nem barátkozunk. Ment mendegélt Hápisápi, és ahogy kacsatorkából kifért, fújta a maga szerzette dalt. Éppen arra ugrándozott egy kis kecske. Köszönt a kis kacsának, és megkérdezte. Megzavarhattak a sétádban, engem zselének hívtak, és megörülök az édességét. És akkor mi van, ha szereted, hát szereted, válik egészségedre. Legyintett szárnyával Hápisápi. Ide halkas, te is egyedül vagy, én is, legyünk barátok, mondta a kis kecske. Csak te vagy egyedül. Vágta rá Hápisápi. Én az árnyékommal sétálok. Menj csak a magad dolgára, kedves zseli. A kecske gida semmit sem válaszolt, sértődötten továbbaktatott. Arra járt Pi a csibe is, és így szólt Hápisápihoz. Legyél a barátom. Minek? Kérdezte Hápisápi. Miért? Hát meg lehet az ember barátok nélkül. Csodálkozott a csibe. Nekem van árnyékom, rád pedig semmi szükségem sincs. Jelentette ki fennhéjázóan a kiskacsa. Pi a csibe egészen kikelt magából, úgy elszaladt, hogy vissza se nézett. És ezt már a napocska is megelégelte. Úgy röstelte magát a kiskacsa miatt, hogy szégyenében elbújt egy nagy bolyhos felhő mögé. Kereste Hápisápi az árnyékát mindenütt, de nem találta sehol. Háp, sáp, sáp, sáp, sáp, háp, háp, háp, kiabálta. Valaki ellopta az árnyékomat! Kétségbeesésében elkezdett szaladni. Azt se nézte merre,

s belepottyant egy mély szakadékba. Ugrált, kapaszkodott hápi-sápi, de kimászni nem tudott. Mentsetek ki, segítség, meghalok! Kiáltozta rémülten. Meghallotta ezt a kecske Gida és a csibe. Rögtön segítségére is siettek. Haladéktalanul ki kell mentenünk, jelentette ki a kis kecske. És te ki tudod menteni? Csipogta Pi. Egyedül természetesen nem tudom kihúzni, mondta a Gida, de együtt biztosan meg tudjuk menteni. Rendben, biccentett csőrével Pi. Akkor ne sajnáljuk azt a kis testedzést. Kapaszkodj, kiskacsa, ne félj, amíg minket látsz, nyugtatgatta hápi-sápit Zseli, aki egy percre sem csüggett. A Gida és a csibe addig ügyeskedett, amíg ki nem húzták a kiskacsát a szakadékból. Hápi-sápi lesütötte a szemét, és meghatódva azt mondta, hát én nagyon csúnyán viselkedtem, elkergettelek benneteket, ti pedig a segítségemre jöttetek, még mindig hajlandók lennétek barátságot kötni velem? Én? Igen, mondta Zseli. Én is, bizonygatta a csibe. Na de mi lesz az árnyékoddal? Ellopták, hápogta szomorúan hápi-sápi. Ekkor a felhő mögül újra kikukkantott Napocska. Az ismerős sötét folt pedig ismét megjelent a kiskacsa háta mögött. Megvan, megvan, kiáltotta Zseli és Pi. Előkerült az árnyékod. Hápi-sápi egy kicsit elgondolkozott, aztán így szólt. Akkor is. Most már inkább veletek barátkozom. És mindhárman elindultak az úton, szorosan egymás mellett, ahogy ez igazi barátokhoz illik.

Mesekosár rovatunkban Mihail Plakovszki a Sünakit meg lehetett simogatni című mesekönyvének 7. részét hallgattuk meg, valamint az Alma együttes dalaszolt. A következő percekben a nap áidatát tolmácsolja Ungvári Szende. Ezt követően dicsőítő énekek szólnak.

A mai áhítatunk címe Lelki béke. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Pál levele a Filippiekhez 4. fejezetének 12. verse.

A mai áhítatunk szerzője Jennifer Briganti, Kanadában élő testvérünk. 2020-ban édesapám súlyos tüdőembóliát kapott, és közel 8 percre leállt a szíve. Nem tudott többé ülni, állni, mozogni. Édesapám, aki világ életében aktív, energikus férfi volt, maratonokat futott, utazott. Most másokra van utalva, hogy enni tudjon. Másoknak kell öltöztetni, mozgatni őt. El kell látni, hogy ne szenvedjen hiányt. Betegsége és kezelése során a családommal együtt folyamatosan imádkoztunk édesapám teljes gyógyulásáért, és ez még most is tart. Vannak napok, amikor a helyzet elviselhetetlennek tűnik számomra. Azonban ő soha nem keseredett el, és nem neheztelt meg az Úrra ebben a várakozásban. Az ő hozzáállása a béke. Édesapám gyakran hangoztatja, mennyire áldottnak és szerencsésnek érzi magát, hogy él és időt tölthet a családjával. Úgy döntött, hogy továbbra is imádkozik, erőt merítve hitéből és a családból. Elégedett az életével. Megtanultam, hogy amikor nem értjük Isten tervét, és úgy véljük, hogy imáinkra nem érkezik válasz, békét és megelégedettséget meríthetünk tudva, hogy Isten nem hagy minket magunkra,

Imádkozzunk! Drága Urunk, adj nekünk erőt, hogy békére, megelégedettségre, sőt, örömre leljünk a körülményeinkben, bármilyen nehezek is legyenek azok számunkra. Amen.

Dönthetek úgy is, hogy elégedett vagyok a körülményeimmel. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője Jennifer Brigandi, kanadai testvérünk. Ma imádkozzunk a szerettüket gondozó családokért.

Ifjúsági dicsőítő énekek csendültek fel az előző percekben. A továbbiakban augusztus 6-ai kalendáriumunkat lapozzuk Lőrinc Annával.

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió augusztus 6-ai kalendáriumában. Augusztus 6-át írunk, ez az év 218. szökőévben 219. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 147 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz. 1914. augusztus 6-án az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Oroszországnak, valamint Szerbia-Németországnak. 1945-ben ezen a napon ledobták az

első atombombát Hiroshimára, Japánra. 140 ezer emberrel végzett a robbanás. Ez a nap ugyanakkor a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja is. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-ai moszkvai ülés szakának javaslatára augusztus 6-át Hiroshima atombombázásának évfordulóját a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjával nyilvánították. Augusztus 6-án 1991-ben elérhetővé vált az első ismert World Wide Web oldal. A CERN magkutatóközpontban fejlesztették ki a világ első webböngésző programját. Az oldal ma már eredeti helyén nem érhető el. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek augusztus 6-ához kötődnek.

Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. Ezen a napon 1881-ben született meg Sir Alexander Fleming, angol orvos, a penicillin felfedezője. 1945-ben Nobel-díjat kapott. 1907-ben a mai napon született Heller László, Kossuth-díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtésű eljárásának feltalálója. A 40-es években dolgoztak ki az erőművek víz nélkül, levegővel történő hűtésére világszerte ismert eljárást. Ezen a napon 1908-ban született meg Vajda Lajos, avantgárd festő és grafikus. 1928. augusztus 6-án látta meg a napvilágot Andy Warhol, amerikai művész, a pop art képviselője. Szülei a magyarországi Mezőlabancról vándoroltak ki Amerikába. A 20. századi képzőművészet emblematikus figurája. Sikeres reklámrajzoló karrierje után Warhol világhírnévre tett szert, mint festő és avantgárd filmkészítő. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. Ezen a napon 1272-ben hunyt el 33 éves korában 5. István magyar király. A Csepel-szigeten halt meg, a Nyulak-szigetén, a mai Margit-szigeten lévő dombos, Apáca-kolostorban temették el. 1239-ben született meg 4. Béla, magyar király és Laszkaris Mária gyermekeként. 1757. augusztus 6-án halt meg Mákonyi Ádám, a barokk kor kimagasló portréfestője. A mai napon 1944-ben meghalt Jane Heining, a budapesti skót misszió mártírja. Internátus vezetőjeként nőket és gyerekeket bújtatott, de később velük együtt deportálták Auschwitzbe, ahol gázkamrában meggyilkolták. Budapesten rakpart van róla elnevezve. 1947-ben a mai napon meghalt Ignotus, publicista, kritikus, író, a Nyugat című folyóirat alapítója. 1999. augusztus 6-án hunyt el Kis Sándor, kétszeres munkácsidíjas szobrászművész. Ő készítette a rábagyarmati Szent Lambert oltárdombol művet és a Csürötneki katolikus templom belső terét. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk augusztus 6-ához köthető.

0: A Neoton Familia Szédült napraforgó című dala szólt. A következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Augusztus 6-án Berta és Bettina névnapokat ünnepeljük. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Berta német eredetű név, a Bert névelemet tartalmazó német női nevek önállósult becézője is. Jelentése fényes, tündöklő, híres. A Bettina női név, a Betta név olasz eredetű továbbképzése. Egyesek az Erzsébetből származtatják. Ebben az esetben jelentése Isten az én esküm, vagy Isten a tökéletesség. Augusztus 6-án köszöntjük tehát minden Berta és Bettina nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek. Thank you.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit augusztus 6-án csütörtök déli magazin műsorunk harmadik órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Áprili Lajos költő műfordító gondolatával köszöntöm Önöket. Ha nem leszek, nem fogja tudni senki sorsomnak, mennyi furcsa titka volt. Hamarosan híreket mondok, 14 óra 15 perckor versovatunkban Tamási Miklós Dúduló című költeményét hallgatjuk meg, 14 óra 30 perctől Ágnosz 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik Mágli András, rádiunk önkéntes munkatársa. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az ország legjobb tűzoltói mérik össze tudásukat Marosvásárhelyen. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók. A hazai háztartások az EU legkisebb energiafogyasztói közé tartoznak. Zelenszky azt mondja, partnereink talán azért nem adnak légvédelmi rakétákat, hogy engedékenyebbek legyünk. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Marosvásárhelyen mérik össze tudásukat az ország legjobb tűzoltói. Augusztus 10 és 13 között a város és Maros megye ad otthont a hivatásos tűzoltók országos versenyének, tájékoztat a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. Az általuk szervezett országos döntőbe azok a hivatásos tűzoltók jutottak be, akik a selejtezőkön a legjobb eredményeket érték el. A verseny nem csupán a fizikai erőnlétről szól. A résztvevők olyan feladatokat teljesítenek, amelyek a mindennapi bevetések során is előfordulnak, így a gyorsaságot, a pontosságot, a kitartást és a csapatmunkát egyaránt próbára teszik. A négynapos esemény augusztus 10-én hétfőn 17 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Marosvásárhelyi várban. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a három

0: Vidéki elöljárók és állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A kezdeményezők rámutatnak, a barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. Romániában a lakosság egyfőreeső fogyasztása körülbelül 20%-kal marad el az európai átlagtól. A villanyárammal való takarékoskodást kírja a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban, azonban a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztó közé tartoztak Európában, írja a Profit.ról. Az Eurostat adatai szerint 2024-ben az európai háztartások egyfőreeső átlagos éves energiafogyasztása 507 kg kőolaj egyenérték volt, 9%-kal kevesebb, mint 2019-ben. Ez magába foglalja a fűtéshez, a lakás hűtéséhez, a melegvíz előállításához, a főzéshez és az elektromos háztartási gépek működtetéséhez szükséges energiát. Országos bontásban hatalmasak az eltérések. A fogyasztás az észak-európai államokban a legnagyobb, Izlandon, Finnországban és Norvégiában. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Nemzetbiztonsági Tanács szerdai ülésén megerősítette, partnereitől elutasító választ kapott arra a kérésére, hogy biztosítsanak további légvédelmi eszközöket ballisztikus rakéták ellen. Zelenszky, akit az Unión ukrán hírügynökség idézett, azt mondta, hogy Kijev partnerei hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkenését. Legalábbis ezt a hivatalos indoklást kaptuk partnereinktől, elsősorban az Egyesült Államoktól, de az európaiaktól is. Nem tudom, vannak-e más okok is a közel-kelet mellett. Lehet, hogy ezek a politikai lépések arra irányulnak, hogy Ukrajna, fogalmazzunk úgy, engedékenyebb legyen. Véleményem szerint ez is közrejátszik. Tisztában vagyunk vele, hogy ez komoly kihívás. Tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a külügyminisztériumnak és a védelmi minisztériumnak fogait összeszorítva mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a partnerek fokozzák a ballisztikus rakéták ellen bevethető légvédelmi eszközök szállításait. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Kelet és nyugat tájait újongásra indított. 65. Zsoltár 9. verse. A börtönőr örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Cselekedetek könyve 16. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.

0: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban, szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
1: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
0: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Versrovatunk következik, amelyben Tamási Miklós Dúdoló című költeményét osszuk meg.

Tamási Miklós, dúdoló. Hóvirág lennék, félűn bátor, kedvet kapva egy fénysugártól, kedvet osztva, hogy olvadozzon, ahol örök a jég a gondon. Hóvirág lennék, jel a télben, nem lesz örökké úra szégyen. Szirmaim szórnám szegényekre, mintha az Isten pénze lenne. Időtlenül ott ringatóznék, ahol remény egy csöpp maradt még, tűznének konyhoz, gombjukakba, s valami mindig megmaradna. Valami fehér, mégse tiltó, akár az ostya fényre hívó, hogy aki fázott, melegedjen, ne legyen szenny a szeretetben. Hóvirág lennék, félőn bátor, aki már szabad önmagától, s így hirdeti, mint egykor Áron, úrrá leszünk a posztoláson.

Versrovatunkban Tamási Miklós Dúdoló című költeményét hallgattuk meg. A továbbiakban Bartók Béla műveiből csendül fel néhány rövid tétel.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homókora késői műsorunk első órájában látogató című egészségügyi műsorunkat sugározzuk. Második órában áhítat kalendárium névnapköszöntő és fülbejó könnyű zenei műsorunkat közvetítjük, majd a harmadik órában a Kárpát-medencei református rádiók közös műsorát a Határtalant hallják. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A nap gondolatával búcsúzom, amely Ábrilli Lajos magyar költőműfordítótól származik. Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, sorsomnak mennyi furcsa titka volt. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.weblapon interneten keresztül. A csütörtök déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

tekintet csak, és felnevetett, mikor azt feleltem, hogy még nem mehetek.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Az ország legjobb tűzoltói mérik össze tudásukat Marosvásárhelyen. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki elöljárók. A hazai háztartások az EU legkisebb energiafogyasztói közé tartoznak. Zelenszky azt mondja, partnereink talán azért nem adnak légvédelmi rakétákat, hogy engedékenyebbek legyünk. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Marosvásárhelyen mérik össze tudásukat az ország legjobb tűzoltói. Augusztus 10 és 13 között a város és Maros megye ad otthont a hivatásos tűzoltók országos versenyének, tájékoztat a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. Az általuk szervezett országos döntőbe azok a hivatásos tűzoltók jutottak be, akik a selejtezőkön a legjobb eredményeket érték el. A verseny nem csupán a fizikai erőnlétről szól, a résztvevők olyan feladatokat teljesítenek, amelyek a mindennapi bevetések során is előfordulnak, így a gyorsaságot, a pontosságot, a kitartást és a csapatmunkát egyaránt próbára teszik. A négynapos esemény augusztus 10-én hétfőn 17 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Marosvásárhelyi várban. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki elöljárók és állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A kezdeményezők rámutatnak, a barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. Romániában a lakosság egyfőre eső fogyasztása körülbelül 20%-kal marad el az európai átlagtól. A villanyárammal való takarékoskodást kírja a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban, azonban a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában, írja a Profit.ról. Az Eurostat adatai szerint 2024-ben az európai háztartások egyfőre eső átlagos éves energiafogyasztása 507 kg kőolaj egyenérték volt, 9%-kal kevesebb, mint 2019-ben. Ez magába foglalja a fűtéshez, a lakás hűtéséhez, a melegvíz előállításához, a főzéshez és az elektromos háztartási gépek működtetéséhez szükséges energiát. Országos bontásban hatalmasak az eltérések. A fogyasztás az észak-európai államokban a legnagyobb, Izlandon, Finnországban és Norvégiában. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Nemzetbiztonsági Tanács szerdai ülésén megerősítette, partnereitől elutasító választ kapott arra a kérésére, hogy biztosítsanak további légvédelmi eszközöket ballisztikus rakéták ellen. Zelenszky, akit az Unión ukrán hírügynökség idézett, azt mondta, hogy Kijev partnerei hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkenését. Legalábbis ezt a hivatalos indoklást kaptuk partnereinktől, elsősorban az Egyesült Államoktól, de az európaiaktól is. Nem tudom, vannak-e más okok is a közel-kelet mellett. Lehet, hogy ezek a politikai lépések arra irányulnak, hogy Ukrajna, fogalmazzunk úgy, engedékenyebb legyen. Véleményem szerint ez is közrejátszik. Tisztában vagyunk vele, hogy ez komoly kihívás. Tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a külügyminisztériumnak és a védelmi minisztériumnak fogait összeszorítva mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a partnerek fokozzák a ballisztikus rakéták ellen bevethető légvédelmi eszközök szállításait. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Kelet és nyugat tájait újongásra indított. 65. Zsoltár 9. verse. A börtönőr örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Cselekedetek könyve 16. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nyári legátus a Beregszászi Református Gyülekezetben.
4: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészszakos hallgató vagyok.
3: A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban.
5: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét.
3: A nyári szünet a valódi feltöltődés ideje.
6: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és hol és mikor kell kikapcsolni.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A nyári időszakban számos református gyülekezet fogad legátusokat, akik igehirdetéssel és szolgálatukkal segítik a lelkipásztorok munkáját. A Beregszászi Református Gyülekezetben idén Bodnár Gréta végzett legátusi szolgálatot. Gréta jelenleg a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem hallgatója, korábban pedig a II. Rákóczi Ferenc Egyetemen tanult. Vele beszélgetünk arról, mit jelent számára a legátusi szolgálat, milyen élményekkel gazdagodott Beregszászban, és hogyan erősítette ez az időszak lelki elhívását.
4: Én Bodnár Gréta vagyok, Orosziban születtem, és ott nőttem fel, aztán a Nagyberegi Református Liceumban tanultam, és aztán a főiskolán is tanultam, de végül Sárospatakon. Kezdtem meg a tanulmányaimat tavaly előtt, hitoktatóként, és most egy éve már lelkészszakos hallgató vagyok. Hát ez egyébként spontán szokott működni. Karácsonykor beszéltünk erről Ferenc Sziszivel, meg Jánossal, és megbeszéltük, hogy akkor nyáron

0: szívesen várnának, hogy helyettesítenék, és igazából spontán kiválasztottam az időpontot, megbeszéltem velük, és ilyen módon felkéréssel. Igen. Nagyon szeretek itt szolgálni, és nagyon, nagyon szeretek azt az érzést, mikor belépek a templomba, és úgy meg felcsendül az orgona szó, és látni az embereket, és találkozni velük, aztán felmenni a szószékbe, és hát eleve nagyon szeretem hirdetni az igét, és ez az egész egy összességében egy nagyon-nagyon felemelő érzés, és így adni tud az embernek.
1: Van ilyenkor egy kicsit az, hogy hazajöttem. De úgy gondolom, hogy más helyeken is szolgált, mennyire érződik az, hogy most mégis csak azok az emberek közé jöttem. Most bizonyára az ige egyformán hangzik, de maga belülről mi van ilyenkor egy tiszteletesbe?
0: Bennem ilyenkor, amikor a beregszászi gyülekezetbe jövök, inkább főleg az, hogy már voltam, és ez könnyebbséget ad, az, hogy ismerős a terep, ismerősek az arcok, nyilván vannak idegen arcok, de az, hogy nem egy idegen templomba jövök, hanem egy olyan templomba, ahol én is szolgáltam, akár más szolgálattal, nem feltétlen ige hirdetése, de ez egy nyugodtságot ad, hogy tudom, hogy hova jövök. Hogy ha ránézek azokra az arcokra, akiket ismerek, akkor mosollyal biztatnak, és nem csak idegen arcokat látok, és ez egy békességet tud adni az embernek.
1: Magyarán ez olyan, mint amikor, kicsit fura lesz az összehasonlítás, amikor egy sportban egy csapat otthon szerepel, magyarán a közönség az egy plusz biztató jel.
0: Talán ehhez tudnám én is hasonlítani. Ugyanis ott van mégis az, hogy viszont ismerem őket, és akkor talán az érzés, hogy akkor most jobban kell teljesítenem. Tehát, hogy ez is benne van, ha már így ezt így felhozta.
1: Mit jelent számára legátusként szolgálni egy gyülekezetben? Miért fontos ezt a szolgálatot az ön gyülekezetében?
0: Hát, hogy számomra mit jelent legátusként szolgálni, ez nekem azért nagyon fontos, mert tapasztalatszerzés minden esetben. Minden Isten tisztelet egy tapasztalatszerzés, ugyanis egyik sem egyforma, mindig valamilyen más hibát tud elkövetni az ember, abból tud tanulni, ugyanis minél több hibát költünk el, annál többet tudunk tanulni belőle, és nekem ezért nagyon fontos, hogy rutinosan mozogjak a szószékbe, és hogy bár ne legyen ez csak rutinszerű, viszont az, hogy egy idő után mondjuk ne legyen akkora izgulás, mint első alkalommal mondjuk, és ez már most tapasztalom egyébként, hogy mondjuk ha többször, már ugye tegnap is voltam, ma is, és akkor már kicsit könnyebben megyek fel, illetve az, hogy a szolgálat a számomra egy nagyon fontos dolog az életben, és így végig kíséri a szolgálat az életemet, csak mindig egy kicsit más formába, és emiatt ez egy teljesen más érzés, mint például egy énekes szolgálat, de mégis az, hogy Isten tudom szolgálni, és az ő igét hirdetni, az egy olyan, hát egy nem tudom érzéshez hasonlítani, csak tudom azt, hogy számomra is nagyon sokat ad, és nem csak azoknak az embereknek, akiknek elmondom, hanem én is rengeteget tanulok egy Isten tiszteletből, és az igéből magából, amit nekem is tud mondani.
1: Amit most feltennék ezt a kérdést, ugye a végén szerettem volna. Ugye egy háborús országba jövünk most. Mennyire érződik azokon a szemeken, akik ott vannak a padon? Mert ugye, sajnos, ezt itt tudjuk megtapasztalni. És szolgálunk más országokban is. Mennyire jön át az, hogy természetesen, amikor készülünk, amikor belépünk a templomba, amikor jön ez az, hogy jó kell teljesítenem. Átjön az embereken is az, hogy mennyire szükségük van, kivált ebben a pillanatban, ebben az időszakban az Isten szavára? Érződik ez?
0: Hát ahhoz szerintem nem szolgálok eleget itthon, hogy ezt erre tudjak válaszolni. Annyiba érzem, vagy annyiba tudom én is ezt átélni, hisz bennem is bennem van, és illetve azokban a beszélgetésekben, amik folynak sokszor az emberekkel, és talán én abban tudom tapasztalni, látva a megfáradást, a csüggedést. Úgy Isten tisztelet közben, vagy úgy igehirdetés közben én még nem tapasztalom, ez a szolgált hiányának az oka, viszont így a találkozásokban. A mai alkalmon a Zsoltárok első könyve, az egész első rész volt az alapige, és ezen ment végig az Isten tiszteletnek az üzenete, és amit ki tudnék belőle emelni, ugye a folyóvíz mellé ültetett fáról volt szó, és hogy ez a folyóvíz mellé ültetett fa, ez valójában minket szimbolizál, és hogy Isten az, aki bennünket a víz mellé ültet, és az élő víz, az maga Jézus Krisztus, akiből mi táplálkozni tudunk, akiből táplálkoznunk kell a mindennapi élethez, és viszont ott van az, aki viszont nem ebből az életvizéből merít, és hogy annak mi a következménye, és ezt a két párhuzamot így emeltem ki ebbe az istentiszteletbe, hogy míg a következmények, amikor mi Jézushoz fordulunk, akár a gondjainkba, akár a bajainkba, vagy akár az örömeinkbe, és mi annak a következménye, ha mi nem ezen az úton haladunk. És hogy a kegyelem ideje még mindig tart, és még mindig hozzá tudunk fordulni, és hogy ez a fontos, hogy megszólítson bennünket, és meghalljuk.
1: Milyen tapasztalatokat, már lehet, hogy még egy kicsit korai, de hogy ebbe belemennénk, szereztünk a beregszázi gyülekezetben. Volt-e olyan találkozás, vagy pillanat, ami különösen megvan?
0: Hát, ha nem csak ezt a hetet nézem, mert ez még elég rövid idő, de úgy már 2 éve szerves része vagyok a gyülekezetnek, inkább az ifjúsági szolgálatba, és nagyon sok tapasztalatot szereztem itt, amiből folyamatosan merítkezek, például Sárospatakon, ahol vagyok. Nagyon sok előnnyel indultam, én úgy gondolom, azért, mert pont itt voltam gyülekezetben az elmúlt években, mert folyamatosan egy olyan munkába vehettem részt, ahol láthattam azt, hogy hogyan kell mondjuk egy tábort szervezni, ennek mik a főbb elemei, mik a nehézségei, mik az előnyei, vagy egy KT-s hétvégét, vagy egy ifjúsági napot, és ezek olyan megtapasztalások, amikben nagyon sok például társamnak nem volt része még eddig. És emiatt ez egy nagyon hatalmas előny számomra, és illetve az, hogy ide jöhetek szolgálni nyáron is, amikor szeretnék, ez is egy hatalmas előny, mert nem mindenkinek van erre lehetősége, és az, hogy minél többet tudok szolgálni, az inkább az nekem ad egy biztonságot, egy nyugalmat, ez mind tapasztalat, ami azt segíti elő, hogy egyre gördülékenyebben megy, mondjuk, nem tudom, akár egy ilyen apró dolog is, de hogy az éneknek a bemondása. Ez is például az első szolgálatokban okozott nehézséget. Mert egyszerűen gondolna az ember, de amikor nagyon izgul, akkor mindenben meg tud botlani a nyelve, és mondjuk az istentiszteletnek a vezetésében is ad nagyon sok tapasztalatot, hogy ilyen apró dolgokba se csúszson el az ember.
1: Mit jelent önnek az, hogy egy ilyen szolgálatban a fiatalok is bekapcsolódhatnak a gyülekezet életében?
0: Hát ez egyfajta nyomást jelent számomra elsősorban, mert az, hogy ilyen fiatalon én kiállok, talán, vagy engem Isten erre hívott el, inkább ezt mondanám. Az, hogy a teljesítés. Én is szeretnék olyan magabiztos lenni, szeretnék olyan gördülékenyen beszélni, de nyilván ez még nem sikerül, és akkor ez a teljesítés kényszer, ami így bennem ott szokott lenni. Viszont egy hatalmas megtiszteltetésnek érzem azt, hogy már ilyen fiatalon akár igét hirdethetünk, mert minél korábban kezdi az ember, szerintem annál inkább később majd jól fog menni, de hát ez majd kiderül. Viszont az, hogy ilyen fiatalon, az pedig még azt jelenti számomra, hogy nagyon sokat tanulhatok azoktól, akik előttem vannak. És hála Istennek itt olyanok vannak előttünk, olyan lelkészek, akiktől lehet sokat tanulni.
1: Ha egyetlen gondolatot kellene megfogalmazni, amit szeretne, hogy a beregszázi gyülekezet tagjai magukkal vigyenek ebből az alkalomból, mi lenne az?
0: Az, hogy Isten kegyelemből adta nekünk az életet, és ez nem a miénk, bármennyire is sokszor gondolhatjuk azt, és hogy ő nem csak azt akarja, hogy mi éljünk, és úgy éljünk, ahogy mi akarjuk, hanem hogy az ő dicsőségére éljünk, és hogy bármilyen nehéz próba jön, és érezzük azt, hogy vannak körülöttünk nehéz megpróbáltatások és gondok, bajok a mindennapokban, de mégis Jézusból merítsük az erőnket, és ha ő belőle merítjük, akkor ez egy olyan forrás, ami nem apad ki soha, és mindig megújul, és mindig táplál.
2: Az elmúlt percekben Bodnár Gréta teológus hallgatóval beszélgettünk.

Az anyaország. A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban. Ige hirdetéssel, hálaadó műsorral, miniszteri megemlékezéssel és színpadi előadással emlékeztek a helybeliek és meghívott vendégeik a jeles alkalomra. Az első, teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsóiban látott napvilágot. A fordítást irányító református Esperesről, Gönci lelkipásztorról, Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Bódisz Attila összeállítás.

0: Ünnepre hív a harangszó Vizsolyban 436 évvel ezelőtt, 1590. július 20-án fejeződött be az első magyar nyelvű Biblia nyomtatása. Ennek az egyházban és a magyar történelemben betöltött szerepéről beszélt az Európa Rádiónak Kovács Zsolt Levente, vizsolyi lelkipásztor.
1: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károly Gáspár és fordító társainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődéstörténetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatástörténettel rendelkező alkotás. Másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldköve. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás, a vizsgai Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a vizsgai példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket. A vizsgai Bibliát 2002-ben ellopták Vizsolyból, bűnszövetkezet szerződött arra, hogy másként hasznosítja ezt a közösségi hatalmas kultúrkincset, és átélte a gyülekezetünk azt a drámát, hogy legbecsesebb hírnevét adó, legnagyobb értéke, az ige egyházában az első kiadott magyar nyelvű ige szentírás elveszhet és eltűnhet. És ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megbecsüljük, ezt a megbecsülést megünnepeljük, az emberek életében előtérbe helyezzük, a fontosságot felhívjuk rá, és minden azért történik, hogy otthon, a polcokon ne porosodjon az emberek Bibliája, ott legyen az éjjeli szekrényükön, ha indítják a napi rutint, vagy befejezik a napi munkálatokat, Istenhez megtérve a Szentíráson keresztül hallják Istenünk szavát és igéjét, tanítását. Ez a legfontosabb, ezért történik ez a mai alkalom is.
0: Mekkora felelősség itt a helybeliek számára az, hogy ezt a kultúrkincset minden hozzá kapcsolódó értékkel megőrizzék és továbbadják.
1: Nagy felelősség, úgy érzem, hogy mint egy nagyon kis létszámú történelmi gyülekezeti közösség, elég kevesen is vagyunk egy ekkora feladathoz. Ránk fér a segítség és örömmel veszünk minden bátorítást, segítséget szakmailag is. Itt valóban van egy múzeális, sőt múzeum pedagógiai és szakmai feladat, amit folyamatosan fejleszteni kell. Változnak a trendek, a fiatalok igényei, a digitális átalakulás begyűrűzik a kultúrkincseink ismertetésébe, vagy a honismereti, ismertető jellegű szakmai feladatok átalakulásába is, és ezért nagyon fontos itt is folyamatosan törekednünk a megújulásra, az új generációk megszólítására. Ugyanakkor nem zárhatjuk magunkat az alfa, béta, gamma generáció világába, az idősebb generációk igényeire is figyelnünk kell, az idős egyháztagokra is, akik Istenhez meg közelebb érzik magukat, és a maguk hagyományai szerint keresik az Urat, számukra is meg kell felelnünk. Nagyon sokrétű módon, és együttesen, közösségben, emberi hangot találva, emberekkel együtt működve kell ezt a szolgálatot végeznünk, és ez a legnagyobb kihívás, mert az Úr Jézus is mindent erre tett fel, hogy tanítványaira, emberekre bízta az evangéliumot, a hitet, és az ő ígéreteit és szent lelkének erejét. Én úgy gondolom és abban bízom, hogy ugyanígy velünk van ebben a közösségi küldetésben, adja az ő erejét, ígéreteit, érvényes ma is az ő elhívása, és ha ő velünk, akkor kicsoda ellenünk.
0: A 16. századi magyar nyelv páratlan kiadványa megjelenésének alkalmából a vizsgai református templomban lezajlott hálaadó ünnepségen Barna Sándor tiszán inneni püspök hirdetett igét.
2: Magam is azon gondolkodtam, amikor elkezdtem készülni, hogy mennyire természetes az, hogy kezünkbe vesszük a szentírást, sokunk számára egy rutinszerű mozdulat, és talán ezért is jó egy ilyen ünnep, amely fölhívja a figyelmet. Újra rátekintünk úgy egy könyvre, hogy ez a forrása nem csak az ige hirdetésnek, hanem a megtérésnek és az életnek is a forrása. Sok mindent tudunk róla, azt is, hogy a Biblia a legtöbb megjelenéssel bíró könyv, sok nyelvre lefordították már részben, egészben, és számunkra nagyon fontos, hogy itt Vizsolyban az a hitvallás, az az odaadás, amivel készült ez a fordítás, az a kalandos mód, ahogyan elkészült, ugyanakkor mégsem csak egy kultúrtörténeti emlék, hanem számukra mégiscsak az életkönyve. És valahogy a ige hirdetésben is erre igyekszem majd fölhívni a figyelmet.
0: Melyik ige ad erre lehetőséget?
2: A Márk evangéliumából, a 12. fejezetből a nagy parancsolat kérdésével foglalkozik az ige hirdetés, amikor egy farizeus végre föltesz Jézusnak egy valóban értelmes kérdést, mert egészen addig puskaporos hangulatban Jézust kitalált, provokáló kérdésekkel illetik, amire ő nagyon elmésen tud válaszolni nálam. Megvannak a válaszok, és ekkor jön egy írástud, aki valóban a lényeget kérdezi, hogy hogyan tud megmaradni az élet egyensúlya a Isten és ember szövetségében, és erre válasz, amit Jézus ad, ami nem új, mert a zsidó emberek ezt napjában kétszer is elmondták reggel és este a Somá Iszraélt, hogy egy az Úr, amit Jézus ad újat, hogy összeköti azt, amit egyébként mi szét szoktunk választani, méghozzá az Isten kapcsolatunkat, el szoktuk választani az emberekkel való kapcsolatunkat. Tehát azt gondoljuk, hogy az Isten kapcsolatom megélése, az egy dolog, és akkor ahogy a másik ember, a szomszédom, vagy a haragosom, és azok a kapcsolatom, az is egy más dolog. És a Pécs azt mondja, hogy nem, ez a kettő együtt az élet.
0: Az ünnepi beszédet Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta.
3: Károli maga írta le nekünk egyszerű, mégis megindító szavakkal, hogy mi is ez a kincs, ami itt elkészült. Szabad mindenkinek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drága köveket. Én azt viszem, amit vihetek. Tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát. Talán nem túlzás azt állítani, kedves ünneplő gyülekezet, hogy a Vizsói Biblia egyszerre lett a hit és a magyar nemzet könyve. Ez az a könyv ugyanis, amelyből nemzedékek tanultak meg magyarul gondolkodni, imádkozni és végső soron írni és létezni. Amikor egy székely lófő és egy erdélyi főúr, egy dunántúli tanító és egy felvidéki diák ugyanazokat a mondatokat olvasta, ugyanabból a könyvből idézett, megszületett egy egészen csodálatos értékgazdagság, egy közös nyelvi otthon, amelyben nem választott el sem dialektus, sem rendi különbség bennünket.
0: A miniszter az esemény után rádiónknak is elmondta gondolatait az ünnep jelentőségéről.
4: A könyv fontos, a nyelv fontos, az, hogy az a csoda, ami megtörtént, hogy valaki azzal a képességgel volt, hogy át tudta tenni az egyetemes kultúra meghatározó alapművét és a lelkek, a szellem gyógyítóját és vezetését, a Szentírást magyar nyelvre. Ez egy egészen különleges dolog, és ezzel, hogy a beszédemben is röviden próbáltam mondani, nem pusztán a kultúrához adott, hanem abban segített, hogy maga ez a nép formálódjon és erőre jusson, és egyben kezébe tudja venni a saját sorsát. Ez az, ami azt gondolom egy olyan tanulság, amiben nagyon sokszor meggyengült a mi magyar népünk, nagyon sokszor hagyta, hogy mások sajátjai vagy más nemzet fiai uralkodjanak felette, és ilyen módon sokszor letértünk arról az útról, amelyre ez a Szentírás fordítás is segített bennünket. Én nagyon örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy ezt az utat most kezdjük újra megtalálni, és a magyarok kezdenek a maguk tudatára ébredni, és hajlandóak arra, hogy ezt a nem könnyű feladatot, hogy a saját életük, a saját sorsuk vezetését kézbe vegyék, ezt megtegyék. Én szerintem ez az a 2026-os üzenete és fókusz ennek a Biblia ünnepnek, ami talán segíthet maivá és közeli érzetűvé hozni ezt az ünnepet.
0: Nyilván most a változás során sok a bizonytalanság, és hát ugye a református emlékhelyek, mint ahogy a vizsai is, nagyon fontos szereplői a magyar történelemnek is, a reformátusságnak, nyilván a hitéletnek. Hogyan gondolkodik erről a továbbiakban a kormány, hiszen mint ahogy látjuk itt is, nagyon szép építkezés zajlott, hogy méltó emlékhelye legyen ez a vizsai Bibliának.
4: Hát az emlékeink rendkívül fontosak, és nagyon fontosak az emlékeinknek a megőrzése és ápolása, de ezek nem jelenthetnek önmagukban végállomást vagy eredményt. Tehát ezek csak akkor jók és akkor működnek, hogyha hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy mint nép, mint közösség erősödjünk. Önmagában egy épület, az kubatúra, az befoglal valamennyi léget, és valamihez eszköz tud lenni, és ez a kérdés, hogy tud-e eszköz lenni, tudja ezt a közösség megtölteni. Mi, amiben most törekszünk, hogy hogy a beton, a cement és a tégla helyett, ami az elmúlt 15-20 évet jellemezte a közösségeket, erősítsük. És ez az, amiben óriási elmaradásunk van.

0: A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsóiban. Erről készült összeállításunkat hallhatták. Erdély. A nyári vakáció, a kikapcsolódás és a családdal töltött minőségi idő időszaka. De hogyan tegyük félre tudatosan a telefonunkat, és hogyan mutassunk jó példát gyermekeinknek? A nyári digitális egyensúlyról dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal, a Harmónia Pszichocenter mentálhigiénis központ munkatársával beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
1: A nyári vakáció, a kikapcsolódás időszaka. Mégis ilyenkor is sokan a telefonjukat vagy a közösségi médiát görgetik. A digitális egyensúly megtartásáról a Harmónia Pszichocenter mentálhigiéniás központ munkatársával, dr. Vajda Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. Miért ilyen nehéz valóban elszakadni a digitális világtól? Milyen hatással van ez a folyamatos online jelenlét a pihenésünkre? Illetve ilyenkor nyáron, amikor lazábbak a szabályok, hogyan tudjuk ezt korlátozni?
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Bár az orvosi praxisom során főként felnőttek lelki problémáival foglalkozom, de a gyermekek világa sem idegen számomra. Két kisiskolás gyermek anyaként nap mint nap tapasztalom, hogy hogyan hat a digitális világ a családi dinamikára. Azt is látom, hogy ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, és a mesterséges intelligencia is egyre inkább át fogja szőrni a mindennapjainkat, de pont ezért nagyon fontos megtanulni egészségesen együtt élni velük. A digitális eszközök, különösen a közösségi média úgy vannak tervezve, hogy a pszichológiai függőségi mechanizmusokat aktiválják. A folyamatos értesítések, a lájkok és a végtelen görgetés azonnali jutalomérzetet kelt, ami nehézé teszi a leállást, és a pihenés alapvetően arra szolgál, hogy regenerálódjon az idegrendszerünk, de a folyamatos online jelenlét megakadályozza a mély relaxációt. És a kutatások szerint a képernyő előtti túlzott idő csökkenti a figyelmi képességet, növeli a szorongást, akadályozza a valódi szociális kapcsolatok kiépítését, ami pont a nyári kikapcsolódás lényege lenne. A kulcs a közös megegyezésben és a rugalmasságban rejlik szerintem, és javaslom, hogy a család üljön le együtt, és együtt határozzák meg a digitális szabályokat, például jelöljük ki a képernyőmentes időszakot reggelikor, étkezéskor, esti sétáláskor vagy lefekvés után, már ne használjunk több kütyűt, tehát határozzunk meg egy közös telefontároló helyet. Ilyenkor például, amikor a családi program zajlik, olyankor meg közös megegyezés alapján senki ne nyúljon a telefonjához. És az is nagyon fontos, hogy legyünk egy kicsit rugalmasabb, például nyáron, tehát lehet engedményeket tenni, de azért legyen meg az alapvető struktúra és ugyanúgy a szabályok. Az is nagyon fontos, hogy a szülők is betartsák a szabályokat, így a gyerekek nem érzik azt, hogy igazságtalan a korlátozás.
1: Mennyi képernyőidő tekinthető még egészségesnek a különböző korosztályoknál? Érdemes ezen nyáron változtatni?
2: Az Amerikai Gyermekpszichológiai Intézet ajánlása szerint ez az idő különböző lehet korosztályoknál. Például a 2-5 éves gyerekeknél maximum 1 óra ajánlott naponta, természetesen minőségi tartalommal. A nagyobb gyerekeknél, a 6-12 éveseknél ugyanúgy 1-2 óra naponta szigorúan ellenőrzött tartalommal, és a serdülőknél legfeljebb 2-3 órát kellene eltölteniük a digitális eszközök társaságában, így beleértve az iskolai felhasználást is. Nyilván ezt nem mindig jön össze, de igyekezzünk ezeket kordában tartani, és ahogy korábban is említettem, nyáron lehet ezeken a szabályokon egy kicsit enyhíteni, de nem kell teljesen elengedni őket és felborítani a rendet. A lényeg az, hogy a képernyőidő ne váljon a vakáció központjával.
1: Milyen offline tevékenységek segíthetik a gyerekek mentális fejlődését, feltöltődését? Milyen programokat javasol a nyári időszakra, akár az egész család számára?
2: Hát kiváló nyári programok lehetnek a természetközeli aktivitások.

0: aktivitásuk, a túrázásuk, a sátorozásuk, vagy akár a kerti munka, a virágok gondozása, a locsolás, a gyomlálás. Az én gyerekeim például nagyon szeretik a nyári táborokat, a múlt héten egy hétig távol voltak a családtól, ilyenkor nem használnak egyáltalán digitális eszközöket, és sok más hasonlókorú gyerek társaságában lehetnek. Ilyenkor azt tapasztalom, hogy megtanulnak felelősséget vállalni, új kapcsolatokat építenek, barátokat szereznek, ez nagyon fontos ebben a korban, és az ilyen alkalmak lefoglalják a gyerekeket, és nem állandóan a digitális eszközök után rohangálnak, de ugyanakkor a belső motivációt is adnak nekik, és az önbizalmukat is építik, úgyhogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket.
1: Felnőttként sokan a munkájuk miatt sem tudják teljesen letenni a telefont, mit javasol nekik, hogyan tudnak ők megteremteni egy egyensúlyt a munka és a pihenés között.
0: A felnőttek számára alapvető a határok meghúzása. Én azt javaslom, hogy határozzuk meg a munkaidőkereteket, és ne válaszoljunk, hogy ha tehetjük a munkaügyi hívásokra késő este vagy hétvégén. Határozzuk meg egy digitális detox időszakot, például reggel az első óra lehet egy ilyen telefonmentes óra, vagy vasárnap teljesen képernyőmentes napot tarthatunk. Ez legyen a lelki elcsendesedésnek a napja, és hogyha mi felnőttek nem tudjuk a digitális eszközeinket bizonyos időről félre tenni, akkor a gyermekeiknek sem tudunk jó példát mutatni, úgyhogy figyeljünk oda ezekre.
1: Mit tehetnek a szülők, hogy jó példát mutassanak a gyermekeknek?
0: Fontosnak tartom azt, hogy beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy miért fontos a korlátozás, és milyen veszélyek rejtőzhetnek az interneten. Legyünk nyitottak, és ne tabusítsuk a témát, mutassunk rá, hogy milyen érdekes dolgok vannak a képernyőn kívül is, és hogyha unatkoznak, akkor segítsünk ötletekkel, közös programokkal, és ne a telefon legyen az automatikus megoldás.
1: És ha lehetne egyetlen tanácsa a gyerekeknek, szülőknek, felnőtt a nyári digitális egyensúly megteremtéséhez, a digitális detox betartásához, elkezdéséhez először is, akkor mi lenne az?
0: Használjuk ki az időt arra, hogy megtanítsuk magunknak és a gyermekeinknek az egyensúlyt, mert a jövőben a digitális világ még inkább az életünk mindennapi része lesz, és nagyon fontos, hogy tudjuk, mikor kell használni és mikor kell kikapcsolni. A digitális detox nem a teljes elutasításról szól, hanem a tudatos, kiegyensúlyozott használatról, és a cél az, hogy az eszközök szolgáljanak minket, és nem mi szolgáljuk őket. Én kívánok mindenkinek egy igazán pihentető, képernyőktől szabadabb nyarat.
2: Az elmúlt percekben dr. Vaida Ildikó pszichiáter szakorvossal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A zeném által szeretnék közelebb kerülni az emberekhez. És szeretném, az emberek közelebb kerülhetnének egymáshoz. Ez lenne a lényeg.

0: Végesség Istentől szeretettel köszöntelek ezen a vasárnapon is Isten házába. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, életünket Istenünk előtt, és engedjük, hogy az ő igéje által, szent lelke vezetésével meg tudjon minket szólítani, meg tudjon minket érinteni, és hadd tudjon betelni, megtelni a mi szívünk azzal a drága, élő igével, evangéliummal, örömhírrel, amely által Istent magasztaljuk, és hála lesz a szívünkben. Így legyen áldás a mai együttlétünkön, Isten tiszteletünkön. Amen. Hadd gyújtsa meg a gyertyát, a lángot, amely ide kapcsol minket szeretteinkkel, szerte a világon.
1: Imádkozzunk! A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 158. számú énekünket énekeljük. 158. számú énekünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk!

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében, az első rész harmadik versétől a 14. versig a következőképpen. Áldott az Isten, a minunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk. Bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Amen. A kegyelem szent Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekelj keresztény testvéreim, Isten dicsőségére a 150.
számú Zsoltárunknak az első két szakaszát, 150. Zsoltárunknak első két szakaszát fogjuk énekelni. Dicsérjétek az Urat!

Imádkozzunk! Téged áldunk, előtted hódolunk, felséges Istenünk, ezen a vasárnapon is, hisz egyedül Te vagy méltó arra, hogy minden szív, minden térd előtted hajoljon meg a földön. Egyedül Te vagy méltó arra, hogy áldással, hálaadással járuljunk a Te fenséges színed elé. Urunk Istenünk, nem akarjuk takargatni azokat a dolgainkat, amelyekre egyáltalán nem vagyunk büszkék, azaz bűneinket, mulasztásainkat, tétlenségünket, közömbösségünket, hanem ide hoztuk ezeket is, és kitárjuk előtted ezeket a mi bűneinket, elmondjuk neked, és kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, irgalmazz nekünk, bocsáss meg bűneinket, tisztíts meg teljesen, és tégy készekké arra, hogy mindinkább neked szolgáljunk, ne a bűnnek, ne a gonosznak, mindinkább neked legyen kedves az életünk, ne emberek előtt akarjunk jó színben feltűnni, hanem téged magasztaljunk minden tettünkkel, minden cselekedetünkkel. Urunk Istenünk, ide hoztuk-e drága hajlékba, e világnak, ezen életnek minden terhét, minden nehézségét, ide hoztuk a keresztünket, a fájdalmainkat, a magányosságunkat, az özvegységünket, a gyengeségünket, a csalódottságunkat, de Urunk, ide hoztuk a hálánkat is, az örömeinket is, amelyek tőled adattak számunkra. Ide hoztunk mindent, és úgy akarunk most itt lenni a te színed előtt, mint akik készek vagyunk arra, hogy meghalljuk és befogadjuk a mennyből aláhulló ajándékodat, az evangéliumot, az örömhírt. Urunk, nagy szükségünk van az evangéliumra, az örömhírre, nagy szükségünk van rád, a te megtartatásodra, a te kegyelmességedre, a te szeretetedre, a te gondviselésedre. Annyira ki vagyunk szolgáltatva mindennek a világban, egyedül te benned nyugszik meg a mi hányattatott életünk. Urunk, így hajlunk meg, és így borulunk le fenséges színed elé, hogy te emelhess fel minket, te építhess újjá a mi darabokra hullott életünket. Krisztusért ezt megtetted, és hisszük, hogy ma is megteszed mi érettünk, mert a te szereteted elfedezi bűneinket, mert a te szereteted hidat épít közötted és közénk. Urunk Istenünk, így áld meg, és szenteld meg szent igének hirdetését, hallgatását, befogadását örökkön örökké. Amen. Isten szent ígének a hallgatására és befogadására készülődve keressük ki a 496. számú énekünket, és annak a második szakaszát énekeljük. 496. énekünknek második szakaszát fogjuk énekelni. Te csak az Istennek országát keresd.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent igéjét, ugyamint az írva található a Máté írása szerint való szent evangélium 13. részében, annak 44. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek szent igéje, a Máté írása szerint való szent evangélium 13. részében, annak 44. versében, felolvasom, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztényekhez illő lelki alázatossággal. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Amen. Ez Istennek szent igéje. Keresztény testvéreim, kincset találni, igazi értéket lelni, szántóföldbe elrejtett kincsre találni, mintha olyan távoli lenne tőlünk, mintha nem lenne számunkra. Ez egy olyan mondanivaló, egy olyan kihívás, egy olyan történet, amelybe bele tudjuk élni magunkat, bele tudjuk képzelni magunkat, hát szántóföldön nem igazán találtunk mi kincset, nem igazán vannak nekünk ilyen élményeink, hogy valami egészen különleges, értékes dologra, tárgyra leltünk volna. És mégis Jézus egy ilyen példát hoz, amelyben a mennyek országának különlegességéről, ajándékáról, kincséről próbál beszélni. Próbálja elmagyarázni az egyszerű embereknek, hogy ő miért is küldetett, miért jött el a földre, és hogy mit jelent, hogy ő benne jött el közénk, Istennek országa. Amikor ezt a rövid egy igeversből álló példázatot elolvastam, vagy újraolvastam, annyira meghatározó volt számomra az az öröm, ami kisugárzik ebből a néhány szóból álló mondatból, a megtalálásnak az öröme. Az az öröm, amit nem tud magában tartani az ember, amit tettekre, cselekedetekre készteti, ami teljesen felforgatja az életét, persze a szónak a legnemesebb értelmében, jó értelemben változtatja meg az életét. És ugye ezeken gondolkodva, testvéreim, két fontos kérdés jött elő bennem. Az első az, hogy én hogyan találhatom meg ezt a kincset, és ezáltal Isten országát. És a második kérdés, hogyan tudok én ebben megmaradni? Isten országában, ebben az örömben növekedni? És hogyan tudok ezáltal én is másokat is oda hívni, Isten országában hívni, hogy ők is átéljék és megtapasztalják ezt a kimondhatatlan örömöt? Hogyan találjuk meg Isten országát? Hogyan találhatom meg én személyesen Isten országát? Akkoriban, testvéreim, amikor Jézus elmondta ezt a példázatot, az emberek életében háborús idők voltak. Ott Palesztina, ugye Egyiptom és Mezopotámia között fekszik. Nagyon sokszor volt csatáknak, háborúknak a színtere. És nagyon sokszor rejtettek el, mondjam így, kincseket, hadászati eszközöket oda a földbe, az ellenség elől. Más világ volt. Azért mondtam bevezetőben, mi már ezeket igazából nem tapasztaljuk a mi életünkben. Az ilyen fajta háborús időket és földbe rejtett dolgokat. Tehát amikor Jézus ezt a példázatot mondja, az emberek
jól értették, hogy mit is jelent az, hogy földbe elrejtett kincs vagy tárgy. És Jézus ugye más helyen is mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Vagy ugye gondoljunk a talentumok példázatára, az egyik szolga kapott egy talentumot, elrejti, elássa a földbe. Valaki valamikor, valamiért, valamilyen oknál fogva elrejtette a kincset. És jött ez a szántóvető, mondjam így is, rátalált, megtalálta. És nagy örömében döntött is, ő megy és eladja mindenét azért, hogy megvehesse azt a földet, és hogy ezáltal övé lehessen a kincs. Ráébred arra, testvéreim, hogy nincs halogatni való idő, megértette és megérezte azt, hogy az a kincs, ami adatott számára, amit talált, az mindennél értékesebb, és amiért érdemes minden földi értékét, vagyonát, pénzét tennie, hogy megvásárolhassa ezt a földet. Hogyan találhatjuk meg Isten országát? És ha ezt a rövidke mondatot vesszük alapul, ezt a példázatot, akkor azt mondhatjuk, hogy ez teljesen váratlanul, meglepetésszerűen történt meg ennek az embernek az életében. Végezte a mindennapos dolgát. Semmi más nem tett ahhoz képest, ami a mindennapjainak a rutinszerű feladata volt. Dolgozott a mezőn, a szántóföldön, szántóföldben, és így talált rá. Nem kell, testvéreim, mindig valami egészen elvont és különleges dologra gondolnunk, hogy Isten országa csak úgy és csak olyan formában található meg. A legegyszerűbb, mondjam így, hétköznapi módon is az Úristen meg tud minket ajándékozni azzal a kincsel, azzal az örömmel, amit az országának eljövetele jelent a Jézus Krisztus által. Végzed a mindennapi teendődet, dolgozol, vagy éppen megállsz, elcsendesedsz, igét olvasol, igét hallgatsz, és érzed, hogy nagyon-nagyon fontos pillanat ez számodra. Isten megszólított, Isten megállított, kincset adott eléd, nem kerülheted el, nem hagyhatod ott, nem áshatod vissza, nem tehetsz úgy, mintha mi sem történt volna. Isten megállított téged, Isten meg akar téged áldani, meg akar ajándékozni. És tudjátok, testvéreim, nem csak úgy váratlanul és meglepetésszerűen rátalált a kincsre, ennek van egy előtörténete. Valaki oda elhelyezte, valaki oda beásta vagy elásta. Valakit az Úristen használt arra, hogy téged megajándékozhasson. Kincset, a legdrágább kincset, az ő országát adhassa számodra. Nincsenek véletlenek. Nem úgy van, hogy csak úgy megyünk, és hát véletlenül találtuk. Isten munkálkodik, és ezt hisszük és valljuk. És milyen csodálatos, hogy ez az ember meg is értette azt, hogy a számára adatott, hogy neki adta azt az Úristen, valakit használva persze. Vajon érezted-e, keresztény testvérem, ezt a te életed során, hogy az Úristen valakin keresztül akar téged megajándékozni, valakit oda helyezett melléd, oda küldött hozzád, valakivel találkoztál, valakivel beszélgettél, és hát annak a beszélgetésnek, annak a találkozásnak nagy-nagy súlya volt a te életedben. Megváltoztatott dolgokat, újra értelmeztél dolgokat. Nagyon sokszor, sokféle formában az Úristen elhelyezi a kincset, elássa a kincset,
És nekünk csak az a dolgunk, testvéreim, hogy végezve azt, ami ránk bizatott, a munkánkat, a szolgálatunkat, rátaláljunk. A kincs megtalálható, nincs úgy elrejtve, testvéreim, hogy kincskereső detektorral se találnánk meg. Itt vagyunk ezen a kincskereső tanfolyamon, ezen az Isten tiszteleten. Az Úristen azt mondja, hogy megtalálható a kincs. Nem kell ehhez semmilyen különleges képesség. Csak te kell lesz, a te áldozatod, a te odafigyelése, a te fáradtságos munkád, a te szíved végső soron. Hogy ott legyél, hogy jelen legyél, és hogy tegyed azt, amire Isten lelke indít téged, hogy megtedd, és megcselekedd. És tovább gondoltam, hogy hogyan találom én meg Isten országát. Hát csak is Krisztusban, csak is Jézusban, senki másban. Nem lehet kikerülni, hogy nem kell Jézus, nekem csak a kincs kell, az öröm kell, a békesség kell, a jó egészség kell, a gazdagság kell. Jézus Krisztusban jött el Isten országa, és jött közel hozzánk Isten országa, hiszen ő hirdette ezt, hogy térjetek meg, mert elközelített, mert itt van Isten országa. Ebbe kell belépni, ezt kell a szívünkben forgatni, és ezért kell tenni, testvéreim. És örömről beszéltem a bevezetőben, szinte felfoghatatlan, és emberi szavakba ki nem mondható ennek az embernek az öröme. Úgy próbálom én is átérezni és átélni, amit ő megtapasztalt, rátalálván az igaz kincsre, de kevesek az emberi szavak. Olyan öröm van az ő szívében, lelkében, ami teljesen meghatározza a tetteit, a cselekedeteit. Nem fér a bőrébe, mondjam így, majd kiugrik a bőréből, ahogy szoktuk mi mondani. És megy és elad mindent, nem számít, nem kell nekem már az, megvan a legfontosabb. Megveszi azt a telket, azt a területet, és ővé lesz a kincs. Szent Ágoston, vagy Augustinus mondotta egykoron, hogy nyugtalan a lelkünk, amíg benned nyugalmat nem talál. És azt hiszem, hogy ez a belső nyugtalanság és éhség és szomjúság van minden emberben. Van, aki próbálja ezt leplezni, takargatni, hogy hát minden rendben van az életemben, és mindenem megvan, de mégis egy olyan tátongó üresség, és szomjúság, és éhség, és nyugtalanság van sok ember lelkében, amit egyedül ez az Isten országának a megtalálása tölthet be, az az öröm, az a békesség, az a nyugalom, amikor minden a helyére kerül az életemben. Erre van szüksége, erre van szükségünk mindannyiunknak, testvéreim, hogy ezt az örömöt érezzük meg, éljük meg ebben az örömtelen sokszor cudar világban, ahol csak a panasz és a keserűség hagyja el az ajkunkat, vagy nagyon sokszor erről szól az életünk. Hogyan lehet miénk ez az öröm, és hogyan tudunk növekedni az örömben? Ez volt az a második kérdés, ami foglalkoztatott engem. És abból indultam ki, hogy először is keresni kell, vagy pontosabban végezni a mindennapi dolgainkat, szeretettel, odaadással, figyelemmel, és utána megtalálva a kincset, rálelve Isten által számunkra előkészített kincsre, akkor tenni kell, cselekedni kell. Úgy, ahogy ez a szántóvető is tett és cselekedett, eladta mindenét, hogy övé legyen a kincs. Mindent feltett egy lapra. Új fejezet kezdődött az életében, és nem félt meglépni ezt a lépést. Nem gondolkodott azon, hogy vajon megéri-e az ő földi kincseit és mindenét lecserélni, vagy felcserélni egy egészen más lelki kincsre.
Nem tudom, testvéreim, hogy a döntéseitek és döntéseink meghozatalában mennyi időt szánunk a mérlegelésre. Felírjuk egy lapra, hogy ez előny, ez hátrány, vagy hogy szoktunk dönteni, vagy úgy a megérzéseinkre hagyatkozunk, vagy megkérdezzük a hozzánk közel állókat, hogy mi a véleményük. Nem egyszerű néha döntéseket hozni. Vannak életünket teljesen más irányba terelő döntések, illetve vannak nagy döntések a mi életünkben. Mindent el tud engedni ez az ember azért, hogy az az egészen különleges ajándék övé lehessen. És hogy megérje vagy nem éri meg, ez számára nem kérdés. Ő már amikor rátalál, rálel a kincsre, tudja, hogy ez a legdrágább kincs, ez a legértékesebb. Sokkal többet ér, mint bármi, amit ő felhalmozott földi élete során, verítékes munkával gyűjtögetve, és valaha, amennyit ő gyűjthet, annál is sokkal többet ér. És örömében megy, testvéreim, és örömmel eladja, mindent átenged, elenged, és az öröme az fokozódik, öröme növekedik, és hite erősödik. Mekkora kegyelem ez, testvéreim, amikor valahogy ebben az örömben tudsz te cselekedni, ebben az öröm meghatározottságában tudsz döntéseket hozni, hogy megtaláltad a kincset. Isten országa ott van a lábad előtt, a talpad alatt. Ásd ki, és légy részese ennek. Vajon nehéz-e, testvérem, nehéz-e, testvéreim, ezt a döntést meghozni? Nehéz-e arra ráhangolódni, hogy erre van a legnagyobb szükségünk végső soron? Mert a földiek azok ma vannak, s holnap nincsenek. Vajon rá tudunk erre hangolódni, hogy ez a lelki ajándék, Isten ország, ami betölti az életünket, és már itt a földön elkezdődik, hogy erre figyeljünk, hogy ez legyen a miénk. És ez az ember úgy tudott dönteni, úgy tudott cselekedni, hogy nem kért véleményeket, tanácsokat, gondolkodási időt, ezek egyáltalán fel sem merültek benne. Mert azt mondja Jézus ebben a példázatban, Isten országa olyan, mint ez a kincs, amiért mindent odaadsz. Ilyen az Isten országa, amiért mindent oda tudsz adni. A legértékesebb, a legdrágább, és ott azonnal megteszed, nem keresed a kifogásokat, hanem egész egyszerűen engeded, hogy Isten lelke formáljon, és ráhangolódj ezáltal erre az új életszakaszra, a legnagyobb örömre és békességre, és mindenre, amit Isten szándékszik néked átadni. Ez az életnek a tétje, testvérem, hogy elfogadod-e ezt az ajándékot. Ott van mindannyiunk életében a kincs. Vajon mi gátol meg abban, hogy rátalálj? Vajon a mi emberi önzőségünk? Vajon a mi emberi gyarlóságaink sokasága? Vajon a mi önteltségünk? Vajon a mi pénzsóvár életünk vagy gondolkodásunk? Mi lehet az akadály, hogy oly sok ember nem találta még meg ezt a kincset? Vagy éppen az, hogy megtalálta már az ember, de nem tudott dönteni. Nem tudta elengedni azt, amilyen van, hogy teljesen átadja a szívét Krisztusnak. Ez a példázat igazából nem ér véget. Mondat végén ott a pont, de nem ér véget, mert hiszem, hogy tovább kell gondolnunk, és mindannyian
a magunk otthonában, a maga imacsendjében meg kell fogalmaznunk, hogy kell-e nekünk ez a kincs. Vagy ha már a kincs a tiéd, Istennek hála, akkor hogyan tudsz növekedni abban az örömben? Hogyan tudsz szolgálni mások felé, Isten dicsőségére? Ezeket mind-mind magunkban kell egyen-egyenként letisztáznunk, és válaszokat adnunk Istennek a megszólításaira, Istennek a hozzánk szóló kérdéseire, nekünk kell választ adnunk. Ez a fajta öröm, amiről szól ez a példázat, nem múló öröm. Nem olyan fellángolás, ami pillanatnyilag az embert feltüzeli, hanem ez egy olyan belső öröm, ami ott belülről munkálja az emberben a cselekedetet is, a tetteket is, a döntéseket is. Adja az Úristen, hogy ez az öröm, a kincsre való rátalálás öröme minket is mozgasson, indítson, tettekre késztessen, és segítsen növekedni hitben, szeretetben, ismeretben, segítsen elengedni azokat, sokszor minket megkötöző dolgainkat, céljainkat. Segítsen elengedni ezeket, hogy a legdrágább, a legnagyobb öröm legyen a miénk. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztus által, oly csodálatos a Te országod, amelyet Te tökéletességgel és szeretettel formáltál, amelyet Te megalkottál, hogy mi emberek, akik bár méltatlanunk vagyunk bármire is, mégis a Te országodnak legyünk a polgárai. Urunk, köszönjük Neked azt, hogy ma emlékeztettél arra, hogy mekkora kincs a Te országod, és hogy már itt a földön megtalálható, már itt a földön Krisztusban itt van, elérhető, és bekapcsolódhatunk. Itt a földön, és bekapcsolódhatunk. Itt a

téged, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Lehet éppen a férjünkön, vagy a feleségünkön, vagy gyermekeinken keresztül, barátainkon keresztül, szomszédainkon keresztül akarod megismertetni magad. Úrunk, köszönjük, hogy te így is munkálkodsz közöttünk, így is hirdeted a te meghívásodat, a te ígédet, az örömhírt, hogy használod a mi emberi életünket, hogy mások is meglássák és megérezzék, hogy te itt vagy közöttünk, hogy lehet a te dicsőségedre élni, lehet egymás javát előmozdítani. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy a te országod rátalálása, megtalálása nem emberi ügyeskedés, nem emberi intézkedésnek az eredménye, hanem az alázatos munka, szolgálat eredménye. És nem önzőség az, ha valaki rátalál, és mindenit odaáldozza azért, hogy övé legyen, hanem ez a legjobb döntés, hiszen mindannyian részesülünk belőle. Aki rátalál a kincsre, annak az élete tovább fogja sugározni a te országodat, és mások is bekapcsolódnak, talán éppen a családban, talán éppen egy gyülekezet közösségében. Jó Atyánk, így imádkozunk és így könyörgünk a te országod növekedéséért, hogy itt már a földön minél többek bekapcsolódjanak, betagolódjanak, belépjenek a te közelségedbe, a te színed elé, a te országodba. Imádkozunk azokért, akik keresgélnek, kutatnak földi kincsek után, imádkozunk azért, hogy rá leljenek a te országod drága kincsére, és ezért mindent elengedjenek, hogy övék legyen a legnagyobb kincs. És imádkozunk azokért, akiknek a szíve kemény, akiknek a szeme el van homályosodva a családságtól, a világ ezernyi kívánságától, hadd olvadjanak meg azok a jégcsapok, hadd a redőnyök a szemről, és a homályos látás szűnjön meg, és legyen a te követésed, a te utadon való járás a mindennapjaik része, megújuljon a szívük, és hozzátérjenek. Imádkozunk betegjeinkért, otthoni és kórházi betegágyon levőkért, a szenvedőkért, a kiszolgáltatottakért, a nyomorúságban levőkért. Imádkozunk azokért, akik úgy érzik, hogy semmiük sincs, kisemmizettek, koldusok és mindenféle nyomorúságot hordoznak. Urunk, tudjuk, hogy mindenki része lehet a te országod, és mindenki polgára lehet a te országodnak. Így imádkozunk a betegek számára, gyógyulásért, a betegágyak mellett szolgálók életére nézve, szeretetért, alázatért, erőért, kitartásért. Imádkozunk, jó Atyánk, gyülekezetünk közösségért, gyerekekért, ifjakért, megvénhettekért. Imádkozunk azért, hogy tudjunk növekedni, egymás hitáltal épülni, tudjunk a te országod megtalálásában növekedni, és másokat is hozzád vezetni, mert te nálad mindenki számára van hely, van örömforrás, amit te bőséggel kínálsz mindannyiunknak. A Krisztusért kérünk, így tekints le mi ránk, és hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké.

0: Amen. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek a felsőhelyes adakozást, tudván az, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. A mai vasárnap köszöntjük júliusi ünnepeltjeinket, a hirdetések után fogadjátok szeretettel köszöntésünket Varga István és Fazakas Ádám szolgatársaim előadásában. Egy kis zenés virágcsokor lesz számunkra, mindannyiunk megörvendeztetésére. Isten segedelmével és a polgármester hivataltól elnyert pályázati összeg által folytatni szeretnénk a templomi nyílászárók cserét. Tavaly egy nagy-nagy munkálat valósult meg, Istennek hála. Idén lehetőségeinkhez mérten a toronyajtót és az iroda helyiséghez, parókia feljárathoz tartozó ajtókat, illetve az orvosi szoba ajtaját szeretnénk kicserélni. Ez 7 ajtót jelent számszerűsítve. Sajnos a pályázati összeg nem fedezi ezen munkálatokat. Időközben újabb drágulás történt, mind a munkadíj, mind az anyag, nyersanyag beszerzése terén. A ti áldozatos szeretetetekbe ajánlom ezt a szolgálatot, ezt a munkát, ezt a tervet. Adománydobozt helyeztünk el a templom kijáratához. Persze nyugtát is tudunk adni a személyesen átadott vagy elküldött adományok során, banki utalás is lehetséges. Isten áldása legyen adakozó testvéreink életén, tudván azt, hogy jobb adni, mint kapni, és a jókedvű adakozó szereti és megáldja az Úr. Köszönjük adományaitokat! Diakoni Perse is a megszokott helyen van, ezzel a szeretett szolgálat fenntartását és a diakonus szolgálatának az anyagi hátterét szeretnénk továbbra is biztosítani. Többször hirdettük a kirándulást, a gyülekezeti kirándulást is, mely most már nagyon közel van, hiszen szombaton, augusztus 5-én szeretnénk kirándulni a terveink szerint Zsibó, Nagybánya, Koltó és Magyar Lápos főbb megállóhelyek érintésével. Ebéd Kolton lesz, és az irányár 110 lej az ebéddel együtt. Ma estig lehet még jelentkezni, és az indulás szombat kora reggel 7 órakor lesz a templom elől. És még 2 rövid hirdetés. A Kolozsvár Törökvágási Egyházközség Presbitériuma állást hirdet gondozói, karbantartói munkakörre augusztus 1-i kezdéssel. Lehet jelentkezni a lelkészi hivatalukba, illetve annak telefonszámok is, akit érdekel, nyugodtan szóljon, szívesen továbbítom az elérhetőségeket. Illetve a Fébi Idősek Otthona vezetősége állást hirdet egészségügyi, asszisztensi, idősgondozói és takarítói munkakörre. Itt is vannak elérhetőségek, telefonszámok, akit érdekel, szívesen továbbítom, illetve átadom ezeket az elérhetőségeket. És megérkeztek a gyerekek is, örülünk, hogy ilyen szép számmal itt vagytok közöttünk. Én már is rátok kérdek, hogy hát mit is tanultatok, mivel készültetek. És megérkeztek a gyerekek is, örülünk, hogy ilyen szép számmal itt vagytok közöttünk. Én már is rátok kérdek, hogy hát mit is tanultatok, mivel készültetek.
1: Mit csinál a lány? Lógatja magát, ugye a hintaágyon, de valami fontos még van ott a hintaágyon, mert ugye így is lehet nyáron pihenni, hogy árnyékban hagyunk, de valamit még csinálunk, valami fontos. A könyv, nagyon ügyes meg, hogy a könyv van a kezdetben, ami igazi kint lehet, ugye megbeszéltük, hogy nem csak úgy lehet lapozni, meg üvölni, hogy mindenről elfelkezik, hanem még néha lehet olvasni is. Jó, olvassad el. Te is sem akarod, amit oda is tudál? Mit mondtál oda? Meg kell elmondani? Szeretek nyaralni is? És ha jegesben jöttek el, mindenki szeret jegesben jönni, én elolvasottál az igét, amit a jó nagyba kírtunk, hogy a könyvet is még ott lássunk. mennyek ország a számtól fölben elrejtett kincset, amelyet az ember miután megtalált erre, körömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a számtól fölben. Máté 13:44.
2: Köszönöm.
0: Ti is ugyanazt hallottam. Az ünnepeltek köszöntése szinte a gyerekek bemutatkozása után szinte kimaradt, annyira pörög az életünk. De még időben észleltem, hogy nem szabad annyira sietni, hiszen a köszöntés még nem történt meg. Szeretnék köszönteni még egyszer, mondom, a júliusi ünnepeltjeinket, születésnaposokat, névnaposokat, házassági évfordulókat, ünneplőket. Gyorsan felolvasom a nevüket, és addig előkészülnek a zenei műsorra a munkatársak. Diószegi Erzsébet, Csiszár Norbert, Víg Andrea, Kozma Éva, Laci Zoltán, Laci Enikő. A júliusokat, bocsánat. Fazakas Erzsébet, Katalin, Bikali András, Henc Elemér, Ozsvád Barbara, Alemoriánu Szorin, Alemoriánu Kriszta, Kalló Eszter, Székely Rozália, Diószegi Rozália, Jakab Attila, Csete Ildika, Tasnádi Erzsébet, Molnár Emese, Szilágyi Ferenc, Koszorús Judit, Varga Sándor, Lőrinc Anna, Velikán Anna, Gál Tibor, ifjabb Szabó József, Barta Borbála, Barta Attila, Ruzsakis István, Kutos Réka, Véliápál Ilona, Varga Róza, Rob Katalin, Miszti Hajnal, Jakab Anna Mária, Szilágyi Judit, Trinfúj Ágnes, Túros Rozália, Nagy Julianna, Erkedi András, György Irma, Bálint Róbert József, Kömpián Magda, Gáspár Rozália, Szőke Zoltán, Balázs Éva, Zágonyi Szabó Sándor, Téglás Adriana, Téglás Noémi, Nagy Attila, Nagy Júlia, Nagy Miklós, Benkő Attila, Brudáska, Renáta, Csegezi Attila, Fazakas Csilla, Fülöp Ilona, Pank Andrada, Runkán Ilona, Török Irma, Kun Zoltán, Király Julianna, Kiorán Ákos, Burgus Bernadett, Vér Ferenc, Fogarasi Brigitta, Gergely Katalin, Vér Tamás Dávid, Toroszkai József, Tokai Csaba, Barnabás, Lázár Erzsébet, Szabó Miklós, Kis Enikő, Kelemen Enikő, Nyeste Tímea, Bogyó Mihály, Tóth Andrea, Kozi Erzsébet, Illés Enikő, Szilágyi Emma, Kozma Mária, Rád Bettina, Nagy Noémi, Butyka József, Török Kinga Melinda, Fülöp Júlia, Balla Rihár, Szász Noémi, Györfi Krisztián, Redler Adrien, Szabó Dominik, Pálfi Szidónia. 96 ünnepelt van. Isten értesse mindenkit, és akkor jön a zenei kis köszöntő műsor.
2: Tisztelettel köszöntünk mindenkit, és a mai alkalomra Mozart házi bírón korpuszát fogjuk kezdődni. Egyedül szó, Gyertek Parka István.

0: Köszönjük szépen! És az ünnepeltjeinket is nagyon szeretettel hívjuk és várjuk az áldás utáni, istentisztelet utáni szeretet vendégségre.
1: Most pedig keresztény testvéreim, énekeljük Isten dicsőségére a 480. számú énekünknek az első, második, illetve negyedik szakaszát. 480. énekünknek az első, a második és negyedik szakaszát énekeljük. Testvérek, menjünk bátran!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Az ország legjobb tűzoltói mérik össze tudásukat Marosvásárhelyen. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki elöljárók. A hazai háztartások az EU legkisebb energiafogyasztói közé tartoznak. Zelenszky azt mondja, partnereink talán azért nem adnak légvédelmi rakétákat, hogy engedékenyebbek legyünk. Az előrejelzések szerint manapos időre számíthatunk, most következzenek a részletek. Marosvásárhelyen mérik össze tudásukat az ország legjobb tűzoltói. Augusztus 10 és 13 között a város és Maros megye ad otthont a hivatásos tűzoltók országos versenyének, tájékoztat a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. Az általuk szervezett országos döntőbe azok a hivatásos tűzoltók jutottak be, akik a selejtezőkön a legjobb eredményeket érték el. A verseny nem csupán a fizikai erőnlétről szól, a résztvevők olyan feladatokat teljesítenek, amelyek a mindennapi bevetések során is előfordulnak, így a gyorsaságot, a pontosságot, a kitartást és a csapatmunkát egyaránt próbára teszik. A négynapos esemény augusztus 10-én hétfőn 17 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik a Marosvásárhelyi várban. Petícióban kérik a medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki elöljárók és állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A petíciót a Kovászna megyei önkormányzat keretében működő Agroszik közösségi társulás kezdeményezte, és Románia köztársasági elnökének, kormányának, a Környezetvédelmi Minisztériumnak és a parlamentnek címezték. A kezdeményezők rámutatnak, a barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Kovászna megyében a hivatalos adatok szerint több mint 2400 egyed él, miközben a térség mindössze néhány százat tudna eltartani. Romániában a lakosság egyfőre eső fogyasztása körülbelül 20%-kal marad el az európai átlagtól. A villanyárammal való takarékoskodást kírja a kormány a lakosságtól, főleg az esti órákban, azonban a hazai háztartások eddig is a legkevesebb energiát fogyasztók közé tartoztak Európában, írja a Profit.ro. Az Eurostat adatai szerint 2024-ben az európai háztartások egyfőre eső átlagos éves energiafogyasztása 507 kg kőolaj egyenérték volt, 9%-kal kevesebb, mint 2019-ben. Ez magába foglalja a fűtéshez, a lakás hűtéséhez, a melegvíz előállításához, a főzéshez és az elektromos háztartási gépek működtetéséhez szükséges energiát. Országos bontásban hatalmasak az eltérések. A fogyasztás az észak-európai államokban a legnagyobb, Izlandon, Finnországban és Norvégiában. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Nemzetbiztonsági Tanács szerdai ülésén megerősítette, partnereitől elutasító választ kapott arra a kérésére, hogy biztosítsanak további légvédelmi eszközöket ballisztikus rakéták ellen. Zelenszky, akit az Unión ukrán hírügynökség idézett, azt mondta, hogy Kijev partnerei hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkenését. Legalábbis ezt a hivatalos indoklást kaptuk partnereinktől, elsősorban az Egyesült Államoktól, de az európaiaktól is. Nem tudom, vannak-e más okok is a közel-kelet mellett. Lehet, hogy ezek a politikai lépések arra irányulnak, hogy Ukrajna, fogalmazzunk úgy, engedékenyebb legyen. Véleményem szerint ez is közrejátszik. Tisztában vagyunk vele, hogy ez komoly kihívás. Tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a külügyminisztériumnak és a védelmi minisztériumnak fogait összeszorítva mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a partnerek fokozzák a ballisztikus rakéták ellen bevethető légvédelmi eszközök szállításait. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani és 100 magyar forint 1 lej 44 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 19 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét Péntek Márton, a Kolozsvár Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Kelet és nyugat tájait újongásra indított. 65. Zsoltár 9. verse. A börtönőr örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Cselekedetek könyve 16. részének 34. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használt a világháló.

0: Légy bölcs, ne higgyel mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora.
4: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., 12. és 14. verse alapján szól ma hozzánk a magyarországi Tőkés Zoltán, a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából Új lenyomatom című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség. Az ígét a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., valamint 12., 14. verseiben olvasom eképpen. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd pedig atya leszek, és ő az én fiam lesz. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél szerzője a folytatásban Jézus nagyságát vizsgálja, és hitet tesz amellett, hogy Jézus nagyobb, mint az angyalok, nagyobb, mint Mózes, vagy később nagyobb, mint az ószövetségi áldozatok. E sorban az elsők az angyalok. Az angyalok megjelenése mindenkor Isten jelenlétére utalnak. Feltűnésük a Szentírásban Isten akaratával egyező módon történik, nevük is azt jelenti küldött vagy hírnök. Az ő akaratát közvetítik, üzenetét szóban vagy cselekedetekben tolmácsolják. Párbeszédre készek, megszólalnak és megszólíthatóak. Különös módon csak annak a számára láthatóak, akiket Isten kiválaszt, mint például Elizeus és az ő szolgája Dótán városánál. Ha kell, Isten ítéletét is végrehajtják, mint a szomorú 10. csapásnál Egyiptomban. Különös alakokban is megjelennek, mint a kérubok és a szeráfok. Ám van, hol egyedül teszik a dolgokat, de van, hogy többen is láthatóak, amint a kiválasztottakat megkeresik, mint a 3 látogató Ábrahám sátránál, vagy az angyalok, akik Jákób álmában jelentek meg az égi lajtorján. Jézus születését megelőzően, majd földi útján is elkísérik őt az angyalok.

hírül adják a királyi gyermek érkezését, nyilvános fellépése után pedig szolgálnak neki, mint a kísértés történet végén is. Halála és feltámadása idején is ők, az angyalok a hírvivők, a Jézusról szóló örömhír, a feltámadás hírének átadói. Jelenlétük és személyük kifejezi az események nagyszerű voltát és azt, hogy az emberek csupán meghallani és átadni tudják a hírt. Ám azt befolyásolni, vagy saját erejükből bármit is hozzátenni nem tudnak. Jézus szolgálata és az angyalok szolgálata közt döntő különbség, hogy míg az angyalok Isten akaratát végrehajtani hivatottak, ezzel szemben Jézus az Atya akaratát önként, alázatból fakadóan hajtotta végre, mert ő nem teremtmény, hanem ő maga is teremtő. Ahogyan ezt Pál apostol leírja a Filippi levél második fejezetében, egy korai, ókeresztény hitvallás szövegét idézve. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki isteni formában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus szolgai formája az alázatnak, a mentő szeretetnek a jele minden ember számára. Szolgálni jött, ahogy ő mondta, és nem azért, hogy neki szolgáljanak. Szándéka és cselekedetei kifejezték küldetésének lényegét, hogy megváltsa és elvezesse a világot Isten országának ismeretére. Jézus nagyobb, mint az angyalok. Erről szól a hitvallás folytatása a már idézett efézusi levélből. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nekünk sincs más dolgunk, ma élő keresztényeknek, mint egyszerűen beállni azok sorába, akik áldják és magasztalják megváltó Urunkat alázatáért, értünk való kegyelméért. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy elküldted egyszülött fiad a világba, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd éljünk ennek örömében, reménységében és tapasztalatában ma is. Amen.

Isten üzenete Tőkés Zoltán, a Magyarországi Csengeli Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a zsidókhoz írt levél első fejezetének 5., 12. és 14. versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából az Új lenyomatom című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

új lenyomatom. Én vagyok. Összetéveszthetetlenül én. Új lenyomatom rám nyomja bélyegét. Lábnyomaim, a magam mögött hagyottak, meghatározzák előttem lévő utamat. Ugyanaz az irány, tovább, egyenest. Egyazon célt követnek? Leszegett szemmel, rövidláton s szemüveggel. Én megyek? Vagy az út vissza lábam alatt? Magamat hordozom. Teherként, leigázva. Alig jut erőmből, újra és másra.

A 28. Zsoltár. Dávidé. Téged hívlak, Uram, kősziklám. Ne fordulj el tőlem némán. Mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz. Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok. Kezemet fölemelve, szent templomot felé. Ne sorolj a bűnösök és gonosztevők közé, akik békésen beszélnek fele barátaikkal, de rossz szándék van a szívükben. Fizess meg nekik tetteik szerint, gonosz cselekedeteik szerint. Kezük munkája szerint fizess meg nekik, torold meg rajtuk, amit elkövettek. Mivel nem figyelnek az Úr tetteire, sem kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adok neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Új lenyomatom című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

Tamási Miklós. Dúdoló. Hóvirág lennék, félűn bátor, kedvet kapva egy fénysugártól, kedvet osztva, hogy olvadozzon, ahol örök a jég a gondon. Hóvirág lennék, jel a télben, nem lesz örökké úra szégyen. Szirmaim szórnám szegényekre, mintha az Isten pénze lenne. Időtlenül ott ringatóznék, ahol remény egy csöpp maradt még, tűznének konyhoz, gombjukakba, s valami mindig megmaradna. Valami fehér, mégse tiltó, akár az ostya fényre hívja.

hívó, hogy aki fázott, melegedjen, ne legyen szenny a szeretetben. Hóvirág lennék, félőn bátor, aki már szabad önmagától, s így hirdeti, mint egykor Áron, úrrá leszünk a posztoláson.

0: hogyan veszítette el Hápisápi az árnyékát. Egy szép meleg reggelen Hápisápi, a kiskacsa, az ösvényen döcögött, közben pedig nagyokat ásított. Na nem azért ásítozott, mintha nem aludt volna eleget, egyszerűen csak unatkozott. Nem jó egyedül, elmélkedett Hápisápi. Bezzek, ha lenne egy barátom. Aztán, ahogy körülnézett, oldalt pillantott, és meglátott egy sötét foltot, amely kitartóan követte. Hápisápi odalépett. Aztán lépett még egyet, és a folt követte, mintha csak hozzá lenne nőve. Hiszen ez az én árnyékom, örült meg a kiskacsa. Most már nem vagyok egyedül, már ketten vagyunk, így aztán már nem fogok unatkozni. Annyira megtetszett neki, hogy az árnyékával sétálhat, hogy elhatározta, mással nem is barátkozik. Igaz, az árnyékával nem beszélgethet, de még ebben is van valami jó, így legalább nem kell vitatkozni. Nagy örömében a kiskacsa még egy dalt is szerzett, és rögtön el is énekelte. Hű, de szép nap, oly csodás, van árnyékom, nem kell más, ketten összetartozunk, mással nem barátkozunk. Ment mendegélt Hápisápi, és ahogy kacsatorkából kifért, fújta a maga szerzette dalt. Éppen arra ugrándozott egy kis kecske. Köszönt a kiskacsának, és megkérdezte. Megzavarhatlak a sétádban, engem zselének hívnak, és megőrülök az édességét. És akkor mi van, ha szereted, hát szereted, válik egészségedre. Legyintett szárnyával Hápisápi. Ide halkas, te is egyedül vagy, én is, legyünk barátok, mondta a kiskecske. Csak te vagy egyedül, vágta rá Hápisápi. Én az árnyékommal sétálok, menj csak a magad dolgára, kedves zselé. A kecske gida semmit sem válaszolt, sértődötten továbbaktatott. Arra járt Pi a csibe is, és így szólt Hápisápihoz. Legyél a barátom.
1: Minek?
0: Kérdezte Hápisápi. Miért? Hát meg lehet az ember barátok nélkül. Csodálkozott a csibe.
1: Nekem van árnyékom, rád pedig semmi szükségem sincs.
0: Jelentette ki fennhéjázóan a kiskacsa. Pi a csibe egészen kikelt magából, úgy elszaladt, hogy vissza se nézett. És ezt már a napocska is megelégelte. Úgy röstelte magát a kiskacsa miatt, hogy szégyenében elbújt egy nagy bolyhos felhő mögé. Kereste Hápisápi az árnyékát mindenütt, de nem találta sehol.
1: Háp, sáp, sáp, sáp, sáp, háp, háp, háp,
0: kiabálta.
1: Valaki ellopta az árnyékomat!
0: Kétségbeesésében elkezdett szaladni. Azt se nézte merre, s belepottyant egy mély szakadékba. Ugrált, kapaszkodott Hápisápi, de kimászni nem tudott.
1: Mentsetek ki, segítség, meghalok!
0: Kiáltozta rémülten. Meghallotta ezt a kecske gida és a csibe. Rögtön segítségére is siettek.
1: Haladéktalanul ki kell mentenünk,
0: jelentette ki a kis kecske.
2: És te ki tudod menteni?
0: Csipogta Pi.
1: Egyedül természetesen nem tudom kihúzni, mondta a gida, de együtt biztosan meg tudjuk menteni.
0: Rendben, biccentett csőrével Pi.
2: Akkor ne sajnáljuk azt a kis testedzést.
1: Kapaszkodj, kiskacsa, ne félj, amíg minket látsz,
0: nyugtatgatta Hápisápit Zselé, aki egy perce sem csüggett. A gida és a csibe addig ügyeskedett, amíg ki nem húzták a kiskacsát a szakadékból. Hápisápi lesütötte a szemét, és meghatódva azt mondta,
1: hát én nagyon csúnyán viselkedtem, elkergettelek benneteket, ti pedig... A segítségemre jöttetek. Még mindig hajlandók lennétek barátságot kötni velem?
0: Én? Igen, mondta Zseli.
2: Én is,
0: bizonygatta a csibe.
2: Na de mi lesz az árnyékoddal?
1: Ellopták,
0: hápogta szomorúan Hápisápi. Ekkor a felhő mögül újra kikukkantott napocska. Az ismerős sötét folt pedig ismét megjelent a kiskacsa háta mögött.
1: Megvan, megvan,
0: kiáltotta Zseli, és Pi.
1: Előkerült az árnyékod.
0: Hápisápi egy kicsit elgondolkozott, aztán így szólt.
1: Akkor is. Most már inkább veletek barátkozom.
0: És mindhárman elindultak az úton, szorosan egymás mellett, ahogy ez igazi barátokhoz illik.

0: mindent letarol, ami üdezöld, mindjárt ideér, megremeg a föld.
1: Csattog, kavarog, lesz van az ég, görgő, riadó, megereg a jég.
0: Fákat csupaszít, töri, ami zöld, hol van menedék, könyörög a föld.
1: Nincsen kegyelem, fekete az ég,
0: nem kell sok idő, egyre fogy a zöld, barnán csupaszon titetek a föld.
1: Csattog,

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.